0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti neked a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén köszöntetem Pazicska Krisztofert, a Fiat Jeep Alfa, sőt, mi több még, Abarth márkának és a kommunikációs és marketing munkatársát, mert hogy a Jeep világába történt egy új modellbevezetés. A formavilág az nagyon jeepes lett, és nagyon jól néz ki. De hát először is szép napot neked, szia!
2: Szép napot, szia Sándor, köszönöm a felkomfort. Igen, bemutattuk a Jeep Compass harmadik generációját, és hát azt kell mondanom nekem is, hogy hozta a márkától elvárt stílusjegyeket az új modell. Nagyobb lett az autó, de erről majd később, és nem az én személyemben. Stílusban pedig egy robosztus, igazán karakteres, talán kicsit maszkulin vonásokat magával hordozó DSUV-ról beszélünk.
1: Nekem egyébként jobban bejön, mint a régi változat.
2: Szerintem mindannyiunknak azért erősen átalakult a SUV-szegmens is talán az elmúlt években, illetve valamit jól csinálnak a Jeepnél, hogy két nappal ezelőtt a Car Design Awardon a Jeep design stílusjegyeket és formanyelveket külön kategóriát elhozta a Jeep márka.
1: Maga a márka.
2: Igen, a márka, viszont ez egyértelműen ugye a Compassnál csúcsosodik ki. Ha pedig méretekről szeretnénk kicsit bővebben a hallgatókat tájékoztatni, akkor itt van velem Cucor Zsófia, a Jeepnek a termékmenedzsere, aki pontosan el tudja mondani azt is, hogy méreteiben hogyan nőtt meg ez az autó. Pont azért, hogy kielégítse a jelenlegi szektorban szereplő igényeket.
1: Szia!
3: Sziasztok! Igen, ahogy a Krisztófer is mondta, ugye ez egy igény volt a jelenlegi kompakt vásárlók részéről, hogy szerették volna, hogy nagyobb legyen az autó, miközben megőrizze kompakt méretét, úgyhogy a belteret növelték, a hátsó lábtér 200 mm-rel nagyobb lett, a váltér szintén 200 mm-rel nagyobb lett, és 100 mm-rel nagyobb fejteret is kaptak a hátsó utasok. Az első utasüléseknél pedig azt láthatjuk, hogy a tároló rekesztek mérete nőtt, illetve a befogadó képességük 14 literről 34 literre, ugye, ami több mint kétszeres. És ugye ez még nem minden, mert a csomagtér kapacitása is nőtt 45 literrel. Ugye ez annak köszönhető, hogy maga az autó kívülről 15 cm-rel lett hosszabb, 8,5 cm-rel lett szélesebb, illetve 5 cm-rel magasabb. Úgyhogy jelentős méretnövekedésről beszélhetünk, ahogy már említettétek.
1: Ha megnézzük a motorváltozatokat, akkor mire lehet számítani?
2: Jelenleg három különböző hajtáslánccal érkezik, ez hibrid, plug-in hibrid és elektromos változatban. Most egyelőre az 1.2-es mild hibrid, illetve a tisztán elektromos változatból a Tender Change induló modell érhető el, és még idén érkezik belőle egy összkerekes elektromos változat, a 4XL modell, illetve a plug-in hibrid, talán már nyár közepén vége felé.
1: Az elektromos változat mekkora akkumulátorcsomagot kapott? Mire lehet számítani kilométerben?
3: Az elektromosból három különböző változat lesz, két első kerekes, amely akár 650 km hatótávot, és igen, az elég szép teljesítmény, illetve lesz belőle egy összkerekes változat, ugye, mint a Jeepnek a különlegessége, illetve főeleme, ami akár 600 km hatótávot is lehetővé tesz, hogy ezt két elektromos motorral biztosítják az összkerékhajtást.
1: Egy pillanatra elmegyünk zenélni, hogyha megengeditek, és akkor jövünk vissza, és akkor maradunk még itt, mert arra kíváncsi vagyok, hogy milyen futóművet kapott az autó, mert ugye a Jeepnél alap és kihagyhatatlan, hogy azért terepen jól kell, hogy mozogjon az autó.
2: Így van.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, és maradunk akkor a Jeep márkánál, és akkor hallgatlak is benneteket tovább, hogy nézzük egy kicsit a futómű világát, hogy mennyire tartja meg az autó azt az alapképességet, hogy azért nem ijed meg, hogyha lemegyünk az aszfaltról. Most nem azt mondom, hogy okvetlenül offroadozni, de mondjuk egy kicsit lazább talajra.
2: Én a futómű előtt még visszakanyarodnék a hajtásláncokhoz, hogy amit nem említettünk, hogy az elektromos változatból elérhető lesz egy nagy teljesítményű változat is. Sófi, segítesz nekem teljesítményben, mit jelent?
3: Standard rendjük az 213 lóerő, az erősebb az 231, és az összkerekes az meg 375 lóerő teljesítményt fog tudni.
2: Igen, és itt a teljesítmény mellett még van egy érdekessége is, egy egészen elképesztő newtonméter szám, ami majd a terepképességeit növeli ennek az autónak, amiben szintén én nem fogok pontos számot mondani, de Zsófi talán tud nekem segíteni.
3: Hát ez a Jeep számára kifejlesztett hátsó specifikus motornak a nyomatéka az úgy néz ki, hogy 232 newtonméter nyomatékot fog tudni a hátsó kerekekre, viszont ehhez társul egy 14-1 arányú reduktor, amivel már 3100 Nm nyomaték leadására lesz képes a hátsó kerekeken. Ugye ez azért fontos, mert terepen így egy 20%-os emelkedőn is képes lesz felmenni az autó, úgyhogy ha például az első kerekek teljesen elveszik a tapadásukat, és ez emelkedőnek mondható.
1: Na várjál, ismételjük meg még egyszer ezt a newtonméter számot, amit utoljára mondtál.
3: 3100 newtonméter.
1: Ez valami nagyon-nagyon szürreálisnak tűnik.
3: Igen, így van, ez nem tényleges motor newtonméter.
1: Értem, ez a terepezéshez szükséges.
3: Igen.
1: Hát mindenképpen figyelemre méltó. Mi az, amit még érdemes tudni róla? Mondom, a formavilág nagyon bejön, amit én láttam belőle, kívülbelül szép volt. Milyen vele gördülni? Hogy érzitek?
3: Nagyon jó. Ugye próbáltuk a teljesen elektromosat, illetve a mild hybridet. Mind a kettő nagyon jó érzés. Ugye a futómű kifejezetten speciális futómű hangulást kapott az új kompaszt. Ugye itt az volt a cél, hogy optimális egyensúlyt teremtsenek a kezelhetőség, a stabilitás és a komfort között. Ugye ennek az a lényege, hogy rossz minőségű úton, vagy akár egy könnyebb terepen is kényelmes legyen az autó, és ezt sikerült elérniük.
1: Ami még érdekes lehet esetleg a hallgatók számára, és belső tér, infotainment rendszer, mennyire kapunk gombokat, vagy mennyire veszünk el az infotainment rendszerben, tehát hogy mennyire egyszerű vezetni az autót.
2: Hát itt is vannak szerintem olyan funkciók és számok, amik érdekesek lehetnek. A együttes kijelző felület az 26-tól összesen, az infotainment és a vezetői kijelző, illetve társul még egy head-up display is, ami szerintem az előző modellhez képest egy nagy fejlődés és szintén egy igénynek a kielégítése. Kapunk gombokat, ezt többen a sajtós kollégák közül jelezték is, hogy ez nagyon nagy pozitívum, hogy a infotainment alatt elhelyezkedik egy gombsor, ami ugye sok autóból már eltűnt, és sok felhasználó jelzi ennek a hiányát. Ami még talán érdekesség, és szintén a terepképességekre utal vissza az, hogy a Select Terrain, ami a Jeepnek egy sajátossága, és ez a terepválasztó, jól mondtam?
3: Járművezérlőrendszer
2: az alapfelszereltségként elérhető már. Ugye ez talán a Wranglerekből ismerős többeknél.
3: Ugye a Select Terrain rendszer segítségével tudunk választani olyan üzemmódok közül, mint ugye van az autó, ez az alapmód, illetve sport, hó, illetve homok és sár. Ugye ez a rendszer, ami biztosítja, hogy az autó minden útfelületen a legjobb tapadást biztosítsa.
1: De akkor ezt azért komolyan gondolták a Jeepnél, úgy látszik.
3: Igen, nem csak az összkerekes változatot tartogatják a terepképességet, hanem már az első kerekes változatoknál is biztosítják ezt.
1: Hogyha valakinél úgy elgurul a gyógyszer, akkor milyen gázlóméségig mehet bele az elektromos változattal? Erről elárultak valamit a gyáriak?
3: Több mint 470 mm lesz az elektromosnak, az összkerekesnek a gázlómérsége.
1: Hát akkor ilyen kisebb-nagyobb patakokon azért simán át tudunk vergődni vele. Ami megint csak azért hoz a terepjáró képességen. Mi az, amiről még esetleg nem beszéltünk, de ti szívesen elmondanátok?
2: Talán ami megemlíthető, hogy az autónak a dizájnja az abszolút kielégít funkcionális igényeket is. Itt ami szerintem a Jeepnél az utóbbi években egy nagyon jó extra sok márkához vagy modellhez képest az, hogy egy 360 fokos védelem van az autó körül, ami leginkább azt akarja, hogy a legkülső érintkezési felületek az autón azok egy műanyag betétek, ami egyrészt nem sérül a fényezés, ami talán a legfontosabb. Ha esetleg hétköznapi példával éljek egy bevásárlókocsit, hogyha neki akarunk gurítani az autónak, akkor nem a fényezéssel fog ütközni az első pillanatban, ez ugye igaz az ajtókra, a lökhárítókra, illetve a legsérülékenyebb elemek, mint például, és drága sérülékeny elemek, a prizmák, fényszórók, azok meg belettek süllyesztve, így ezek is egy kisebb ütközésnél nem kapnak egyből egy olyan sérülést, ami súlyosan zsebbenyúlós lesz a vásárlónak, felhasználónak. Ezt szerintem azért fontos kiemelni, mert sokszor a dizájn az a funkcionalitás rovására megy, és a Jeepnél figyeltek arra, hogy alapvetően a legrégebb óta SUV gyártó márkáról van szó, aminek a felhasználói gyakran szeretnék kielni a terepképességeket.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szerintem nagyjából körbejártuk az autót, de majd előbb-utóbb várlak benneteket, mert hogy akkor egy kicsit még mélyebben belemennénk a különböző fejlesztésekbe, meg a Jeepbe, mint márkába.

0: Rezisztrét. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Ördögi Ibolyát, a Hyundai Hungary PR és marketing vezetőjét, és hát vele együtt begördítjük ide a streetre a Hyundai Ioniq 3 modellt, ami tulajdonképpen most a márka újdonsága.
2: Igen, nagyon sok szeretettel üdvözöllek és a hallgatókat is. Valóban néhány nappal ezelőtt nagyon frissen érkeztem haza Milánóból, ahol a Design Week keretében leplezték le az Ioniq 3-at, a Hyundai legújabb elektromos autóját, ami tulajdonképpen a méret osztálya alapján egy picike autónak tekinthető, hiszen a B-szegmensbe érkezik. Egyébként a Hyundai Kia közös LGMP platformjára épül, ami egy ilyen nagyon modulárisan alakítható, teljesen elektromos autókra épített platform, amire nagyon jól lehet különböző formatelvvel rendelkező autókat építeni, és ez az autó is ezt az alapot kapta meg. Egyébként méretét tekintve a B-szegmens, tehát nagyjából ilyen 4 méter hosszú az autó, viszont a tengelytáv és a nagyon különleges formavilág miatt óriási belső tere van. Tehát az ember, hogyha egy élőben képen nézi a néző, akkor tulajdonképpen az az érzése van, hogy mint hogy egy ilyen kis húsvétú tojás alakú, ilyen kis pufi kerek forma, ugye ez az aero hatch, úgy hívják, ez egy hatchback forma tulajdonképpen egyébként, de alapvetően tényleg ilyen kis gömböc lett, nagyon rövidek a túlnyúlások elől és hátul, tehát viszonylag meredeken esik le az eleje és a hátulja is, és ettől viszont belül a nagy tengelytávnak köszönhetően olyan óriási térrel találkozunk, hogy tényleg, hogyha nem az én óriási 163 centi magasságommal, hanem egy férfi méret, egy 180 centi fölötti mérettel is, pont az egyik kollega ilyen 190 centi körül van, és beült maga mögé hátra, és volt még láttere is, de ami különlegesebb, hogy a fejénél is volt még tér, tehát egy nagyon íves az egész dizájn, és ami egyébként, amit ez ihletett, az ugye a Hyundai-nak a teljesen új formanyelve, az Art of Steel, az acél művészete tulajdonképpen, és ezt ott Milánóban nagyon jól érzékeltették, hiszen acélból hajtogatott kiállítási elemek, installációk mutatták be, hogy milyen íveket lehet az acélból hajtani. A Hyundai az egyetlen olyan globális autógyártó, aki egyébként a saját acéltermeléséből oldja meg a gyártását teljes mértékben. Így aztán lehet játszadozni, kísérletezni valóban, mert házon belül van az acélgyártás is. És tulajdonképpen ezt a design nyelvet, amit kitaláltak, nagyon-nagyon jól mutatja élőben az autó. És úgy érzékeltették nekünk ezt, hogy ilyen papírhajtogatós játékot kellett csinálnunk, és azt mutatták meg, hogy hogy lehet úgy az íveket egy olyan anyagból, amiből inkább úgy hajtanánk, vagy inkább azt mondanánk, hogy éleket lehet könnyedén létrehozni, mint például az acél is ilyen, hogy ez hogy lehet úgy, hogy ez teljesen gömbölyedett formát hozzon.
1: Ez egy jó nagy prés.
2: Jól hozták. Igen, jó nagy prés kell hozzá, igen, és nagyon jó anyaghasználat, de valóban sikerült. Kis finomságok és érdekességek is vannak ezen az autón, annak ellenére, hogy tényleg, hogy ha megnézik a hallgatók, akkor egy nagyon különleges formát hoz. Egyébként a passzegmensben, ahol jelen pillanatban nagyon kevés elektromos autó van, illetve nagyon kevés gyártó játszik teljesen elektromos modellen, és nagyon jó lett a dizájn szerintem élőben, engem nagyon-nagyon megfogott, és nagyon vagány, ilyen piros-fekete N-line csomaggal szerelt autó vagy kiállítva a bemutatón, és nagyon vagány szerintem. Bent a tér óriási, egyébként a csomagtér kapacitás, ugye az szokott mindig a kérdés lenni a kicsi autóknál, hogy tehát nem lehet belerakni semmit. Van egy Magic Box, ami tulajdonképpen a pótkerék helyén található, tehát a csomagtartóból ki lehet nyitni egy ajtót, egy fedelet, és ebbe a legnagyobb méretű bőrönd belefér, de még én is belefértem. Hát mindenki kipróbálta természetesen, hogy bele tud-e ülni ebbe a boxba, és bele lehet ülni. Úgyhogy tényleg nagy, így azt hiszem összességében 441 liter csomagtér kapacitás tud az autó, és az ebben a méretosztályban valóban nagyon jó. Egyébként arról, hogy milyen akkumulátorcsomagokkal kapható ez az autó, két akkucsomag lesz, az egyikkel 330, a másikkal 490 km körüli hatótávot lehet, ezek a WLTP célértékek természetesen, hiszen az autógyártása még nem kezdődött meg. Egyébként Törökországban fogják gyártani, augusztusban kezdődik, tehát nagyjából szeptember végén érkezik meg Magyarországra ez az újdonság. És ugye ez egy 400 voltos technológiát tartalmaz, amivel gazdaságos tett lehet benni ugye nyilván a teljesítményt, és a mindennapi használatra ez egy tökéletesen alkalmas elektromos autó lesz. Viszonylag gyorsan tölthető, 29 perc alatt 10-ről 80%-ra fel lehet tölteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a szegmensben egy nagyon jól használható autó lesz, ami még az Az egyik újdonság a sok közül, ami ebben az autóban érkezik, az a Pleos Connect infotainment rendszer, egy óriási kivetítőt nézhetünk középen, de azt megnyugtatok mindenkit, hogy sok-sok fizikai gomb is található az autóban, ezt mindenki nagyon szokta szeretni. Tehát nem csak az érintő képernyőn lehet navigálni az autóval, sok minden, ami logikus és fontos funkció, azokat fizikai gombokkal is elérhetjük, de egyébként ezen a nagy kijelzőn keresztül Android automotív operációs rendszerrel szerelt Pleos Connect rendszer az először a Hyundai-ban ebben a modellben jelentkezik. Ugye ehhez nem kell már azt, hogy összekössük a telefonunkat, tehát teljesen külön rendszerről működnek a különböző funkciók. Hyundai Smart Sense fejlett vezető támogató rendszert is megkapja, tehát tényleg minden benne van, amire szükség lett ebben a méretosztályban, vagy talán még annál egy kicsit több is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatalabb célcsoportnak is, de olyan családoknál is, ahol második autó az elektromos autó, de még a gyerekeket vinni kell, tökéletes megoldás lehet, hiszen bőségesen el lehet benne férni, és nagyon jól használható mind a hatótáv, mind az egyéb funkciók tekintetében. Nyilván az sem mindegy, hogy milyen árazással érkezik, most a magyarországi árakról még nem tudok mondani semmit, hiszen még mi magunk sem tudjuk. Még megy a harc, de a sajtótájékoztatón elmondottak alapján azért ez egy jó árértékarányú modellnek kínálkozik az európai piacon, és egy olyan szegmensbe érkezik, ahol jelen pillanatban még nem nagyon van kínálat.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt ráborítottad. Mindent megtudtunk az autóról, amit meg még nem, azt mihelyest megjelenik szeptember környéken, akkor majd alaposan belerágjuk magunkat. De addig még szerintem mindenképpen nyúzni foglak téged, mert hogy azért a Hyundai világa is folyamatosan változik, mindig vannak érdekességek, meg amúgy se állt meg egy kicsit körülnézni, hogy mi újság van nálatok, de hát addig is akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további kellemes hétvégét.
2: Nagyon szívesen, kellemes hétvégét kívánok a hallgatóknak is. Jazzy.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Hajdú Nórát, a Leap Motor marketing vezetőjét, és hát vele együtt megérkezik az adásba az a modell, ami nálunk is volt, ez a C10-esnek a tisztán elektromos változata, ami egyébként Kínából érkezett, és hozta magával azt a kínai autóépítési filozófiát, amit ott nagy előszeretettel követnek, tehát tulajdonképpen zéró mennyiségű gombot találunk az autóba, de hála Istennek le lehet húzni az ablakot, ez mindenképpen pozitív. Van benne egy jó nagy méretű infotainment kijelző, ezen keresztül lehet babrálni sok mindent. Relatív egyébként egészen logikusan meg van csinálva, de autóként annyira pöpecül meg van építve, hogy le a kalappal előtte. Tökéletes a futómű, tökéletes minden, de hogy mi az, amit tudni kell róla, mielőtt bele zuhanok én itt a teszt rejtelmeibe, akkor a vonal túlsó végén Hajdú Nóra. Halló, szia!
2: Szia, Sanyi, és üdvözlöm a hallgatókat is. Olyan szépeket mondtál, és én nagyon örülök neki, amikor a kijelzőről beszélsz, akkor azért azt jegyezzük meg, hogy olyan minőségű képpel, amikor tolatok vele, akkor így wow, kiszínesedik az utca.
1: Igen, mondjuk ez kell egy jó kamera is ott hátul. Időnként azt el szokták spórolni autógyártól.
2: Ne tagadjuk el tőle, hogy amit egyébként tud nyújtani infotainmentben, az azért klasszis. És akkor soha ne felejtsük el, ugye, hogy a Leap Motor az egy kínai márka, nyilván egy európai szervizhálózattal, fontos azért tudni, hogy ugye itt a Stellantisnak a hálózata az, amit a Leap Motor is használ, tehát Európa bármely pontján azért csak be tudsz menni egy Leap Motor szervizbe, hogyha problémád lenne. És a C10-es pedig az Európában forgalmazott legnagyobb modellje a márkának. A Leap Motor C10-es az egy felső középkategóriás SUV. És ugye te azt mondtad, hogy nálad ott volt az elektromos változat, ezt tesztelted, ráadásul a kisebb akkumulátorral. Ez nyilván jelzi, hogy van egy hátsó kerékhajtású, nagyobb akkumulátoros változata, van egy összkerékhajtású változata, és ezeket majd mind-mind te ki fogod próbálni nyilván, és ne felejtsük el, hogy van egy hibrid EV változata, ahol ugye egy benzingenerátor is képes beszállni az energiatermelésbe.
1: Ezt már próbáltuk egyébként, igen. Hát ott már alapból az elektromos hatótáv is nagyon-nagyon ütős.
2: Igen.
1: Na, de maradjunk ennél a tisztán elektromos változatnál, mert itt most belebeszéltem az életedbe.
2: Belebeszéltél az életembe, de én meg elhúztalak téged arról, amiről ma fogunk beszélni. Amit még ugyanígy tudni kell egyébként a Leap Motor modelljeiről általában, és a C10-esről is, hogy beszélünk egy D-SUV-ről, ugye egy felső-középkategóriás SUV-ról, aminek az ára az nem elektromos autó, hanem ennyiért egy belső égésű, belső kategóriást nem fogsz kapni egyébként. Tehát, hogy ez meg még hozzátartozik ahhoz, hogy amikor azt mondod, hogy egy kínai márkáról beszélünk, akkor az azt is jelenti, hogy irdatlan, felszereltséggel, elérhető áron képes kínálni a Leap Motor esetében elektromos vagy hibrid EV modellt.
1: Autóként egy nagyon jól megépített darab. Sokat gondolkodtam, hogy tulajdonképpen hogyan is kezdjem én kezelni ezt a dolgot. Mi az, amiért morogjak, vagy mi az, amiért nem morogjak, de elengedünk egy zenét, és akkor részint morgok, részint meg nem morgok.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: darkest times.
1: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
2: Itt van Hajdú Nóra, a Leap Motor marketing vezetője, és hát vele beszélgetünk a C10-es tisztán elektromos változatáról, amelyik az elmúlt héten töltött nálunk el jó egy néhány napot, és elég sok kilométert megtettem vele. Kicsit olyan tudathasadásos a dolog, éppen azért, mert ugye európai felhasználóként azért most már megszoktuk, hogy az európai autógyáraknál egyre inkább jönnek vissza a különböző kezelőszervek, gombok, mert hogy az európai vásárlók kimondottan kérték ezt, sőt mi több, nagyon sok helyen komoly eladás vesztések voltak abból, amikor elindultak egy új irányba, és kivették a gombokat. A kínai vonal az még egyértelműen azt mutatja, hogy ők még ragaszkodnak ahhoz, hogy mindent az infotainment rendszerbe kell berakni, bár ez is változni fog, mert hogy 2027-től ugye az Euro NCAP teszten, a törésteszten már komoly csillagokat lehet elveszíteni, hogyha nem lesznek meg az alapvető kezelőszervek az autókba beépítve. Mondták is a kínai gyártók, hogy erre fel vannak készülve, tehát azok a szériák, amik már arra az időszakra érkeznek, azok más belső résszel jönnek majd, tehát igazodnak az európai piachoz, mind ahogy nagyon gyorsan tudnak igazodni nagyon sok olyan dologhoz, és ami esetleg panaszként vagy kívánságként felmerül, és szoftveresen éppenséggel javítható. De mondom, autóként rendben van. Csendes, jó vezetni, jó a futóműve, nem túl lágy, nem túl kemény, tökönrépán mindenen lehet vele átmenni, tehát nem dobál, csend van az utastérben, kényelmes az ülések, egy nagyon érdekes ilyen, tulajdonképpen ez is egy ilyen kínai specifikus dolog, ez a nagyon furcsa bőrszerű anyagból készült ülések, amin ugye ott van az a sok-sok picike luk, ami azt jelenti, hogy ha esetleg meleged van, akkor én nem csak fűtelek, hanem hűtelek is, hogyha arról van szó.
3: A második felszereltségi szinten ez benne van az autóban, ahol persze ez a Ökotex bőrhatású kárpit van, azzal együtt jár az ülésfűtés, ülés.
2: Egyébként jól néz ki.
3: Így van.
2: Jól néz ki.
3: Szerintem is. De egyébként tapintásra is. Én szeretem.
2: Van benne egy-két dolog, ami fura, ott időnként elgondolkodtam a csókának az ergonómiáján, aki csinálta a rádiónak, van ez a kis kezelő gombja, és azt ott hát ilyen körömmel piszkálom, és próbálom meg odébb lögdösni, hogy állomást váltsak. Na mindegy, tulajdonképpen igen, meg lehet szokni, érdekes. Ami egyébként furcsa volt, hogy belekerült az autóba az egypedálos rendszer, de azt meg csak úgy engedi, hogy bekapcsoljam, hogy kiírja, hogy menet közben nem tudom az egypedálos rendszert átkapcsolni, úgyhogy ez egy szoftver frissítés lesz majd. Gondolom, amikor ez majd úgy megérkezik, és hogyha valaki rájuk szól, akkor több mint valószínű, hogy megcsinálják ugyanúgy, mint az összes többi autónál a piacon, hogy menet közben tudok váltani, hogyha én akarok egy intenzív visszatáplálást, vagy éppenséggel beérek a városba, és ott inkább szívesen átkapcsolnék egy egypedálos rendszerre. Amit én hiányoltam, hogy azok a fülek azért nagyon jók lennének ott a kormány mögött, de aztán úgy elgondolkodtam ezen, hogy persze ez mind oké, hogyha valaki nagyon elektromos autós, és ő nagyon odafigyel arra, hogy hogyan táplál vissza, mit csinál, hogy csinálja mind, ahogy én is, ott például ezek nagyon jól jönnének, mert biztos, hogy lehetne még több kilométert is kihozni belőle. Én egyébként a 438 és 440-45 kilométer környékén voltam, tehát egy többszörű tértés után a legtöbb, amit eddig kiért nekem, az 445 kilométer volt, és autópályán 130, mellette 110, 90, az is sportos vezetéssel, tehát most már én átálltam arra a verzióra, már tartanak ott az elektromos autók, hogy megpróbálok úgy közlekedni vele, mind ahogy ezt tenném egy benzinessel, és akkor kezdem el megnézni az adatokat, és egyébként fogyasztásban is ilyen 17 kW környékén van, de városban nem ördögtől való a 12.7, 12.8. Tehát mindent egybevéve, hogyha nem akarunk semmit piszkálni az autóban, ha semmi más nem akarunk csinálni, mint beleülünk, beállítunk egy üzemmódot, és itt az üzemmódoknál különböző visszatáplálási módokat is tudunk egyúttal állítani, akkor ez az autó, ez úgy nagyjából csinálja a dolgát, tehát hogyha valaki nem ilyen kütyümániás, hanem azt mondja, hogy én bele akarok ülni, ezt menni akarok vele, akkor tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó utitás, és az összes többi dolog meg az infotainment rendszerben jó helyen van, és könnyen előhívható. Tehát a végeredménye az volt a dolognak, hogy úgy szálltam ki belőle, hogy azt mondtam, hogy szerettem ebben az autóval együtt élni.
3: Jaj, de jó. Azért szeretek veled beszélgetni erről, mert senki nem tud olyan hatótávadatot hozni, mint te. És ez azt jelenti, hogy amit papíron mi leírunk, ugye mi papíron azt írjuk, hogy 424 kilométer. de rendszeresen azt a visszajelzést kapjuk, hogy az autó ennél többet tud, mint ahogy most tőled is. Tehát az alacsonyabb érték az 438 volt, amit mondtál, ami magasabb, mint amit egyébként mi a BLTP szabvány szerint ehhez az autóhoz garantál.
2: Lehetne magasabb is, hogyha lenne fülem. És ott tudnék visszatáplálást váltani. Igen.
3: Erre is tudom azt mondani, hogy ne felejtsük el, hogy ez az autó ez megérkezett mondjuk Magyarországra tavaly júniusban. A visszajelzéseket folyamatosan kérik és kapják az európai piacokról, és ugye már az egypedálos vezetés, ami júniusban még nem volt benne, az egy felhőn keresztüli frissítés. Ezért jó, hogy van az infotainment rendszer, akár szeretjük, akár nem, de azért ezen keresztül a lehető legegyszerűbben frissül az autó, és igen...
2: Nincs baj az infotainment rendszer, az egy jó cucc, csak ne tegyünk mindent bele.
3: Bekerül az egypedál, de azt tudod is lenni igazából a felhőből, és anélkül, hogy szerviz látogatnál, hagyni, hogy
2: is. Mondjuk nem az infotainment rendszerbe megyünk a frissítésre, de egyébként
3: nyilván.
2: Ugye alul van egy ikonsor, amin megkaptam azt a lehetőséget, hogy oda csak rányomok, és egy pillanat alatt ott van, és ami egyébként fontos volt, gyors a rendszer. Tehát igen. Nem tököl.
3: Ahogy mondod, büszkék vagyunk rá, és azért azt tudom, hogy hiányoznak neked a fülek, de egy halandónak azért...
2: Hogyha kapnánk egy vitorlázó üzemmódot is hozzá, úgy hangolnák, akkor ezen még ebben az... Tényleg mekkora aksi volt ebbe, várjál?
3: 69,9.
2: Igen, ő a kicsi, azt mondtad.
3: Így van.
2: Ami egyébként még nem kicsi. Ebben még szerintem simán van menne egy 30 kilométer, hogyha ha kapunk hozzá füleket, meg kapunk egy vitorlázó módot. De mindegy, mert egyébként mondom, egy átlag autó számára, tehát nincs vele macera, beleül,
3: így van.
2: És megy vele. Nem kell semmit,
3: igen.
2: Már bocsánat, tökölni. Ennyi.
3: Ez így van. Igazából nyilván te a tesztelés során szívesen teszegeted a határokat, megnézed el.
2: Én minden nyomkodok.
3: Így van, jól, de úgy gondolom, hogy az átlag mindennapi használatban mindent el tudsz érni, értem, hogy nem fizikai gomba, de hogy szerintem egyébként alakult már az első változathoz képest az érintő képernyők kínálata is, hogy neked meglegyen az a menüsor, ami azért már majdnem egy fizikai gomb, hiszen azon a fix helyen találod.
2: Jó, mert egyébként igen, tehát ha egy picivel nagyobb lenne, jobb lenne, mert azért nehéz eltalálni okvetlenül, hogyha az ember csak egy pillanatról oda néz, akkor azért mindig ott kell tartani a szemedet, hogy na most akkor nehogy mellé bökjek. Lehetne racionálisabb ennek a képernyőnek a kijelzője, a kialakítása.
3: Megígérem neked, hogy továbbítom a vitorlázási módra való igényedet, és azt is, hogy nagyobb gombok is jól lehet, hogy állítható méretű gombok, mert ugye nem mindenkinek ugyanazt kell. Továbbítom, hát ha egyszer megérkezik egy frissítéssel.
2: Hát jól van. Megvettél. Ennyi. Kész. Nem hiába te csinálod az automarketingjét. Nagyjából szerintem körbejártuk az autót. Tényleg egy kellemes jószág volt. Egyébként a formavilága nem átütő, ellenben elegáns. Na de hát akkor ez volt a Leap Motor C10-es tisztán elektromos változata, az úgymond kisebbik akkumulátorcsomaggal, ami egy kellemes utitás volt. Aztán most jön majd a B10-es, amelyik szintén elektromos. Hát majd meglátjuk, hogy ő hogy fog szerepelni. Úgyhogy újra nyúzlak.
3: Így legyen.
2: Nóri, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm a segítséget, a sok-sok információt, és köszi, hogy nem vertél meg. Na, szia, további.
3: Köszönöm szépen.
2: További kellemes hétvégét. Szia.
3: Viszont hallásra.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kora nyári idő várható. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartoznak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy a Vladimir Putyinnal folytatott megbeszélésen szó esett egy rövid tűzszünetről. A héten pedig az oroszok is bejelentettek egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezéshez kapcsolódóan. Oroszország elfogadta a Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között. A H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Napos, fátyol felhős koranyári időre számíthatunk, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a zivatarok környékén megerősödik. Napközben 21-27 fok várható, hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Legény Pista megöző motoros rovata, mert hogy mindenféle érdekességeket gyűjtögetett ki, mert hogy a motoros piac is elkezdett elektrifikálódni, ez annyira tetszik ez a szó. Na, szevasz!
2: Igen, szépen megfogalmaztad.
1: Ezek elektromosak?
2: Igen, elektromosak. Köszöntöm a hallgatókat, szervusz Sándor.
1: Na, csáu.
2: A Hondának ugye végre beindult egy kicsit valami az elektromos motorok terén.
1: Autóban már eddig is ott voltak.
2: Hát, de úgy értem, hogy a motorok terén.
1: Igen, igen,
2: ott,
1: igen.
2: Ott nagyon,
1: hát
2: nagyon nagy a lemaradás.
1: Ebből abba. Majdnem.
2: Nagyon nagy a lemaradás. Ugye a Hondának van egy VN7-ese, ami már kapható is. Tehát ott van a palettán nekik, 5.799 az ára.
1: Szerinted?
2: És ráadásul díjat is nyert, ugye ezt a Redroad díjat, ami Best of Best kategóriába megnyerte.
1: Ha jól néz ki.
2: Jól néz ki. Egy határozottan jó kis powerbike, szép a formája, szép mindene.
1: Akkor ez már motorkerékpár tulajdonképpen, ha már powerbike, akkor ennek már motornak kell lenni.
2: Hát ő már motorkerékpár, ugye 50 kW-os, vagyis 68 lóerős, tehát egy olyan jó középkategóriának megfelelő. Nyilván ugye azért az elektromosok másképp mennek, tehát elképesztő nyomatékuk miatt többnek érezzük ezt az erőt, hiszen oda rántjuk a gázt, és bőven hozzá kell.
1: Majd elindulunk a motor után.
2: Lobogunk meg, tehát bőven hozzák olyankor egy 1200-asnak a gyorsulását, még így a 68 lóerővel is. Tehát teljesen másképp tűnik a motorozás, és itt az erő is másképp oszlik.
1: Tényleg hatótávra van valami értelmezhető kilométer mennyiség?
2: Hát hatótávra fölírtam itt adatokat, amit találtam. Ugye hatótávja 140 kilométer. Itt azért ezen még van mit dolgozni.
1: Van mit szólni rajta.
2: Igen. Litium maxi van.

0: Igen, azzal nem valószínű. 217 kiló az össúlya, tehát még azt mondom, hogy az is elég jó súly egy elektromosnál.
1: Na, jó súlyban van, akkor igen, most jól zenélünk egyet.
0: Zenéljünk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Legény Pista, meg az ő motoros rovata, és betolt idei rakás elektromos motort a Jazzy Streetre.
2: Igen, most éppen a Hondáról beszéltünk, a VN7-esről. Jól néz ki, de még valamit rajta csiszolni, főleg hatótáv terén. Úgy egyébként teljesítményben, mindenben ott van, és ezzel elégedettek vagyunk. Hoztunk még egy másik gépet is, mert ugye van egy régi-régi legendás gyár, a Royal Airfield. Egykor angolok voltak, a gyarmati időkben átvándoroltak Indiába.
1: Hát ők egyébként katonai motorokat csináltak, meg igen, a hadsereg igen. számára gyártottak aztán motorokat.
2: Így van, az lendítette föl őket a
1: ez a második
2: háborúban.
1: Világháború volt, igaz?
2: Igen, a második világháborúban.
1: Angol katonákat látunk motoron.
2: Akkor az Royal Airfield. Ugye utána átvándoroltak Indiába, és akkor sokáig nem hallottunk róluk, mert hát a minőséggel problémák voltak. Sajnos ott ugye egy kicsit vesztettek a nagy hírükből.
1: Visszakerült Európába egyébként onnan a motorkerékpár Indiából, tehát hoztak
2: én úgy
1: be.
2: Tudom, hogy még mindig maradt Indiában, de viszont
1: de
2: most
1: nem
2: már
1: nem
2: egy...
1: hogy volt eladás itt

0: Európában?
1: Ja, volt persze, volt igen? eladás. Aha. Nálunk is lehetett kapni, csak hát gondolom annyira nem ment pont ez miatt. Uh-huh. Volt eladás. Most úgy tudom, hogy maradt Indiában, és egy jó pár éve azt olvastam, hogy a minőségben sokat javultak, és most már tényleg megvehetőek. Valószínű, ugye itt az elektromos motort is most már csinálnak, és valószínű, hogy az is most már elég jó minőségű, hiszen valljuk be őszintén, hogy elektromoson sok mindennek nincs minek elromlani. Bízunk benne, hogy a Royal Delphi is most már olyan kategória lesz, amit érdemes lesz megvenni, akár hosszú távon is. Szinte a világ egyik legrégebbi motorkerékpárgyáráról beszélünk, és náluk van egy olyan gép, ami tényleg legrégebb óta folyamatosan gyártják, a Bullet.
0: Érdemes egyszer beszélni erről a márkáról, hogy indultak, majd egy kicsit utánásunk a történelemnek. Van Magyarországon képviseletük?
1: Van magyar cég, így van. Igen? Van magyar cég, és ott náluk kapható is most már többféle gépezet.
0: Lehet menni kilincselni.
1: Igen, és akkor nekiinduljunk az elektromosnak?
0: Hát simán.
1: Flying C6, ez a neve a Royal Enfield elektromosnak. 124 kiló, tehát nagyon dicséretes a súlya.
0: Ez motor vagy robogó?
1: Nem, ez motor kerékpár, egy 125 köbcentis mocinak megfelelő teljesítménnyel. Nyilván itt is, ahogy az előbb beszéltünk, elektromos nyomaték miatt itt azért fölér egy 250-es, 350-esnek a gyorsulásával. 4 kW-os az aksia, és 15 kW-os a teljesítménye, tehát 20 lóerős. Nem is annyira 125-ös, inkább már 250-es, 300-as kategória. 60 Nm a nyomatéka, ami azért ebben a kategóriában nagyon-nagyon jó.
0: Messzebbre látsz, mint amennyit megy?
1: Hatótám az itt is ilyen 154 kilométer.
0: Nem olyan rossz. Mondjuk könnyű a motor.
1: Főleg ilyen súly mellett.
0: Igen.
1: Tehát valószínűleg azért még elbírunk viselni rajta egy 30 kilót, és akkor
0: mennyi a vége?
1: Lehet, hogy több a hatótáv is. Hát végsebességet azt nem találtam.
0: Nem merték meg.
1: Várjál, nem mondtam igazat. Itt van a végsebesség. Na. 115 kilométer.
0: 115?
1: El lehet azért vele menni.
0: Nem kell Balatonra menni, jó a Velencei tó is.
1: Jó, persze, nem kell. Így van.
0: Vigyél magad a vizet.
1: Főleg, ha két személye megyünk, akkor jobb lesz még közelebb menni a Csepeli tavakig. Elég az is. Vissza is kell jönni valahol. Van rajta is gyors töltő, de valahol írtam, hogy 20%-ról 80%-ra 65 perc alatt tölt. Hát
0: az, ez nem olyan gyors.
1: Az nem annyira akkor gyors. Igen. Az inkább vászorgó töltő.
0: Hát bár mondjuk igen, na mindegy, hát ezzel még csiszoljanak egy kicsit.
1: Hát ez akkor jó, hogyha ott vagy a Velencei tónál, van a tóparton egy konnektor, amivel bedugod tölteni, és amíg pancsolsz, addig szépen töltődik.
0: Ha nincs konnektor, akkor bedugod a vízbe, az
1: akkor viszel egy agregátort, egy benzinest, és azzal töltöd a tóparton. Viszont 279.000 rupia az ára, és ez nagyon jó, ha átváltjuk, ugye jól hangzik. Ha átváltjuk, akkor 924.000 forint, ami 1 millió körül van, nyilván jön még rá regisztrációs díj, üzembehelyezés, ez meg az, de akkor is, ha fölmegy egy 1,5 millió, szerintem akkor
0: az még jó
1: ára
0: ár?
1: Van.
0: Igen?
1: Ez még jó ár.
0: Jó, ha te azt mondod, akkor jó.
1: Én azt mondom, hogy jó ár.
0: Jó, én meg ezt megvettem.
1: Ugye? Jó,
0: te vagy a szaktekintély.
1: Én is megvettem, te 1,5 millióért kapsz egy 350-es, 250-es kategóriájú motort elektromosan. Szerintem ez jó.
0: Egész eddig mindig panaszkodtunk, hogy nem gondolnak itt a motorgyártó cégek arra, hogy már elektromos motorral is meg kéne jelenni a piacon, erre most lépett egyet a Honda, jött a Royal Enfield, vagy Enfield, mi?
1: Enfield.
0: Royal Enfield. Tehát jött ő is, hozott egy elektromos motort, na majd nézzük a többieket.
1: És a Verge, hát azt meg mindig meg kell említeni.
0: Persze, hogy nem kérte ajánlatot. Tudom, hogy nem kérte ajánlatot.
1: De kérek, kérte? Csak volt most sok dolog, tudod, de egyesülettel ezzel.
0: Igen.
1: Volt éppen elég dolgom.
0: Na, akkor ennyi volt a mai műsor. Az a bűvös, ilyen elbúcsúzó
1: szó. Magasra tették ott a
0: lécet. Kérünk ajánlatot a Vergétől.
1: Kérünk, megejtjük azt is, igen. Kicsit lesz időm, akkor foglalkozom vele ilyen.
0: Oké. Rendítsek. Hát ennyi volt a mai műsor. Köszönjük a kitartó figyelmet. Búcsúzik a két műsorvezető.
1: Legyin István.
0: És Bögös Sándor. Vigyázzanak magukra, és...
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Late. Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönthetem Király Tibor urat, a Kia Motor operatív kereskedelmi igazgatóját, és vele beszélünk az egyik olyan újdonságról, amivel most bezuhantak a piacra, méghozzá a 10 millió alatti kategóriába egy elektromos autóval, ami bár kicsi, de nem olyan kicsi, hogy ebben a kategóriában mondjuk úgy megszokott lenne ez a méretosztály, de hát először is köszöntelek, szia!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez a Kia EV2-es, ami egyébként hozta a nagyvasnak is a formavilágát, egy kicsit összenyomtátok, de ugyanazok a formajegyek megvannak benne, mint mostanában a Kia modelleken megszemlélhető.
2: Hivatalosan ez az Egyesült Ellentétek nevű
1: az megvan.
2: Nyelv, így van, és hogyha már a méretről beszéltünk, akkor, és mondtad, hogy nem olyan kicsi, mondok egy érdekességet, ugye ez egy B-szegmenses autó, ami belső térben, illetve tengelytávban néhány milliméterrel nagyobb, mint az első szídünk volt, ami ugye egyértelműen egy középkategóriás autó.
1: Bizony.
2: És ha megnézzük a csomagterét, akkor szintén bizonyos változatokban azt tudja, amit a szíd tudott a bevezetése idején, miközben ugye kis autónak nevezzük, vagy B-szegmenses autónak nevezzük. Tehát ez egy 4060 milliméter a hossza, a tengelytávja az pedig 2565 milliméter.
1: Az úgy rendben van.
2: Ugye, és ezért nagy a hely kihasználása, nyilván ugye az elektromos motornak kisebb hely kell, mint ugye a belső égésűeknek, tehát ezért a hely kihasználásában abszolút belső térben sokkal inkább egy C-set tud. És ehhez nagyon nagy mértékben hozzájárul az, hogy először itt nálunk most az elektromos autóknál van a tologatható hátsó üléssorunk, amennyiben 4 személyes az autó, és ezzel azt érjük el, hogy 403 literes csomagteret tudunk varázsolni az autóba, hogyha hajlandóak vagyunk egy kicsit a hátsó láttér oltárán áldozni, és 403 liter az egy középkategóriás autónak, a 5 ajtósnak a csomagtérmére. Én kipróbáltam egyébként, tehát hogyha teljesen előre tolom a hátsó ülést, és beállítom magamnak az első ülést, mondom, hogy nagyon kényelmesen, de azért be tudok ülni magam mögé. Ha pedig teljesen hátra tolom, akkor gyakorlatilag szinte fölösleges is, az egy D-szegmenses lábterem lesz hátul.
1: Egy nagyjából 4 méteresre bezsúfolt autóról beszélünk, ami azért egy egészen tisztességes belső teret biztosít.
2: Igen, így van. Volt szerencsém már vezetni ezt az autót. Én amire nagyon fölhívnám a figyelmet, fordulékonyság és csend. Tehát ugye ez alapvetően azért egy városi kis autónak van kitalálva, nagyon picik a túlnyúlások elől-hátul, rendkívül jól manőverezhető, nagyon jó a kilátás benne, és hogyha körbenézünk magunk körül, akkor gyakorlatilag egy kicsi EV9-et látunk, szinte ugyanazokkal a elérhető opciókkal, biztonsági berendezésekkel, ugyanaz a kijelző gyakorlatilag ugyanabban a felosztásban, tehát egy abszolút teljes komfort, ami található az autóban.
1: Mondjuk, hogyha ránézünk, akkor is egy zsugorító EV9-est látunk, mert hogy ő hozta először ezt a formavilágot igazán meg, de egyébként meg nekem tetszik, jó pofa, tehát kilóg a sorból, tehát ezt az autót, ha ránézek, akkor tudom, hogy na, egy Kia jön mellettem, vagy mögöttem, vagy ott mozog körülöttem valahol. Milyen vezetni? Mennyire sikerült jól hangolni a futóművet? Mi volt a cél? Legyen egy kicsit feszesebb, vagy inkább picit billegős, bár én, ahogy néztem az eddigi Kiákat, mindenhol azért egy picit feszesebbre hangoltátok a futóművet, tehát úgy ott van az autó az úton, úgy érezni.
2: Igen, feszes, abszolút ezt mondhatjuk, valóban ez az irány mostanában az autóinknál, mert ugye van egy ilyen sportos vonal is a tervezők fejébe, ahhoz pedig inkább a feszesebb futómű az, ami érdekes. Viszont, ahogy mondtam, nagyon jól sikerült a zajcsillapítása. A motorok szempontjából, ha már sportosságról beszélünk, akkor kerekítve gyakorlatilag 147 lóerő környékén van az autó, hogy 108 kW a kisebb akkumulátoros, amihez egy 42,2 kW-os akkumulátor társul. Most nem a szokásos, hanem az LFP akkumulátor. Pontosan azért, mert hogy ez egy városi autó, amit sokszor töltünk, sokszor merítünk, és ugye az LFP akkumulátor, ha egy picit nehezebb is, viszont sokkal jobban bírja a sok töltést, merítést, mint a másik fajta akkumulátorok, úgyhogy ezért ebbe ez került bele.
1: Mennyi áramot lehet ennek az akkumulátornak letorni a torkán, a töltőn?
2: 150 kW-ot.
1: Az nagyon rendben van, akkor nem sokat vacakolunk a töltésre.
2: Nem, és mondok még egy dolgot, ami most így elérhető először a személytunknál, hogy rendelhető hozzá 22 kW-os töltési lehetőség is, ugye? Tehát, hogyha ami Magyarországon, meg még a környező országokban a legtöbb helyen ugye ez a 22 kW-os töltő elérhető, az gyakorlatilag egy-egyben ki tudjuk használni. Pont azért, mert arra gondolunk, hogy ez egy városi autó, tehát nem az autópálya melletti superchargerekkel fogunk tölteni, hanem a városban legsűrűbben előforduló töltőkkel fogjuk ezt az autót tölteni.
1: Mennyit gurul egyébként ezzel az akkumulátorral az autó?
2: Az úgynevezett standard range-ünk az 317 km tud, és majd jön júniustól a long range-ünk, ő pedig 453 km tud, de ő 61 kW-os akkumulátorral lesz majd ellátva.
1: Gondolom megvannak a visszatápláláshoz a fülek, tehát minden megvan, ami egy elektromos autóban benne kell, hogy legyen.
2: Így van, így van. Ahogy már nálunk megszokott, ugye 3 fokozatban állítható, illetve 4-ben, mert 0, 1, 2, 3.
1: Ugye igen, van vitorlázás.
2: Vagy
1: igen.
2: Ugye az automata visszatáplálás, illetve az egypedálos vezetés, ezek a lehetőségek mind megvannak az autónál.
1: Hogy működik az automata visszatáplálás, mennyire adaptív?
2: Most már mondjuk úgy, hogy az EV3-tól kezdve ő volt az első, ahol ez az automata visszatáplálás jól működően belépett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a városban használom, akkor igazából nem is nagyon kell hozzányúlnom a fékhez, mert gyakorlatilag ő érzékeli az előttem lévő autót, ugye 3 lépésben be lehet állítani azt, hogy milyen követési távolságot tartson, és akár álló helyzetre is tudja fékezni az autót.
1: Szóval ő elmolyolott a háttérben.
2: Így van, elmolyol a háttérben, ugye ez már a PV5-nél is benne volt, illetve most az EV5-nél, tehát én azt gondolom, hogy ezeknél az autóknál ez rendkívül jól használható, hogyha valaki nem akar egy folytában gépészkedni a visszatáplálás erejének a beállítgatásával.
1: Elmegyünk egy kis zenére, és mivel említetted a PV5-öst is, meg nem tudom, hogy ennek az EV2-esnek a végére jutottunk-e, akkor még beszélgetünk egy kicsit, hogy mi újságban nálatok.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Király Tibor úr, a Kia Motor operatív kereskedelmi igazgatója, meg vele együtt begördítettük ide a Kia újdonságát, a kis kategóriába befutó EV2-est, amit nagyon nagy várakozások öveztek, mert hogy pont a kis kategória az, ahol keresnek emberek autót, pláne úgy, hogy a kis kategória belső mérete meg nem is olyan kicsi, mert hogy kényelmesen elfér benne 4 ember, nem is tudom, hogy ebből van-e 5-üléses változat.
2: Igen, van 4-es és 5-ös.
1: A tologatós a 4-es, a nem tologatós az 5-ös.
2: Pontosan, és az 5-ös 60-40 arányban van felosztva a háttávla döntése, a 4-esnek pedig 50-50.
1: Van-e benne például frunk, ahol be tudok aigálni kábeleket a motortérbe?
2: Igen, van benne, nem hagytuk ki ezt a lehetőséget se. Igaz, hogy mivel kisebb az óra, itt mindössze egy 20 literes van, de a töltőkábel az elfér benne.
1: Az jó, ha spárgákat be tudom tenni, az már boldogság, mert akkor nem kell a csomagtartó aljából kirángatni, miközben kipakolom mondjuk a nyaralás összes cuccát.
2: És a töltés ugye az elején van ennek az autónak, tehát hogyha a frunkból kiveszed, akkor nem kell körbejárni az autót, hanem jobb elő van a töltő.
1: De én szívesen körbejárom, mert jól néz ki. Akkor ez is megvolt. Van-e még valami az EV2-ről, amit esetleg nem mondtunk el?
2: Hát még talán érdekességképpen elmondanám azt, hogy ez az első olyan autónk, hogyha nem használod a gyári navigációt, akkor nem szükséges megvásárolni, tehát van egy olyan fedélzeti rendszerünk, ami természetesen tudja a telefontükrözést, az online frissítést és minden egyebet, amihez szükséges, de nincs benne navigáció, mert ugye Magyarországon nagyon sokan mennek a különféle egyvéz és egyéb navigációs rendszerekkel, akkor simán ki tudod tükrözni, és ha nem használod, akkor nem kell megvenned.
1: Van, aki egyébként nem használ, sőt, van, aki gyakorlatilag nem is használ az autóban lévő navigációt valóban, hanem igen, Android igen. Autóról benyomja az ő saját cuccát. Ott van a telefonja kint a kijelzőn, aztán hajrá. Tényleg kijelző mennyire érzékeny? Dörzsölni kell, mint aladni a csodalámpát, vagy még egy picit ezen tudtak javítani?
2: Abszolút, tehát minden új modellünkért észrevehető, ha kívülről nem is, de a kezelésben a változtatások abszolút jól kezelhető, és ugye mint minden egy új modellünknél ennél is megmaradtak a fizikai gombok is.
1: Boldogság van, az jó. De egyébként meg 27-től ugye be kell tenni mindenkinek a gombokat, mert hogy máskülön kinyírják őket a törésteszten, tehát ott rögtön hullanak a csillagok, ha nem lesz benne gomb. Nektek ezzel nincsen bajotok. Ellenben emlegetted a PV5-öst, ami egy nagyon jó pofa haszongépjármű, mellette lesz majd személyváltozata, és mi újság a PV5-össel?
2: Igen, a PV5-ösnél több újdonságunk is érkezik az idén. Egyrészt ugye most volt a alacsony hosszú, ugye az L2H1, jön a rövidebb verzió belőle, az L1H1, lesz benne kis akkumulátor, szintén LFP, azoknak, akik kimondottan a városi forgalomban használják.
1: De mennyit gurul majd?
2: Még nincsen végleges adat, 300 km
1: körülkén
2: lesz, aha. És ugye ugyanúgy a 22 kW-os lehetőség itt nagyon is lesz opcióban, mint amiről beszéltünk. Lesz a magasabb változat is, az L2H2.
1: Cuccolós tulajdonképpen.
2: Így van, illetve jön belőle a mozgássérültek szállítására alkalmas rámpás autó is, úgyhogy eddig is nagyon nagy volt az érdeklődés, és messze a terv felett adunk el a PV5-ből, és ezekkel a plusz változatokkal azt gondolom, hogy még szélesítjük a kört, egész addig, amíg majd nem érkezik belőle a 7-es.
1: A PV7-es egyébként mennyiben lesz más?
2: A PV7-es az már hosszában és magasságában is egy nagyobb autó.
1: Tehát egy kategóriával följebb.
2: Is egy kategóriával följebb megy. Tehát ugye ez egy gyakorlatilag, mondjuk úgy, hogy a terautóknál ez egy T-szegmenses autó, a PV5, bár a raktér mérete az már egy kicsit belenyal a D-szegmens aljába, és a 7-es az meg egy kimondottan T-szegmenses.
1: Tényleg egyébként ebből a PV5-ösből melyik a leghosszabb hatótávolságú verzió?
2: A leghosszabb hatótávú verzió, ami most van, az 460 km.
1: Az jó. Így töltési van, teljesítmény van, ott is úgy fönt van, tehát lehet rá számítani, hogy nyomhatjuk befelé az áramot?
2: Gyakorlatilag a mostani modelljeinknél mindegyik ez a 150 kW körül itt tudja, kivéve ugye amelyik 800 voltosak, tehát ez az, amit tud, és ugye ami volt, ami miatt ez az autó Guinness rekorder lett, hogy 603 kilométert ki tudtak belőle hozni napi használati körülmények között, úgyhogy így, hogyha városba használjuk, akkor ez a 450 kilométer még egy kicsit magasabb tud lenni.
1: Gurultál te már vele?
2: Igen, a személyváltozattal mentem, az öt személyessel.
1: Körülbelül hol volt a fogyasztásod? Mert azért csak-csak egy nagyobb testű autó azért.
2: Igen, mondjuk én autópályán nem mentem vele, tehát én csak a
1: Városországút erre, igen.
2: 17-19 között.
1: Uh-huh. Szóval, az egész tűrhetőnek tűnik egy ilyen méretű autónál.
2: A 7 személyes.
1: Tehát akkor a személyváltozat az van 7 személyesben is.
2: Lesz hamarosan.
1: Vagy
2: lesz,
1: jön
2: a nyár folyamán.
1: Hát akkor a PV5-öst is körbejártuk. Egyébként a formavilága nagyon jó pofa, azt nagyon-nagyon beletaláltak, meg hát talán már említettük is, sőt biztos vagyok benne, hogy említettük, amikor az autó ugye megjelent a piacon, vagy talán még meg se jelent, hogy azért ebbe magyaroknak a keze vagy feje nyoma is ott van. Azért ott van benne a magyar tudás ebben az autóban.
2: Igen, így van, formatervezésben is, meg a műszaki dolgokban is két magyar kollega volt a tervező.
1: Tibi, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, meséltél nekünk az autókról, változatlan egy élmény volt veled beszélgetni, tényleg jó autók, és kíváncsi leszek majd az EV2-esnek a fogadtatására, mert ebben a méretosztályban, ilyen méretű belső térrel szerintem azért nagyon sokan keresnek elektromos autót, pláne hogyha mondjuk esetleg Magyarországon is lesz újra elektromos autós pályázat magánszemélyek számára, akkor ebben a kategóriában megint nagyon jól fogtok állni, mert hogy akkor itt tényleg most minden van. EV2, EV3 és a többi egészen mehetünk a 9-esig. Ja tényleg, tudsz-e már valamit, amit látsz valahol a távolban, hogy érkezik? Aztán elengedlek, de most már tényleg.
2: Új modell szempontjából ugye, ami a Seltos, ami hamarosan itt lesz majd nálunk. Már hajón vannak az elsők, de ugye ő nem elektromos, hanem belső égésű, illetve majd az év második felétől pedig hibrid változatban.
1: Melyik kategóriába indul majd?
2: SUV, tehát gyakorlatilag a Sportage mellé kerül be a line-upba, méreteit, külső méreteit tekintve kicsit kisebb, mint a Sportage, viszont a belső térkínálatban ugyanazt tudja, csak ugye egy teljesen új, modern formanyelvvel, 4 hengeres benzinmotor lesz benne, úgyhogy kéziváltó is elérhető majd.
1: Négykerékhajtás,
2: és utána majd indul a hibridi gyártása is augusztustól.
1: Van itt minden, mind a búcsúban.
2: Na, így van.
1: Hát köszönöm szépen még egyszer, és most már tényleg elengedlek, úgyhogy további kellemes hétvégét neked, szia!
2: Köszönöm szépen, szervusz!
1: Nagyjából ennyi volt a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, és mielőtt még elköszönnék, el ne felejtsék, anyák napja van, köszöntsük fel őket, úgyhogy mindenkinek további kellemes hétvégét, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel, a döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terror elhárítási központ még 2010-ben jött létre. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkéken feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan

0: 7%-kal bővült a termelés volumene. A növekedést elsősorban az elektronikai ipar, a járműgyártás és az élelmiszeripar húzta magával, így az első negyedév egésze is pluszban zárt a tavalyi bázishoz képest. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptár hatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél utáni hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Jókai Morsz születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításának nevezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általány adózó nem nyugdíjas vállalkozó, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. 100 milliárdok zúdulhatnak Budapestre. Eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat a 2021-2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja 24.hu. A lap hozzáteszi, ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFP. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően. Több mint 2 000 család kapott energiatámogatást a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattól a fűtési szezonban. A rászorulóknak elektromos fűtőtesteket kölcsönzött a karitatív szervezet, az energiát pedig 24 szociális naperőműve biztosította összesen 162 millió forint értékben. A legszegényebb kis településeken élő családok egyébként 120 ezer forint értékű támogatást igényelhettek. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Jellemzően közepes tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa a virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Új munkaszüneti napot jelölne meg egy javaslat. Egy civil kezdeményezés szeretné, hogy július 8-a a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi szabadságharc emlékére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy bár jelenleg március 27-e emléknapként szolgál, az inkább szimbolikus megemlékezés és nem feltétlenül tükrözi a szabadságharc történelmi súlyát. Véleményük szerint egy új hivatalos ünnepnap lehetőséget adna arra, hogy az egész ország közösen emlékezzen a korszakra. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén 107 táborban csaknem 60 különböző tematikával várják a 12 és 25 év közti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Meghirdették az erdei füles baglyok felmérését. Az országos kampányban a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést, az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a füles bagoly térképet pontosítják majd.
Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató nagyszabású időszaki tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel. Emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. Száznapos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban három nő és három férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunrend Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz, munkatársaik hangfelvételek és hat ember naplóbejegyzései alapján elemzik az elzártság nehézségeit. Jesse.

0: Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium, írt a közösségi oldalán Józsefváros polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből. Ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára, szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt kell betartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Felpörgött az építkezési kedv idehaza. Az év első három hónapjában több mint 2800 új lakás épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prímet. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Csak nem három. Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Koranyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy déli hírmagazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukovi Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén, a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Eszerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztését, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazz-én. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíj fizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Karbantartás és a sikeres próbajárat után újra üzemel a Zugligeti libegő. A völgyállomáshoz a nyugati pályaudvartól induló 291-es autóbusszal érdemes menni, a felső állomást pedig a Normafától lehet elérni 20-30 perces erdei sétával. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Látványos felvonulással elkezdődött a hajózási szezon a fővárosban. Április 26-án a hagyományos dunai kirajzáson a hajók a Rákóczi híd és a Petőfi híd közötti szakaszon ünnepi alakzatba álltak, majd elindultak a parlament irányába. Amikor az utolsó hajó is megérkezett az országházhoz, közös kürtel hivatalosan is megnyitották az idei budapesti hajózási szezont. 4000 fős közösségi rendezvénnyel nyitotta meg a kapuit a felújított Magyar Formula 1-es pálya Magyaródon. A Hungaroring az utóbbi években kívülbelül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődött stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be. A Hungaroring 365 napon át működő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazz-én. Nem sokára a friss hírek következnek. Én már a köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, a szilva szósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Budapesten ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos, a Göncárpádváros központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncárpádváros központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a 11. kerületben a Kamara-Erdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a burkolatot. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát, holnap hajnalig. Ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai-Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Ma délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár. Egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót, és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Szép Csilla, BKK Info.
4: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes délelőttöt, vagy jó reggelt az ágyban levőknek, de mindenkinek egy nagyon elviselhető, élménydús és kalóriában gazdag hétvégét. Ez a Jazzy Weekend, a mikrofonnál Gaskó Balázs, aki megígéri, hogy törődik majd az önök gyomrával, aki megígéri, hogy törődik az önök kulturális éhségével, és aki sokat szóra ígéri meg, hogy nem túl sokat okoskodik. De hát ez a nap, május 9-e szinte adja magát, hogy szóljon tudósokról. Akinek jó a lelki ismerete, figyeljen és ünnepelje a tényt, hogy 1893. május 9-én Massachusettsben megszületett William Moulton Marston. Na ez nyilván nem mond senkinek semmit. A Charles Moulton név azonban talán már beugorhat. A lelkiismeretet pedig azért hoztam elő, mert hogy az úriember a Harvard Egyetemen tanult, 1921-ben pszichológiából doktorált, és mivel csoda gyereknek számított, ezért egyáltalán nem csoda, hogy tudományos munkája mellett foglalkozott zsebének megtömésével is. Az egyik leghíresebb szabadalma a poligráf. Igen, egymás között hívjuk hazugságvizsgáló gépnek, arra jött rá Marston, hogy a vérnyomás és a pulzus mérésével igenis ellenőrizhető a vizsgált személy szava hihetőség.

0: A poligámiáról, illetve a poliamóriáról inkább jöjjenek a tények. A rajzoló Harry G. Petert a pszichológus személyesen választotta ki a feladatra. 1941. decemberében az All Star Comics 8. számában debütált a Csodahölgy, ekkor még elrejtve az utolsó oldalakon. Aztán a világháborús környezet kedvezett a hazafias hősök népszerűségének, a Wonder Woman is egyre kedveltebb lett, és 1942 nyarán kapott saját füzetet. Egy szuperhősnőnek nem kell hazugságvizsgáló, mi azonban adózzunk csodálattal és tisztelettel egy olyan nem szuper, de földi hősnek, William Moulton Marstonnak, aki ekkora és ilyen messzeható dolgokat adott nekünk. A messze pedig legyen fontos, a következő születésnaposunk ugyanis, aki 1836. május 9-én Lyonban született, a távolságot mint üveggolyót hozta el nekünk. De nem kell mindig saját magamra, aludjél szépen kis Balázsra gondolni. Ferdinand Monoyéről van szó, Y-E-R a vége, és ezt el is tudom olvasni, hiszen egy nagyon híres francia szemészt ünneplünk. Ő találta fel a dioptria fogalmát, amivel mérték a lencsék teljesítményét. Egészen pontosan a lencsék fókusz távolságának fordítottja határozza meg a dioptriát méterben kifejezve. Ha végképp nem akarnak fizika órán lenni, akkor elárulom, hogy az optikai rendszerek vergenciájának ezt a mértékegységét a brüsszeli szemészeti kongresszus 1875-ben fogadta el véglegesen. Aki pedig csak mosolyog a szemüvegeseken, annak egyrészt rendkívül rossz a lelke, másrészt pedig nem ismeri a Monoyer skálát. Igen, ez az, ami minden pályaválasztási tanácsadón, háziorvosnál, illetve szemüvegészeti módban felbukkan. Ezt használják a látás élesség mérésére, a tudós pedig elrejtette benne a saját nevét, keresztnevét és minőségét. Az utolsó, a legkisebb betűkben felfedezhetik a Ferdinándot, alulról fölfelé ott van, hogy Monoyer DM, vagyis orvosdoktor, aki pedig ezt nem hiszi el, az azonnal menjen látásvizsgálatra és tesztelje. Minden esetre a doktor úr a Nancy Egyetem Orvostudományi Karának szemészeti klinikáján volt igazgató, és a poén a végén jön, nem, Ferdinand Monoyer nem volt szemüveges. Velem ellentétben, aki most elveszítette az összes információt, amivel önöket szerette volna traktálni, úgyhogy csapjunk bele a május 9-ébe, legyen ez egy győzelmi Jazzy Weekend.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jöjjön a matek egy éjszaka, illetve késő délután, 16 galéria, 4 plusz 1 vezetett séta, ráadásul mindez ma, tessék felfedezni együtt a Bartók Béla Bulvárd művészeti színterét, erre invitál mindenkit a Galériák éjszakája a Bartókon, lánykori nevén Bartók Béla úton, ami a csatlakozó kis utcákkal a főváros legfontosabb kulturális központjává nőtte ki magát. És hogy önök is járhassanak délután a remek sétákon, ahhoz segítség kell Schneller János művészettörténész, az egyik galéria tulajdonosának személyében.
2: Tavaly volt az első rendezvény, amit megszerveztünk itt a Bartók Bulvár Egyesülettel, illetve a Bartók Negyeddel közösen, és az volt az ötlet, hát, ami egyébként nem egy akkora truváj, de hogy itt van több 16-17 galéria ezen az egész rövidke szakaszon, ami tulajdonképpen a Gellért tér és a Móricz-Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér bezárólag egy viszonylag kis terület. Kinyitjuk a galériákat, és mindenféle programmal várjuk a látókat, és a csatlakozó galériák létre is hozták ezt most idén, ezt a galériákéjszakája.hu weboldalt, ahol felkerülnek a séták, illetve azok a rendezvények, amelyeket a galériák kínálnak az ő saját aktuális kiállításokon. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon gazdag és színes program kínálattal készülünk, és a tavalyi tapasztalatok alapján azt gondoljuk, hogy ilyen is több ezeren lesznek erre kíváncsiak, hiszen tavaly az történt, hogy elkészítettük a programot, csináltunk egy teaser videót, és aztán egyszer csak kijöttek az emberek, és gyakorlatilag órákon keresztül olyan érzésünk volt, mintha megnyitónk lenne, hiszen annyi ember járt ki be a galériába.
1: Ez jó.
2: Fantasztikus élmény volt egyébként, be se csuktuk az ajtót, úgyhogy tényleg egy ilyen egybefolyt az utca és a galériák, és az volt benne fantasztikus, hogy sokan visszajeleztek, hogy na végre most már tudom, hogy kell ide bejönni, tudom, hogy akkor legközelebb már fogok jönni. Tehát ez egy bizonyos értelemben, ez egy oldja az emberekben azt a típusú küszöbfrázt, amit a galériák sokszor keltenek az emberbe, hiszen nem tudják, hogy kell-e belépőt fizetni, vagy most én akkor itt biztos nekem itt vásárolnom kéne, vagy nem vagyok elég jól felöltözve, meg eleve túl elegáns ez a tér, jaj, szóval hogy vannak az emberben egyébként reálisan ilyen félsz, de igazából mégsem reális ez, hiszen senki nem fog belépőjegyet kérni, senki nem fogja őt megköpködni azért, mert nem vásárolt, hanem ezek azért vannak ezek a helyek, hogy bizony a művészetet közvetítsék is. És remélem, hogy idén is elég sikeres lesz.
1: Sok-sok zenével, akár borral, akár teával.
2: Lesz 5 darab séta, amit művészettörténészek, helytörténészek vezetnek, illetve lesz egy angol nyelvű séta is idén először. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elindulunk a Bartók Béla úton, és szépen besétálunk a galériákba, ahol pedig elmondjuk, hogy miről szól az éppen aktuális kiállítás, ki a művész, és mit lehet ezekkel a művekkel kezdeni. Természetesen itt is hozzá lehet szólni, bár annyira sokan szoktak lenni egy-egy ilyen sétán, hogy sokszor alig férünk be az adott helyre.
1: Folytatódik még az invitálás egy kulturális mászkálásra, ami a galériák éjszakáját jelenti a Bartók Béla bulváron, de még mielőtt tovább faggattam Schneller János művészettörténészt, a kortárs képzőművészet megkukkantható remekeiről, kötelező zenélhet nékünk jön.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, túra bakancs nem kell, de egy jól sétáló lábbeli biztosan. Ma délután 5-kor indul ugyanis a Galériák éjszakája a Bartók Béla bulváron. Egyrészt nézzenek utána a galériakeszakaja.hu weboldalon, másrészt pedig nyitott fülekkel. Figyeljenek most Schneller János művészet történészre.
2: Elmondanám, hogy kik csatlakoztak a galériák. Van az Arnoldó Galéria, ugye ez a Gross Arnold hagyatékát gondozó galéria és kávézó, van az Artfotó Galéria, egy nagyon picike, de annál szebb kis fotós galéria. A B32 Galéria, ami az önkormányzatnak a elég neves galériája, színvonalas kiállításokkal. A Boris Kézműves Üzlet műhely és galéria, ami egyfelől egy gasztroélmény, másfelől egy vizuális élményt kíván, kínál, bocsánat, a Faust Zsófi Galéria, akik szintén nagyon régóta a Bartók Béla úton vannak, és szintén egy nagyon magas színvonalú galéria, Fári Antikvitás és Fári Antikvitás and Art Galéria, ami inkább egy régiségkereskedésben, szintén izgalmas dolgok vannak benne. A Három Hét Galéria, ami inkább geometrikus művészettel meg fotóval foglalkozik. A Kacs Galéria, amelyik Budapestnek az egyik legrégebbi galériája, még a 90-es évek legelején indult. Az Íme Kult tér, ami egy abszolút hibrid tér, mindenféle kulturális és egyéb összejöveteleknek és workshopoknak, valamint kiállításoknak is ad helyet. A TS Art Space, ami egyszerre egy képzős központ, másrészt meg egy fotós galéria, és ő is az egyik főszervezője ennek az eseménynek. A Godó Galériát azt hiszem nem kell bemutatnunk, illetve van a Kultpont közösségi tér, ami a Bartók Béla bulvárnak a központja is, és ott is nagyon sok kiállítás és egyéb workshopok szoktak megvalósulni. A B32 Trezor az pedig a B32-nek a Pince Galériája, a Műház Galéria, ami körülbelül 2 éve nyitotta meg kapuit, ami egy kávézó, kulturális közösségi tér és könyvesbolt is egyébként, és mindig van benne kiállítás. És a Kornél Galéria az pedig már a Kosztolányi Dezső téren, ott a Feneketlen tónál nyitotta meg a kapuit nem annyira régen, úgyhogy ezek, és hát a rezidentát, amit kifelejtettem, de ez az összes galéria, aki csatlakozott, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus és jó hangulatú program, hiszen nem csak a galériák vannak ott, hanem ott vannak a szuper fagylaltozók és kávézók, illetve különböző éttermek, ahova be lehet térni akár két kiállítás között is.
1: Legyél egy olyan közvéleménykutató, aki el is talál valamit az eredményekből. Lehet menni akár anyukával, vagy marad-e ez egy fix korosztály, ami kirobbanthatatlan fix érdeklődési körrel? Vannak-e, akik ilyenkor szerelmesednek bele a kortárs képzőművészetbe akár?
2: Szerintem vannak, és abszolút vegyes a korosztályos összetétel. Tavaly is azt figyeltük meg egyébként, hogy nagyon sok egyetemista volt, abszolút a legfiatalabb generáció is képviseltette magát. Jöttek családok is, és az volt a nagyon szép a történetben, hogy látnivalóan jöttek olyanok is, akik egyébként nem a Bartók Béla útvonzás körzetében laknak, vagy nem feltétlenül helyi lakosok, hanem egész Budapestről összesereglettek azok, akiket érdekel a képzőművészet, meg a vizualitás, és nagyon sokan mondták, hogy most vannak itt először, és nagyon sokan mondták, hogy bár itt laknak, de eddig nem nagyon fedezték fel ezeket a galériákat, és milyen jó, hogy ez van, hiszen most már tudni fogják, hogy ezek a galériák hol vannak, és mivel van itt térképes szórólapunk, ezért végig is lehet sétálni a térkép segítségével, és megkeresgélni ezeket a galériákat, mert ugye nem mindegyik a Bartók Béla úton van közvetlenül, hanem vannak olyanok, akik kisebb mellékutcákban, párhuzamos utcákban vannak.
1: Galériakeszakaja.hu, javaslom mindenkinek a jó lábbelit, a nyitott elmét, a szabad kávébevitelt, és tulajdonképpen a barátságot a kultúrával, amit a 11. kerületben a Bartók Béla út és csatolt mellékutcái képvisel. Schneller János művészettörténésznek megköszönöm az invitálást, önöket pedig nem keringőre, hanem Jazzy Weekend muzsika hallgatásra kérem föl.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend. Azt megígérhetem, hogy nem könnyű percek következnek, kamaszokról lesz ugyanis szó. Nyilván a szülőknek szeretnénk valamiféle tanácsokkal szolgálni. Az ihlető egy siker sorozat a streaming platformon, a Kamaszok. Nagyon jó film, nagyon kemény sorozat, kíméletlen őszinteséggel, és remélem ugyanilyen keményen válaszol majd a mi kérdéseinkre Bacsó Flóra kapcsolódó nevelés oktató. Tisztázzuk tehát, ki az ellenség, kik a kamaszok. Növendék kutya, nagyon csúnya a magyar nyelv, vagy nagyon képletes a magyar nyelv, növendék kutyát jelentett a kamasz régen. Mi a baj ezzel az időszakkal? Egy kicsi biológia belefér, hogy mi történik ilyenkor a csemetékkel?
2: Baj, talán az, hogyha bajnak nevezzük a változást, akkor persze lehet ijesztő, de hogy alapvetően azért ennek az életszakasznak az a fő feladata, hogy kialakuljon annak a kicsi serdülő embernek az identitása, és ez nem tud konfliktus és szembefordulás nélkül megtörténni, mert hát ugye más akarok lenni, mint a szüleim, keresem, hogyan leszek én. És nem az a célja, hogy direkt kitoljon a felnőttekkel, egyszerűen keresi a saját határait, szerepeket próbálgat, identitásokat próbálgat, de egy masszív agyi átalakulás, meg rengeteg hormonális folyamat játszik ebbe bele, amivel például az is jár, hogy azok a szinapszisok, azok a útvonalak, amik összekapcsolódtak korábban az agyban, kisgyerekkorban, annak egy nagyon jó része, hát így kiegyelődik, nincs erre szebb magyar szó, elvesznek. És ezzel járhat akár egy ilyen átmeneti empátia hiány is. Tehát, hogy, és nem azért, mert bunkó, az egész egyszerűen azért, mert most éppen átalakítás alatt van az agya. És hogy aztán nyilván kerülnek új tanulási útvonalak a rendszerbe, születek majd rengeteg új szinapszis. Közben azért szerencsére ezek a szigetelő rétegek az idegsejtek között, ezek is épülnek, tehát hogy azért stabilizálódnak az agyi kapcsolatok, de ez például fontos, hogy csak a 20-as évek elejére fejeződik be. Tehát amikor nő be a fejelágya, annak van egy ilyen biológiai meghatározottsága is. És hogy alapvetően nagyon érzékenyek az új élmények értékére, mert hogy a jutalmazó rendszerük is másképp reagál ilyenkor, keresik az élményeket, ezek a nemi hormonok, növekedési hormonok, amik óriási mennyiségben termelődnek, ezek is nagyon befolyásolják az agy fejlődését, és azt is mondjuk, hogy mikor tudnak felkelni, mikor tudnak lefeküdni, és hogy ez is belejátszik abba, tehát ez nem nettó lázadás, hogy ő még nem tudom 11-kor, éjfélkor más szeretne csinálni, mint aludni, hanem hogy ennek van egy ilyen biológiai háttere is. És ez szerintem azért jó tudni, hogy ne feltétlenül mindig csak azt keressük szülőként, hogy mit rontottuk, punktunk el, meg mi lesz ebből a gyerekből, hanem hát ez most átalakítás alatt van.
1: A szülő az elfelejti, hogy ő is volt ilyen, vagy ez kitörlődik?
2: Lehet, hogy visszaemlékszünk, de hogy más perspektívából látjuk az a, na mégis rendes ember lettem, vagy hát nyilván mindannyiunknak lehetnek mindenféle identitás krízisei, egy jó kis kapuzárási pánik 40-es korosztályban. Szóval, hogy ezek, hogy nekünk is vannak ilyen kis válságaink, az az élet velejárója, tehát mi is újra meg újra ki kell, hogy találjuk magunkat, hogy új életszakaszba lépünk, új dolgok történnek velünk, és szerintem ez az, amit hangsúlyosabban látunk a kamaszoknál, de jó, hogyha látjuk, hogy hát ez nálunk is van, felnőtteknél is van, és fontos is, hogy vissza tudjunk idézni emlékeket a saját kamaszkorunkból, és ugye ez kicsit talán úgy visszakapcsolódni az akkori önmagunkhoz, mondjuk ahány éves most a gyerekünk, és hogyha egy kicsit megpróbálunk eljönni ettől a jó, rossz, helyes, helytelen című morális kategóriáktól, akkor kicsit azon tudunk gondolkodni, hogy miket szerettünk, amikor mi ennyi idősek voltunk, mit szóltak a választásainkhoz a felnőttek, kinek a társaságában éreztük azt, hogy önmagunk lehetünk, miket szerettünk, mitől féltünk, kivel mertük megosztani. És persze, hogy tök más lesz, mint a mai kamaszoknál, mert mi még nem szerethettük a TikTokot, mert nem volt. De az, hogy mondjuk nagyon tudtunk rajongani valamiért, vagy nagyon elvágulagosan tudtunk gondolkodni emberekről, tárgyakról, kategóriákról, az ugyanúgy megvolt. És hogyha egy kicsit visszakapcsolódunk ehhez, miket szerettünk, miktől szorongtunk, akkor lehet, hogy könnyebb lesz a saját gyerekünk lelkesedéseihez, meg szorongásaihoz is kapcsolódni, és ez sokat is segít nekik, hogyha tudunk mesélni a saját bénázásainkról.
1: Bénázásról minden szülőbe tud számolni, még én is, és maradt még kérdésem Bacsó Flóra kapcsolódó nevelés oktatóhoz a kamaszok kapcsán. Jazzy.

0: Jazzy Weekend.
1: Lelki állapotunk kétségbe esett, témánk a kamaszkor, a Kamaszok című filmsorozat kapcsán Bacsó Flórai nyugtató és kapcsolódó nevelés oktató, és apropó beszélgetés, hát hogy és mikor találjunk utat a rettenetes kamaszokhoz?
2: Hát amikor ők nyitottak rá, és hogy ez az, ami szerintem nehéz szülőknek, van egy ilyen életszakaszváltás a gyerekünknél is, akkor nekünk is rá kell, tehát sebességet kell váltani, hogy nem azt csinálni, amit eddig, egy darabig működik. Tehát a szülőség ez azért egy ilyen nehéz emberkísérlet, mert valameddig működik, utána meg az már egyáltalán nem működik, és akkor ki kell próbálni valami mást, és hát ez frusztrációval jár. Például az, hogy nem olyankor próbálunk kapcsolódni a gyerekünkhöz, amikor mi vagyunk szabadok, ugye ez korábban működött. Uh-huh. Itt van anya, itt van apa, akkor lehet játszani, de hogy most már inkább ők szeretnék megválasztani, hogy mikor szeretnének hozzánk kapcsolódni, és hogy ha olyankor tudunk egy kis figyelmet szánni, akár amikor együtt megyünk az autóval valahová, vagy tömegközlekedéssel, akkor az talán elveszi a feszengést, hogy nem kell egymásra nézni, lehet ő választhat ő zenét, hagyjuk, hogy egy kicsit úgy kapcsolódjon hozzánk, hogy ő szeretne, kicsit próbáljuk megérezni, hogy miben van, megdicsérni egy-két dolgot rajta, hagyni, hogy tanítson nekünk valami újat. És igen, nyugodtan legyünk bénák, hogy mi ehhez nem értünk, mutasd már meg, magunkat is kikarikírozhatjuk egy kicsit, hogy na, anyád már nem érti, magyarázzal egy kicsit neki. És hogy itt legyünk ott kíváncsiak, hogyha olyankor adunk figyelmet, amikor ők kérik, és egy picit olyankor hátra tudjuk tenni azt, hogy valamit mindenáron meg akarunk nekik tanítani, akkor ez nagyon meghálálja magát később. Ez a digitális téma is valami olyan, ami újra és újra elő fog kerülni új és új köntösben. Más tartalmakat fog majd fogyasztani egy 3 éves, meg egy 13 éves, és ez rendben van, az ebben a nehezítő tényező, hogy érezheti azt a szülő, hogy ennek soha nincs vége, ezzel már megint foglalkozni kell, és hogy igen, ez a valóság, hogy ez a téma nincs kész. Tehát ez nem olyan, hogy megtanítottuk kezet mosni, és akkor tud kezet mosni, mert hát egyébként ez se így működik, néha tudunk kezet mosni, néha meg elfelejtjük, hogy hol is van a csap meg a szappan. Igen, és az, hogy erről egyeztetünk, erről a gyerek is egyezkedhet velünk, az azt is jelenti, hogy beenged a világába, és hogy ebben ez a nehéz, hogyha mondjuk minket nehezen érint ez a téma, mert tartunk tőle, mert nem ismerjük, vagy pontosan ismerjük, és látjuk a veszélyeit, akkor abban is az a temérdek idő fog segíteni, amit oda tudunk szánni, ami lehet, hogy egyszerre csak 5-10 perc, de mondjuk naponta 5-10 perc az össze tud adódni, és az elég lesz. Ha mutat nekik valamit a kortársuk, megnézik, felkavaró tartalom. Az a jó, hogyha utána tud róla beszélni, tehát hogy ott még nem dől össze a világ, hogyha lát valamit, ami nem neki való volt. Az a nehéz, hogyha nem érzi azt, hogy ezt el tudja mesélni valaki nálánál érettebbnek, aki segít neki ezt feldolgozni.
1: Szabad-e belenézni telefonba, csetekbe, kommentekbe, a barátokba, hogy kik a barátok szülei, ezek milyenek? Szabad-e a titkok mögé néznünk?
2: Fontos, hogy mindenkinek vannak titkai. Szerintem mindenki, aki hallgatja most az adást, neki is van egy-két titka. A titkok nem feltétlenül rosszak. Az kérdés, hogy ez a döntés, hogy megnéztem a gyerekem telefonját, ez majd milyen lesz erre a döntésre visszanézni egy óra múlva, egy hét múlva, egy hónap múlva, és ezt nem tudjuk előre. Én inkább annak a pártján vagyok, hogy ne nézzünk bele, mert én sem szeretném, hogy a gyerekem elolvassa a másoknak szóló üzeneteimet, mert az másoknak szól. De hogy el tudok képzelni olyan helyzetet, ahol az aggodalom miatt megnézi a szülő, aztán az kérdés, hogy hogyan lehet erről az információról beszélgetni, és kiket lehet még bevonni, és ez nagyon magányos harcosnak érezhetjük magunkat a gyereknevelés során, és csomószor olyan, hogy na, ez biztos csak velem fordul elő, biztos én rontom el, az én gyerekem különlegesen ilyen-olyan-amolyan, és ugye rengeteg szülőcsoportot tartok, meg pedagógusoknak továbbképzéseket, és az egyik legnagyobb hozadéka ezeknek az, hogy azt érzik a részvevők, hogy ugye megkönnyebbültem, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Meghagyjuk annak a terét, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, de már ketten vagyunk rá.
1: Sőt, jóval többen vagyunk. Szülők is, kamaszok is, és nem háborúról beszélünk, de még beszélünk tovább Bacsó Flóra kapcsolódó nevelés oktatóval. Addig szülőnyugtató zene.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: thank you.
1: Jazz. Jazzy Weekend.
2: Kimeríthetetlen téma, mert mindig jön újabb generáció és újabb korosztály lesz. Kamasz. Bacsó Flóra kapcsolódó nevelés oktató sokat tud, de nyugalom, azért mi szülők sem vagyunk tudásanyag nélkül. Túl sokat olvasunk, mert minden hír elénk jön, és minden rossz hír elénk jön. Normális, hogy ekkora félelem van a szülőben?
3: Nem tudom, hogy mi a normális.
2: Bocsánat, megint a szavak.
3: Igen, az, hogy tartunk attól, szorongató az, hogy mi lesz a gyerekünkből, persze, ott van az óriási bizonytalanság, nem tudjuk. Teljesen érthető. És talán én ebben az erőforrást szeretném megtalálni, amikor aggódunk a gyerekünkért, akkor abban ott van egy ilyen nagyon erős jó szándék, törődés, meg abban benne van az is, hogy reflektálunk magunkra, hogy vajon elég jól csináljuk-e, és ez egy egészséges kételj. Most jó volt-e, hogy ezt mondtam vajon? És anélkül, hogy bántanánk magunkat, hogy ó, ez borzasztó, hogy én folyton ezt csinálom, nyilván fontos, hogy ráismerünk arra, hogy ezt most eltoltam, nem így kellett volna mondani. Tehát önmagában ez erő, hogy tudok reflektálni saját magamra. Ez a kamaszoknak az utolsó epizódjában is megjelenik. Igen. Nem spoiler ezek, aki még nem látta, de ez egy nagyon erős jelenet, és szerintem pont ez az, amiben a lehetőség van, hogy megkérdezem magam, hogy vajon amit csinálok, az rövid vagy hosszú távon milyen, az, hogy én szülőként akarok változtatni azon, hogy nevelem a gyerekemet, vagy hogyan kapcsolódom hozzá, ez valami új, ez eddig nem volt elérhető, hogy ennyiféle tudás létezik a szülőségről, és nyilván nyomasztó is a sok információ, de lehetőség is arra, hogy én akarjam felülvizsgálni, hogy akarom esetleg más kipróbálni, máshogy csinálni. Ez a felszabadító is, hogy szabad mást kipróbálni, amit eddig.
2: Én nem vagyok sportellenes, félre ne értsék, de én borzasztónak tartom, amikor menjen sportolni, ott megtanulja, ez majdnem olyan, mint amikor elküldjük katonának a gyereket, hogy mert akkor majd nem... Na, szóval, hogy mert akkor nem lesz ideje majd ilyenekre.
3: Igen, alapvetően ez a javítsuk meg a gyereket, azért hoztam be kicsit viccesen a pszichológust, amire egyébként nagyon sok családnak, gyereknek szüksége lehet. Én is rendszeresen jártam terápiába, szóval, hogy ez abszolút nem egy ilyen karikírozás, hanem egy kicsit annak a jelenségnek a kinagyítása, hogy az elküldjük a gyereket ide vagy oda. Az jó, hogyha neki vannak ilyen megtartó struktúrái, jár szakkörbe, jár sportolni, tehát az, hogy ő megélheti, hogy jó valamiben, az egy nagyon fontos, megerősítő része lesz annak, hogy ő hogyan tud azzá válni, aki a legjobb önmaga, meg az, hogy ott van egy közösség, ahova tartozhat. Ugyanakkor néha el tudjuk felejteni, hogy ezek nem ilyen izolációban működő dolgok, hogy ez a menjél el, és akkor majd ott megtörténik a csoda, hanem társaságban történnek kicsi csodák minden nap. Például leülünk együtt vacsorázni, és abból 5 perc, az tök jól telik el. Akkor ez egy kicsi csoda. És ugye azért is hívom fel itt megint az ilyen társasági kontextusra a figyelmet, mert hogy látjuk, hogy mennyire önállósodik a gyerekünk, meg hogy mennyire szeretne önálló lenni, és hogy lehet, hogy örülünk is neki, meg lehet, hogy tartunk is tőle, és ez megint egy ilyen billegő nehézség lesz szülőként, de hogy ebben a nagy önállóságban lehet, hogy hajlamosak lehetünk elfeledkezni arról, hogy ugyanúgy szüksége van ránk is, csak lehet, hogy nem abban a formában, mint eddig. És hogy ezt, hogy látjuk a gyerekben a jót, ez egyik legfontosabb, amit közvetíthetünk. Még akkor is, hogyha mondjuk hoz rossz döntéseket, tényleg vannak tanulmányok, hogy megháromszorozódik a kockázatvállalási kedv, és akkor ez itt még nem is differenciáltak, hogy mondjuk egy atipikusan fejlődő, ne adj Isten, ADHD-s gyereknél ez meghányszorozódik, mert ugye ott az impulzus kontroll meg a belátás, meg a döntés, az ott egy nehezített pálya, és hogy ez, hogy én akkor is látom benned a jót, hogy te nem rossz vagy, hanem most hoztál egy döntést, és akkor nem feltétlenül a büntetésre helyezni a hangsúlyt, hanem hogy hogyan lehet jóvá tenni azt, ami történt, tehát hogy kelljen aktív cselekvőként részt venni a gyereknek abban, hogy jót tegyen azon a területen, ahol valami balul sült el, esetleg egy nem átgondolt döntés miatt. És ez nagyon erős, mert hogy ez fog adja vissza a közösségbe, a büntetés az elszigetel.
2: És még csak néhány praktikus tanácsig jutottunk, büntetésről nem beszélünk, inkább megköszönjük a beszélgetést Bacsó Flóra kapcsolódó nevelés oktatónak. Nekünk marad a remény, hogy mindez túlélhető, és nem is olyan káros a kamaszkor. Pláne jó jazzy vikendzenékkel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, most jól megfenyegetem önöket, hogy a jövő héten abszolút a négylábúak veszik át az egyik óra főszerepét itt nálunk. Szeretném megmagyaráztatni magamnak, illetve sokaknak, hogy mit is jelent az agility fogalma. Aki a versenyző kutyákra gondol, talán a megoldás közelében jár. Na de addig hetet kell aludni, ami szőrös kis barátainkkal, vagy nélkülük. De nagyon jól tudják, hogy nem érdemes nélkülük. És mindez azért is eszembe juthatott, mert 91 éves ma Csányi Vilmos Széchenyi díjas magyar biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudomány volt főszerkesztője, akinek a munkásságát szerintem belül mindenki ismeri. Az is, aki szereti a kutyákat, az is, aki nem. Ő Jeremos kutyája alapján jött rá arra, hogy a kutyák szőrös kisgyerekek. Vagyis, hogy valahol a bölcsöde és az óvoda között tartanak, ha el kell őket egyáltalán helyezni valami emberi számításban. De a legjobb Csányi Vilmosban, hogy humoros és meglehetősen vitriolos véleménye van az emberiségről. Ezért az általa egyszerűen csak majomnak nevezett humán tömegről is van rendkívül vicces írása. Kezdjék a Jeromos a barátommal, a segítségkutyás lettem alapmű minden kutyanevelőnek, és ha sírva szeretnének vigadni, akkor a Drága barátaim Kedves majmok című emberi és állati egyperceseket olvassák a születésnapos Csányi Vilmostól. Hogy hol tartanak a majmok, illetve az emberiség, arról nem sokára mesél majd a hírek rovatunk, aztán visszatérhetünk újból finomságokkal, hangulatiságokkal és jó magyar muzsikákkal. Bírják ki, és maradjanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsenparkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Rendezvények miatt ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Rendezvény miatt ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát holnap hajnalig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót, és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót is kihagyja. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a 13. kerületben a Fáy utcát a Röpenty utcánál toronydarú építése miatt. Ma délután 2 óráig időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó- és kerékpáros verseny miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Szép Csilla, BKK Info.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Gyors felsorolásba kezdek, 16 óra 15 perc Felefánt, 18 óra 30 perc Hiperkarma, 14 óra már jóval előtte Budai Pop Duo, előtte egy nagyon nagy futkározás, aztán 3:45-kor Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, amit én böngészek, az az Európa Nap 2026 program ajánlata a Szabadság téren, annak örömére, hogy már 22 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Az eseményről és a történelemről mesél nekünk Kovács Topercer Katalin, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője.
2: Az Európai Bizottság minden tagországban fenntart egy képviseletet, van, ahol többet is, és ennek az a célja, hogy egyrészt kapcsolatot tartson az állampolgárokkal, illetve olyan szervezetekkel, akiknek van fontos tartalmi hozzáfűzőjük az uniós témákhoz, illetve a kormányzattal, és az információ nyilván kétirányú, egyrészt mi is igyekszünk eljuttatni a polgárok felé, hogy mik az európai prioritások, mik az uniós értékek, ezt próbáljuk hangsúlyozni, másrészt a Brüsszel központba igyekszünk eljuttatni azokat az információkat, amik az adott tagállamban fontosak, vagy azokat az értékeket, vagy fejleményeket, amik fontosak lehetnek egy-egy szakpolitikai

0: Uh-huh. Budapesten pedig az Európai Bizottság magyarországi képviselete és az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája rendez egy fesztivált, illetve egy futóversenyt együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest főváros önkormányzatával. Budapesten május 10-én a Szabadság téren lesz egy egész napos fesztivál, és annak keretében az egyik fő programunk délelőtt pedig egy futóverseny. Egészen mostanáig úgy szerveztük, hogy minden évben annyi kilométer teljesítettek a futók, mint ahány éve tagok voltunk. Idéntől ez megváltozik, és idén nem 22 kilométert fogunk futni, hanem most már berögzítjük a félmaratonos távra, úgyhogy idéntől mindig félmaraton lesz. És ezt a távot akár egyéniben, akár két-három fős váltóban is lehet teljesíteni. Az Európa Élmény Központ egy olyan speciális hely, egy olyan élményeket nyújtó hely, úgy tekinthetnénk, mint egy interaktív múzeum. Interaktív eszközök és állomások segítségével igyekszik bemutatni, hogy hogyan működik maga az EU, illetve az intézmények ebben az egész rendszerben, és ez hogyan befolyásolja a mindennapjainkat, a polgárok mindennapjait. Ezen kívül van egy szimulációs játék is, vagy szerepjáték, ahol a résztvevők európai parlamenti képviselőként vehetnek részt, és megtárgyalnak egy-egy jogszabályjavaslatot, és ott jutnak valahogyan kompromisszumra, és az alapján ott szavazzák meg. Tehát azt élheti át a résztvevő, hogy milyen dilemmákon és nehézségeken kell átküzdenie magát, magának a képviselőnek is, illetve magának a jogszabálynak is, hogy végül egy olyan kompromisszum születhessen, ami mindenki számára valamelyest elfogadható. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes hely. Ez az élményközpont a hét minden napján látogatható. Idén azért is fontos megemlíteni a fesztivállal kapcsolatosan, nem csak azért, mert ott is ünnepeljük az Európa Napot, tehát ott is vannak játékok, hanem azért is, mert a futóversenyhez kapcsolódóan a rajtcsomagot, azt ott tudják átvenni a futók.
1: Keressék az Európa Napot a Szabadság téren, keressék a kibúvót, hogy miért kell holnap mindenképpen a város közepére menniük, futócipőben vagy anélkül. Beszélgetünk még tovább Kovács Topercel Katalinnal, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetőjével. De ha ott zene lesz holnap, akkor legyen itt is zene ma.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend GPS, szabadságtér, idő meghatározás holnap, kilométer meghatározás 21,1 km, ez a fél maraton. Ezek az adatok úgy jönnek össze, hogy Európa nap lesz Lipót város közepén, a szabadságtéren. Európát nem kell megmagyarázni, a futás pedig mindig egészséges, ám mivel igazi sportról van szó, sportelméleti és technikai kérdések jönnek most Kovács Topercer Katalinhoz, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének helyettes vezetőjéhez.
2: A szabadságtéről indul a futóverseny, egészen lemegy a rakpartra, a pesti rakpartra, a Margit híd irányába megyünk, ott élvezhetik a futók a gyönyörű pesti oldalról a gyönyörű budai panorámát, majd visszatérnek a szabadságtérre, és itt van a fordulópont, tehát a váltópont is, illetve az egyénik meg háromszor futnak körbe. Kicsiktől nagyokig, idősebbekig nagyon sokan vesznek részt, nagyon hamar, pár nap alatt betelt a nevezés, annyira népszerű. Apraja, nagyja vannak, nyilván erősebb sportolók is, vannak korábbi olimpikonok is, akik megjelennek, ilyen például dr. Kis Gergely, ő már többször megtisztelt minket azzal, hogy ott futott velünk. Úgyhogy mindenkinek nagyon örülünk, aki részt vesz.
1: Fesztivál ez?
2: Igen, egy fesztiválról beszélünk. A fesztivál egész napos. Egyrészt várjuk a látogatókat kvízekkel, játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, de egyébként koncertek és egyéb ilyen produkciók is lesznek. Kettő színpadunk van, van egy nagy színpadunk, meg egy kisebb. A nagy színpad az a Perger István nagy színpad. Idén egy nemrég elhunyt kollégától neveztük el. Nagyon szerettük és mélyen tiszteltük, és ezzel is ezt a tiszteletet szeretnénk kifejezni, hogy rá gondolunk itt is. A Perger István nagy színpadon a fellépőink a Budai Popduó, a Felefánt és a Hiperkarma. Ezen kívül különleges nemzetközi produkciók is lesznek láthatóak, mint például a Dance of Danu, ez egy ír step és magyar néptánc szervezete, illetve ukrán népzenei előadások lesznek. És akkor van egy kis színpadunk, ahol meg a gyerekeket várjuk szeretettel, ez a pódium színpad, fellép a Buborék Együttes, a Majorka Színház, a Veronaki Zenekar, és látható lesz Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Budapesten, ami Európa szívébe van, rendezhetünk egy Európa napi fesztivált és futóversenyt, hogy együtt ünnepelhetjük azt, hogy Magyarország is 22 éve tagja az Európai Uniónak. Ez egy nagyon felemelő élmény, hogy ilyen gyönyörű helyen lehetünk, és tényleg a magyar parlament mellett fogunk elfutni, a rakpartot élvezni, tehát az egész egy nagyon felemelő élmény lesz. Maga a fesztivál is egy gyönyörű helyen van, a szabadságtéren. Ennek szimbolikája is lesz. Elhelyeztünk a futópályán nagyméretű molinókat, amin olyan képek szerepelnek, amik az európai egységet, az európai összetartozást és értékeket hivatottak szimbolizálni, és egy feliratot is tettünk rá, hogy közös utunk Európa. És ez a mottója is idén nekünk az Európa napi rendezvényeinknek, hiszen büszkén és boldogan állunk ott, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarország is tagja, és hogy ennek az európai egységnek és békének részesei lehetünk. Nyilván minden évben próbálunk olyan témákat behozni, amik számunkra, illetve úgy érezzük, hogy a polgárok számára is fontosak. Tehát idén a fesztivál fő témája a demokrácia, fenntarthatóság, az életminőségünk megőrzésének lehetőségei, a kontinens biztonsága és a versenyképes Európa. És ennek megfelelően lesznek sátrak, vannak az Európai Uniós sátrak, de lesznek egyéb civil, illetve szakmai szervezetek, akik kijönnek sátrakkal, és ilyen témák mentén lesznek megszólíthatóak, illetve lehet tőlük információt szerezni. Sokan vannak, hogyha kijönnek a futóversenyre reggel, aztán ott ragadnak, mert ha jó idő van, jó hangulat van, ez picit esznek, isznak, aztán már jönnek is a délutáni programok, a koncertek, tehát mégis egész nap szórakoztatva van a közönség. Mindenkit várunk szeretettel, mert közös utunk Európa.
1: Ne felejtsék, minden futás bemelegítéssel kezdődik, ez 8:30-kor lesz majd, és a félmaraton rajtja 9-kor indul, annak örömére, hogy Európa nap van május 10-én a szabadságtéren a város közepén, remek zenei programokkal, gyerekelhelyezési lehetőségekkel, én pedig itt elhelyezem a köszönetet Kovács Topercer Katalinnak, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete helyettes vezetőjének, a Jazzy Weekend vendégének, aki egyetért azzal, hogy zenélni muszáj.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend tulajdonképpen mentális, tulajdonképpen borozó, tulajdonképpen piknikelő felhívásunk következik. Nem gondolnák, de a 15. kerület közepén, igen, felüljáró, M3-as bevezető lakótelepek, létezik egy oázis. De nem azért, mert forrás van, az oázissága ennek a kertnek, illetve a pláne benne, hogy ez egy nyitott kert. A Bánkút utcában nem fogyott el a kerítés, csak úgy gondolta Bontovics Krisztina, hogy az ő kis kertje legyen az én kis kertem. A nyelvtani ragozás mellett ez természetesen remek programot is jelent, ma ugyanis gasztrofolttal várnak mindenkit. Mondjuk a Jazzy Weekend vége után rögtön, de ne előre rohanjunk, hanem vissza a történelemben és az én kis kertemben.
2: Az én kis kertem, ez tulajdonképp a nagyszüleim házának az udvara. Mi itt nőttünk fel a 15. kerületben, anyukám is ebben a házban lakott, illetve hát a nagyszüleim voltak itt az elsők ezen a környéken, akik annak idején házat, illetve hát telket vásároltak, úgyhogy ez egy nagyon régi ház, és maga az én kis kertem ennek a háznak az udvara. Sajnos a 15. kerület Rákospalota az nem arról híres, hogy olyan túl sok jó szórakozó hely, vagy vendéglátóhely, vagy kerthelyiség van. És hát kicsit önző módon arra gondoltunk, hogy ne kelljen folyton mindig bejárni a belvárosba, ahhoz, hogy valami tartalmas élményhez jussunk a barátaimmal, illetve a családdal. A kert maga az megvolt, az egy gyönyörű szép kert, amit nagyszüleim halála után sajnos a anyukámmal gondoztunk, és valahogy úgy voltunk vele, hogy ez tök jó lenne megmutatni másoknak, illetve kössük össze ezt a két dolgot, és csináljunk itt egy ilyen klassz kis helyet. Hát bátorság az kellett hozzá, az ugye? Biztos. Igen, igen. Nekem nagy dilemmáim is voltak ezzel kapcsolatban, főleg amiatt, hogy én nem vagyok vendéglátós. Úgyhogy nagyon sok mindent meg kellett tanulni, de valahogy úgy voltam vele, hogy észre fogják venni a környékbeliek, és most már szerencsére talán a mellettünk levő kerületekben élők is, hogy azt is mondják a vendégek, hogy kicsit ilyen baráskert, hogy valahogy itt, ha bejönnek, akkor azt érzik, hogy itt nem csak egy kávéra beúrunk, és aztán szaladunk is tovább, hanem így időt akarnak tölteni. Sok időt szánunk arra, hogy a normál, hagyományos kávézó és bár jellegű funkciók mellett azért plusz élményeket is adjunk a vendégeinknek. Emiatt nálunk tényleg minden héten van élőzene, péntek vagy szombaton, vannak karaoke estek, amik nagyon népszerűek, szinte ilyen buliszerűeké tudnak válni este 10-ig, úgyhogy ezek nagyon jó hangulatúak. Van nálunk kertmozi havonta egyszer, ami valami fantasztikus élmény, hogy egyébként ebben a kis kertben olyan klasszul be lehet hangosítani ezt a tényleg ezt a 50 főre szabott helyet, hogy az valami elképesztő, gyönyörű az egész. Nem túl sok, ugye ez egy akkora kert tulajdonképp, mint az összes többi kert itt Rákospalotán, tehát egy ilyen, nem is tudom pontosan, talán 300-400 négyzetméter, vagy valahogy így, zegzugos, mindegyik asztal más nálunk, el lehet így bújni akár szerelmeseknek, vagy nem is tudom, így sokan mondják, hogy ilyen nagyon jó kis randi helyszín is egyébként. A programoknak köszönhetően valahogy így nagyon klasszul alakul ki a törzsközönségünk is, aminek nagyon örülünk, és ők tényleg értékelik is ezt a sokféle eseményt, amit mi megvalósítunk. Ez egy rendes kert, de roppant nagy különlegessége már, ugye így a mai kertekben már nem túl gyakori, de nálunk még a nagypapámnak a 60 éves szőlőlugasa az itt gyakorlatilag a kert dísze, és itt lehet ücsörögni alatta, úgyhogy ez egy ilyen fantasztikus alaphangulatot is ad a kertnek, és hát ezen kívül tényleg nálunk rengeteg sok virág, amiért anyukám a felelős, ő mindig valami újat szerez, valami lógót, valami nagyon színeset, most ültette el éppen a petuniákat, úgyhogy anyukám is nagyon aktív itt a kertben. Ő a dekorációs felelősünk is egyben.
1: Az alapok megvannak, piknikelni ér, indul a gasztrofolt nem sokára az én kis kertemben, de Montovics Krisztinával még beszélgetünk a beengedett programokról, személyekről és folyadékokról. Itt meg nálunk folyik tovább a zenélkedés.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend pokróccal és pohárral a 15. kerület közepén a Bánkút utcába invitálunk mindenkit az Én kis kertembe, ami nem az enyém, hanem Bontovics Krisztináéké. Ők azonban nem a tulajdonjoggal, hanem a vendégekkel törődnek. Ma például gasztrofoltot tartanak. Folt hátán folt, kérdés hátán kérdés, induljon az invitálás.
2: Hát ez a gasztrofolt, ez valójában ez nem az Én kis kertem találmánya, hanem ezt az eseményt a Kultin Glass-sal szervezzük közösen. Megpróbálnak gyakorlatilag összehozni a kultúrát a borral. Dávid Dani tulajdonképpen a tulajdonosa ennek a kezdeményezésnek. Rengeteg sok helyre eljut ezzel. A gasztrofoltot azért találta ki, hogy pontosan egy kis aprócska foltot be lehessen mutatni általa a gasztronómiából. Úgyhogy nálunk is például most ezen az eseményen nem túl sok, de pont elég. 3 borászat fog hozzánk eljönni. Az egyik az Eiffel-borház kunsági területről, lesz egy Balatonfelvidéki, Parkó Zsolt pincészet nálunk, és Villányból pedig a Trézzagonyi borászat. És ő mellettük még mindig minden gasztrofoltos eseményen érkezik egyfajta kreatív klub is, a Lolabex által, illetve gombás dolgokat is lehet kóstolni, ami most lehet, hogy én furán hangzik, hogy így kimondtam, de...
1: Nem,
2: de nagyon finom lesz, tehát amikor ezt érkezik hozzánk, ők ilyen különböző erdei gombákkal és egyéb gombákkal dolgoznak, és nagyon finom ilyen szárított, kenceformájú, rendkívül sokféle módon felhasznált étkekkel fognak ide kitelepülni hozzánk. Már nagyon várjuk ezt az eseményt, úgyhogy készülődünk is rá rendesen. Élő zenével is készülünk, és egy igazi ilyen kis, jó kis latinos karibi háttér hangulatot fognak nekünk itt a kertben a lugas alatt varázsolni Lari és Max akusztikusan.
1: Honnan ez a nyitottság?
2: Valószínű szerintem ezt a nagypapámtól hoztam, vagy őtőle kaptam. A papa az mindig olyan volt, hogy ő itt, mivel ez egy sarokház, és egy ilyen központi hely tulajdonképpen itt ezen a környéken, és a nagypapám az mindig olyan volt, hogy bárkivel az utcán el tudott beszélgetni, mindenkit behívott ide magához, hogy megkóstolják az aktuális borait, ami készült itt a kertben. Szóval a papa nagyon ilyen kis nyitott személyiség volt, én pedig végtelenül boldog vagyok, hogyha valaki tényleg bejön hozzánk, és úgy gondolja, hogy ez a kert alkalmas arra, hogy az ő jó kedvét így megalapozzuk.
1: Ez egy jó recept, hogy nyitni a világ felé, nyitni a szomszédok felé, nyitni az utca felé egyáltalán?
2: Ételeget zárkóztunk be szerintem a Covid alatt, ételeget ülnek az emberek a számítógép előtt, itt számtalanszor fedezzük azt föl, hogy eljönnek baráti társaságok, és itt összeismerkednek, és legközelebb együtt jönnek már le a kertben. Nálunk például a kertben nincs is wifi, kapunáló mindig nyitva van. Szerintem nagyon fontos az, hogy az embereknek visszahozzuk ezeket a régi típusú kerthelységes élményeit, amikor esetleg nem is tudnak, hogy mennyire jók voltak ezek a 60-as, 70-es években.
1: Nyilván vannak szomszédaitok.
2: Igen.
1: Mit szólnak? Szóltak?
2: Tulajdonképpen a 80%-uk, akik itt laknak a közvetlen közelünkben, ők átjárnak hozzánk minden alkalommal, amikor csak tehetik. Például az idei szezont azt, hogy retro diszkóval nyitottuk, és itt voltak a szomszédjaink. Igen, ez mindenkinek is a kertje. Sokan úgy hívják, hogy a mi kis kertünk, vagy elmegyünk a kis kertbe. Ezt, hogy én kis kertem, ezt pont azért találtuk ki, hogy ez mindenki kertje. Hogy tényleg, na most mindjárt itt el is pityeredem egy kicsit magamba közben, tehát hogy érezzék a vendégek is maguknak, akik itt dolgoznak, ők is nem szeretnek itt dolgozni, úgyhogy ez tényleg mindenki kertje.
1: Súlyosan Budapest, súlyosan 15. kerület, keressék az Én kis kertemet, illetve a kertben már integetve Bontovics Krisztinát, akit faggathattam most a perceken belül elinduló gasztrofoltról. Pokrócot nem kell vinni, jó kedvet igen, és ha lehet valami mögöttes tartalom ebben az egész beszélgetésben, az, hogy legyünk jóval nyitottabbak. Ránk fér. A zene meg önökre vár.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz Weekend.
1: Szulák Andreával beszélgethetek, úgyhogy búgást kérek szépen, művésznő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
1: Én megkaptam a búgást, akkor rendben van. Természetesen már ki fogunk lyukadni a Margit-szigeti szabadtéri színpadi koncertre, már előre szólok, hogy június 6. De ugye nem baj, hogyha eszembe jut Szulák Valéria az 1988-81-es ballagásból?
2: Úristen, van még ember, aki emlékszik ezekre.
1: Mindenki emlékszik rá, sőt, utána néztem, van, aki arra is emlékszik, hogy 15 perc, 27 másodpercnél jelenik meg Szulák Andrea, és ott esnek le az állak meg a minden. Tehát meg kell nézni újra a Ballagás című filmet, és elnézést, hogy kimondtam, hogy mikor készült. Tegnap előtt készült, maradjunk akkor ennyiben.
2: Bírulok, köszönöm.
1: Jó, rendben, de hát térjünk át június 6-ára, ez a bizonyos szúnyogmentes koncert, az Élet az Úr címet viseli, és ilyen belső teres, nagy, hosszú Szulák Andrea koncert már volt. Most jó kimenni a szabadba, vagy a Margit-sziget egyébként is valami egészen különös szellemmel bír?
2: Mind a kettő. Nekem nagy nosztalgia a Margit-sziget. Nagyon-nagyon sok szép, izgalmas, maradandó emlék köt engem oda. És hát ez egy csodálatos lehetőség, hogy most nekem magamnak kell megtöltenem ott ezt a hatalmas nézőteret. Hát bízunk benne, hogy lesz akkora sikere, mint annak az emlegetett zárt terű koncertnek anno az Erkel Színházban 2 évvel ezelőtt volt, ami engem nagyon lenyűgözött, és az emlékét a mai napig őrzöm.
1: Miért kellenek társak? Miért jó, hogy ott lesz Wolf Kati, Veréb Tamás Karame? A Stúdió 11 az kötelező, az természetes. Az szinte ott is lakik akkor Szulák Andrea mellett, de mire jók a jó barátok? Nem akarok énekelni.
2: Nagyon fontosnak tartom az összekapcsolódásokat, és ugye azt gondolom, hogy ez alatt a 40x év alatt már a közönség nagyon sok mindent hallott, látott tőlem. Bizonyos titkaimat a mai napig őrzöm, csak azért, hogy mindig legyen egy kicsi plusz, amit újból és újból adhatok. Ezekkel a kapcsolataimmal, ezekkel a barátságaimmal nem közhelyeket fogok pufogtatni, hanem csak megint ilyen nagyon számomra fontos, intim pillanatokat fogok megosztani a közönséggel. Aki egy kicsit utána olvas az én munkásságomnak, az pontosan tudja, hogy mikor és hol, milyen módon kapcsolódtam össze bármelyikükkel, de nekem fontos az, hogy időről időre tudjunk találkozni, és valami kis közös közlendőt átadni a közönségnek.
1: Nem a művészet kéne skatujába rakni, hanem az estet. Jazz, pop, zene rendben van, de akár musical is?
2: Mivel, hogy én egy nagyon all-round ember vagyok, ahogy önök idején Dészlászló fogalmazott, tehát egy ilyen igazi minden lébe kanál személy, ezért ebben a néhány évtizedben sikerült belesűrítenem rengeteg zenei műfajnak az illusztrálását. Persze, hogy lesz benne musical, persze, hogy lesz benne pop, persze, hogy lesz benne egy nagyon kicsi jazz, táncdalok, tehát minden olyan, ami rajtam számon kérhető.
1: A színházi véna előjön-e?
2: Igazándiból csak emlékezünk néhány olyan előadásra, vagy néhány olyan szerepre, ami meghatározó volt az én életem során. Természetesen a jelenkori dolgokat egyelőre nem erőltetném rá a kedves hallgatóságra, majd azt az 50. pályafutásom 50. évfordulóján fogom megmutatni.
1: Fogjuk-e hallani a búgást is, vagy csak az ének? Már bocsánat, a csakért, vagy csak az ének hang.
2: Lesz a búgás, hát persze, hát azért azt gondolom, hogy időnként konkrét stand-up műsorokat nyomok a koncertjeimen, de azt hiszem, hogy ez is a személyiségem része. Nem akarom eltartani magamtól ezt az oldalamat sem. Én szeretek kommunikálni a közönséggel, szeretem, amikor értik a humoromat, jönnek velem. Nincs semmi erőltetettség benne, tehát nem vagyok egy ilyen haján elfogva humort előrángató valaki, de azt hiszem, hogy sokszor az izgatottságomat, talán a meghatottságomat, egy picit a zavaromat is leplezem azzal, hogy vicces vagyok. De hát ez is én vagyok, mint ahogy ezek a szerepek, ezek a dalok, ezekből áll össze egy komplett Szulák Andrea.
1: Rögtön folytatjuk tovább a beszélgetést, illetve jöhet még a búgás Szulák Andreától és a Val. Június 6-a a Margit-szigeti koncert még messze van, úgyhogy addig beleférnek még Szulák slágerek itt a Jazzy Weekendben.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Ha nem lenne alapszabálya a Jazzy Weekendben is, hogy nem játszunk a nevekkel, akkor mondanám, hogy Szulák szombat szabadon a szigeten. Június 6-án lesz majd a Margit szigeti szabadtéri színpadon Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertje. De most akkor legyen az Úr a Hölgy. Hogyha valaki a művésznő saját weboldalára vagy a margitszigetiszínház.hu-ra megy, az kap egy jó ilyen kabbalisztikus magyarázatot vagy felhívást, ez a 2026-06-06, ez mit jelent?
2: Borzasztó érdekes, amikor leütöttük ezt a dátumot, én akkor szembesültem vele, hogy ez valamilyen varázslatos számhalmaz, bár én elég bajban vagyok a számokkal, mert érettségi ide, érettségi oda, nekem egyelőre az összeházás kivonás az egyetlen, ami nem haladja meg a kvalitásaimat. Izgalmas, tehát szerintem ezen is lesz valami fajta áldás, hogy legalábbis én nagyon remélem.
1: Nem fogom tudni kiszámolni, hogy 1963 óta hány év telt el a Stúdió 11 megalakulása óta, de az jó, hogyha egy ilyen csapat van az emberlányának háta mögött?
2: Félszavakból is értjük egymást. És ha rájuk nézek, akkor olyan, mintha a családomra néznék. Tehát annyi közös pillanatunk, annyi közös örömünk, munkánk, izgalmunk, felkészültségünk, diadalunk volt már együtt, hogy nekem ez mindig borzasztó megható, hogy ez a formáció létezik. Annyi minden múlt el az elmúlt évtizedek során körülöttem, hogy az az állandóság, amit ők képviselnek, és az a művészi minőség, amiben ők még mindig nagyon jók, mert azért ez nagyon megfrissült ám az évtizedek alatt a zenekar, hogy ez izgalmas, ez mindig nagyon izgalmas, és még mindig tudunk egymásnak pozitív értelemben véve meglepetést okozni.
1: Tegnap este egy magyar filmet élveztem végig streaming csatornákon, ahol anyakönyv vezetőként megjelent Szulák Andrea, és szembesült azzal, hogy hát valaki, tehát ha ránéznek, és akkor elájulnak, a dalok azért voltak, könnyű ilyen ikonnak lenni, bocsánat, vagy szóval ez is egy jó szerep, hogy az ember csak meglátják, vagy meghallják a nevét, és már akkor jön a gondolattársítás.
2: Ez egy borzasztó, hogy mondjam, nagyon-nagyon mélyre menő kérdés.
1: Bocsánat.
2: Mert én a mai napig az a lány vagyok, aki kiáll a színpadra, és akkor ott énekel. Ezért megmondom őszintén, hogy ilyen kicsit megkönnyeztem a filmbemutatón azokat a pillanatokat, amikor hangban illusztráltak engem.
1: Ez a Belédestem című film, hogyha már a ballagást mondtuk, akkor ezt is mondjuk.
2: Az a szomorkás az egészben, hogy szerintem az idő tett engem úgymond ikonná, nem a helyzetek, nem a sikerek, hanem az idő, mert én nekem nem tegnapról holnapra lettem ismert. Tehát nem megnyertem egy tehetségkutatót, és akkor másnaptól már előre köszöntek a boltban, hanem egészen apró kicsi kövekből építettem fel azt a Szulák Andreasságot, amit most akik szeretnek, akik ismernek, azok ismernek, és ehhez volt időm hozzászokni. Tehát nem tudtam eldívásodni ez alatt az idő alatt. Maradtam ugyanaz a lány, aki annak idején az anyukájának a vasaló zsinórjába elkezdett énekelni a konyhaasztalon tázdalokat. Az éneklés az pedig az a levegővétel, tehát az a magától értetődőség. Most voltam a hétvégén is valahol fellépni, nagyon jókat nevettünk ott a fellépő társaimmal, és mondtam nekik is, hogy gyerekek, mi vagyunk azok, akiket, hogyha ledobnának a Marson, akkor tulajdonképpen másfél másodperc alatt sikerülne összerítjenteni egy olyan műsort, hogy ott nagyon kedvesen, aranyosan tapsolnának nekünk a marslakók. A szemünk nem rebbenne, hogy fogalmuk nincs, hogy mit látnak, vagy hallanak, de mi csak énekelnénk és muzsikálnánk.
1: A gasztrokultúra is része. Valami kedvencet, ami szívből jön.
2: Nem akarok én itt megkérdezni, meg nem vagyok egy ilyen omnipotens géniusz. Minden, amit csinálok, azt én szeretetből, rajongásból, hitből csinálom. Hát most valószínűleg 10 évvel ezelőtt a barátaim unszolására még egy szakácskönyvet is kiadtunk, amiben az én általam legfontosabbnak és kedvencnek tekintett receptjeimet összegyűjtögettem, meg is főztem őket, és az általán megfőzött recepteket le is fotóztuk, tehát dokumentáltuk, tehát ez is számon kérhető a nénin, de igazság szerint a hétköznapok azok, amik alátámasztják ezt a fajta képességemet, és szinte nap nem telik el, hogy én valami finomat ne főzzek. Jó, tegnap például a tonhalfilét sütöttem, rengeteg citrommal, kicsi fokhagymával, volt mellé egy kis hollandi mártás, meg egy kis petrezselyem és urbújkonya, így zárójelben.
1: Köszönöm a megosztott gasztrotitkot, kívánunk jó időt és szúnyogmentes június 6-át. Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére. Egyrészt önöknek, akik ott lesznek a Margit szigeti szabadtéri színpadon, másrészt pedig Szulák Andreának, aki bármit is mond, nem változott a ballagás óta. Maximum annyit, hogy a ballagás után már az érettségi írásbeli részén is túl vannak a fiatalok. Itt a Jazzy Weekend végén kívánok nekik jó felkészülést a szóbeli megmérettetésekre, mindenki másnak pedig akár túl van már ilyen dolgokon, akár nem, egy remek hétvégét. Hogy komoly legyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten újra találkozunk, most búcsúzunk, nem fogják kitalálni, egy Szulák Andrea dallal. Jazz.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. Ma van az emlékhelyek napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma tartják az új országgyűlés alakuló ülését. A program ezekben a percekben kezdődik Sulyog Tamás államfő megnyitójával, majd mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az elnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekel, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos, a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncz Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Ma reggel 8 órától a délután 3 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a burkolatot. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát, holnap hajnalig. Ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Ma délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies első májusi adása. Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek. Kicsit rendhagyó műsorral készültem ma, ugyanis anyák napja van, és bár én az édesanyámat már jó néhány éve nem tudom köszönteni, és én magam sem lettem édesanya, de bízom benne, hogy a hallgatóink közül sokaknak örömet szerez ez a mai 60 perc, de nézzük, hogy honnan is ered az anyák napja. Az ünnep eredete az ókori, évenként megrendezett tavaszi ünnepségekre vezethető vissza, amelyeken a görögök Rea, Kronosz felesége és a görög mitológia számos istenségének anyja előtt tisztelegtek. Az őskeresztények a nagybőjt negyedik vasárnapján, a Krisztus édesanyjának Szűz Máriának tiszteletére rendezett ünnepen már egyfajta anyák napját ünnepeltek. Angliában az ünnepet kiterjesztették az összes anyára, ekkor nevezték el az eseményt Anyák vasárnapjának. Az anyák napjának újabbkori története az 1600-as évekre nyúlik vissza Angliában, ahol a Szűz Mária tiszteletére tartott ima óra után a templomba a gyerekek ajándékokat és virágokat vittek, hogy így tisztelegjenek saját édesanyjuk előtt. Idehaza először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt zászlaja alatt a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkások gyermekeinek részvételével. A 30-as évektől pedig már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került. De születésnaposok is vannak. 1933-ban például ezen a napon született James Brown, a soul keresztapja, aki bár gitáron, billentyűs és ütős hangszereken is tudott játszani, szinte kizárólag csak énekes táncosként lépett fel koncertjein. Ma lett 90 esztendős Szilágyi János, magyar újságíró, műsorvezető, riporter, aki a nagy sikerű Haló itt vagyok című rádiós műsorral és az ebből készült könyvvel is az én rajongásomat is elnyerte. 1938-ban Budapesten a világra jön Toldi Mária énekesnő, a Jazzy Goldies örökös sztárja, aki a 60-as évek elején a Magyar Rádió tánczenei stúdiójában kezdte énektanulmányait, tanára Balassa Péter Tamás volt, majd a Lipcsei Fesztiválon debütált, mint énekesnő a Barna bőrű hableány című dallal. Első igazi slágere a 20 éves vagyok című melódia volt, ez a sláger tette ismerté itthon, amit olyan dalok követtek, mint a Béka Szerenád, a Boom Chili, az Egy, velem ugye könnyen megy, vagy éppen a nem sokára meghallgatható, például Te című gyönyörű dallam. A 66-os első táncdal fesztiválon Más ez a szerelem című dalával megosztott első díjat, és az előadói díjat is ő nyerte meg. 67-ben a Rövid az élet című dallal szintén megosztott első helyezést és előadói díjat nyert. Toldi Mária, Malek Miklós zeneszerző felesége, Malek Andrea és ifjabb Malek Miklós édesanyja. Természetesen, ahogy mondtam, nem sokára egy dal is jön az előadásában. Aztán ma lett 57 éves Hajós András, zenész, énekes, aki az Emir Rulezzel rendszeres szereplője a Jazzy dalválogatásainak, és hát végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, ma lett 42 éves az a színművész, aki néhány éve került be a nagy kedvenceim közé. Jó szívvel ajánlom őt megnézni a Víg Színházban, mondjuk a Lilion Fi című darabban. Ő Ötvös András, junior prima díjjal kitüntetett színművész. Hát szerintem írtó menő dolog, hogy ilyen csodálatos művészekkel születtem egy napon, és most hallgassunk kicsit zenét, ez mégiscsak egy zenés időutazás. Elvis Presley legendásan ragaszkodott az édesanyjához, kezdjünk az ő felvételével, őt a születésnapos Toldi Mária követi, a sort pedig egy hangulat, egy szentimentális hangulattal Duke Ellington és John Coltrane zárja. Jó szórakozást kívánok, és nagyon sok boldogságot minden édesanyának. Ez a Jazzy Goldies.

itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies olyan művészekkel, mint például Neil Sedaka. Olyan legendás dalok fűződnek a nevéhez, mint a hamarosan forgó O Carol, vagy a Happy Birthday Sweet Sixteen. De az, hogy ki is ő, arról talán kevesebbet tudunk. Apja Mordecai Meg Sedaka taxisofőr volt. Apai nagyszülei 1910-ben Isztambulból érkeztek az Egyesült Államokba. A kis Neil a második osztályos kórus órán bizonyította zenei rátermettségét, és amikor a tanára hazaküldött egy cetlit, amelyben azt javasolta, hogy vegyen zongoraleckéket, édesanyja 6 hónapig részmunkaidős állást vállalt egy áruházban, hogy kifizethesse azt. Édesanyja egyébként azt akarta, hogy klasszikus zongoraművész legyen, és bár Sedaka végül nem azt a pályát választotta, a mai napig is rajong a klasszikus zenéért. Amikor Sedaka 13 éves volt, a szomszéd meghallotta őt játszani, és bemutatta 16 éves fiának, Howard Greenfieldnek, aki ambíciózus költő és szövegíró volt. Ők lettek a Brill Building 2 zeneszerzője. Sedaka és Greenfield fiatalkorukban együtt írták a dalokat. Mielőtt a rock and roll berobbant volna, a szerzőpáros a Sóvilág dallamaiban merített ihletet. A dalok írását akkor sem hagyták abba, amikor Sedaka már sztár lett, de a beat zene térhódításával a karrierje alább hagyott. Magánéletéről annyit tudok, hogy 1962-ben feleségül vette Leba Strasberget, és 2 gyermekük született, Mark és a lányuk Dara, ő egyébként szintén énekes. Neil Sedaka zenei karrierje alatt több millió lemezt adott el világszerte, és több mint 500 dalt írt, vagy írt társszerzőként magának és más előadóknak is. 1983-ban beválasztották a dalszerzők hírességének csarnokába. Hallgassuk most az egyik legnagyobb sikerét, jön az O Carol, itt a Jazzy Goldiesban.

a 90.9 Jazzy Rádióban, ez a Jazzy Goldies, és már is jön egy érdekes történet az egyik kedvenc filmemről, remélem önök is szeretik, majd van, aki forrón szereti. Az első tesztvetítésen a film fogadtatása lesújtó volt, de Billy Wilder forgatókönyvíró és rendező a stúdió kérése ellenére sem változtatott a filmen. A hivatalos bemutatóra 1959 márciusában került sor, New Yorkban, ahol jóval kedvezőbb fogadtatásban részesült. A film jelentős szakmai és közönség sikert aratott a végén. A Van, aki forrón szeretét az Amerikai Filmakadémia 6 kategóriában jelölte Oscar díjra, amelyből egyet el is nyert. Ari Kelly, mint a legjobb jelmeztervező vehette át a szobrocskát. Billy Wilder társ forgatókönyvíró és rendező eredetileg Frank Sinatrát akarta, a végül Jack Lemmon által eljátszott Jerry nőnek öltözve Daphne szerepére. Sinatra állítólag azért esett el a lehetőségtől, mert egyszerűen nem jelent meg azon a munkaebéden, ahova a rendező a dolgokat átbeszélni várta őt. De sokak szerint ez csak városi legenda, és Wilder egyszerűen nem volt teljesen meggyőződve az énekes, színészi tehetségéről. Így a következő áldozat Jerry Lewis lett volna. Neki viszont derogált női ruhába öltözni, úgyhogy nem vállalta el a szerepet, így végül Jack Lemmon élet. Miután Lemmon Oscar nevezést kapott a szerepért, évente küldött egy-egy doboz csoki Jerry Lewisnak hálából, hogy az nem vállalta el a szerepet. Persze Lemmon sem volt könnyű leszerződtetni, a stúdió ugyanis valami nagyobb nevet szeretett volna Tony Curtis mellé, és csak Marilyn Monroe leszerződtetésével sikerült rávenni a stúdiót Jack Lemmonra. Marilyn Monroe szerződésében ki volt kötve, hogy csak színes filmben játszik. Wilder azonban meggyőzte őt, hogy a Van, aki forrón szereti esetében tegyen most kivételt, mivel színesben a két férfi főszereplő, Jack Lemmon és Tony Curtis arca nőnek sminkelve sápat, és hát kicsit zöldes színben is játszott. Curtis és Lemmon úgy tesztelték élesben, még a forgatás előtt a női ruhákat és sminkeket, amit aztán később viseltek, hogy körbejárták a stúdió teljes területét, és többek közt a női mosdóba is bementek, pontosabban Wilder, ugye a rendező tuszkolta be őket. Utóbbi helyen a tükör előtt állva vadsminkelésbe kezdtek, és egyetlen valódi nő sem foglalkozott velük, ami azt jelentette, hogy hitelesnek bizonyultak. Curtis azonban úgy érezte, hogy csak azért működött az álca, mert ronda nőnek voltak megcsinálva, ezért visszament a sminkbe, hogy csiszoljanak még egy kicsit rajta. Új, ragyogóbb külsejével azonban a színészt azonnal felismerték, így visszatértek az eredeti sminkhez. Marilyn Monroe a forgatás idején már súlyos alkohol függőséggel és drog problémákkal küzdött, ami miatt nem tudta megjegyezni a szövegét. Volt például ugye a filmben egy sor, én vagyok az, virág, it's me, sugar, ezt a sort például 47 alkalommal kellett újra felvenni, amíg végre sikerült, és azt is csak úgy, hogy Billy Wilder ráírta a sorokat egy táblára. Apropó ruha, amikor Ori Kelly legendás jelmez tervező levette mindhárom sztár méretét a készülő kosztümökhöz, megjegyezte Monroe-nak, hogy Tony Curtisnek sokkal jobb popsia van, mint neked. Monroe válasza erre az egyetlen lehetséges válasz volt, szétnyitotta az ingét azzal a felkiáltással, hogy de ilyen mellei biztosan nincsenek. És hogy mi lett a cím? A jazzre vonatkozik a cím, abból is a hard jazzre, ami improvizáltabb, vibrálóbb, kiszámíthatatlanabb muzsikát jelentett, mint egyébként a kottából játszott straight jazz. Some like it hot, ez ugye az eredeti cím. És akkor hallgassuk meg természetesen a legismertebb dalt a filmből, ez Marilyn Monroe előadásában az I Wanna Be Loved By You. Jó szórakozást kívánok, ez a Jazzy Goldies!

0: Már is folytatódik az időutazásunk, és hogyha megengednek, ismét egy személyes megszólalást. Anyák napja lévén édesanyám egyik nagy kedvence, Jávor Pál a folytatásban. Repüljünk vissza a magyar film aranykorába, és idézzük meg a sárm, a romantika és a legendás bajusz királyát. Jávor Pál minden idők egyik legismertebb és egyik legkedveltebb magyar színésze, az első magyar férfi filmsztár, Spannenberger Pál Gusztáv néven született Aradon 1902. január 31-én. Édesapja Jermann Pál 53 éves városi pénztáros volt, más források szerint nyugalmazott vasúti főkalauz, aki titokban ejtette teherbe szeretőjét, Spannenberger Katalin 17 éves cselédjét. Lányt. Szülei 3 évvel később házasodtak össze, ekkor apja végre a nevére vette, így lett Jermann Pál Gusztáv, amiből később a Jávor név lett. A kis Palinak még két fiú és egy lány testvére született, de hamar félárvák lettek, édesapjuk meghalt. Katalin, anyjuk fűszer és gyümölcsboltot nyitott, így tartotta el a családot. Bár édesanyja azt szerette volna, ha ő is vasutas lesz, ő az első világháború alatt kiszökött a frontra, és leveleket kézbesített a katonáknak. Anya kerestette, és hónapok múlva a tábori csendőrök haza is szállították. Később újságírással próbálkozott, de kiutasította magát az újdonsült Romániából, mert Dániában akart letelepedni. A vasúti jegyét azonban Budapesten érvénytelenítették, így ott ragadt, és beiratkozott a Színművészeti Akadémiára, ahonnan fél év múlva kirúgták botrányai miatt. Ezután főleg statisztaként dolgozott, és annyira szegény volt, hogy parkokban aludt. 1922-ben azonban Csortos Gyula ajánlására leszerződtette a Reneszánsz Színház, és jobbra fordult a sorsa. Bár ezek az évek a helykeresés évei voltak, kisebb szerepekkel és hangos botrányokkal, verekedésekkel, sőt, nagyon sok italozással. Jávor Pál ekkor szokott rá a cigányozásra, ahogy ő hívta, szenvedélye volt a muzsika, imádta a cigánnyal húzatni a nótáját. Jávor imádott a Vadászkürt nevű étterembe járni, egyedül ücsörögni az asztalnál, iszogatni, dalolni, és a kedvenc nótáit húzatni. Már nagybetegen, halála előtt a kórház kertjében egy cigány zenekar még eljátszotta neki utoljára a kedvenc nótáit, sőt, állítólag az ápolók bort is adtak hozzá. A magyar némafilmgyártás Jávor Pállal végződött. Ez volt a Csak egy kislány van a világon 1929-ben, a hangos filmgyártás pedig vele indult el. Jávornak adatott meg ugyanis az a filmtörténeti pillanat, hogy megformálhassa az első magyar hangos és egyben zenés film a Kék Bálvány férfi főszerepét. Jávor a második, a Kék Bálványnál jóval sikeresebb hazai hangos filmben, a Hippolita lakályban is szerepet kapott, igaz, itt nem volt főszereplő. Magyarországon 1931 és 44 között készült körülbelül 350 hangos film egy ötödének volt Jávor Pál a főszereplője, ami elképesztő szám, és közben folyamatosan játszott pesti színházakban is. Mindezért fantasztikus gázsikat kapott, így vagyonos emberré vált, villát vett Pasaréten, műkincseket gyűjtött és könyvtárat szedett össze. 1930-ban még kezdő szegény színészként ismerkedett meg a nála 3 évvel idősebb Landesmann Olgával, a gyermekeit egyedül nevelő özvegyasszonnyal, egy zsidó iparmágnás lányával. Bár az asszony szülei tiltakoztak, 1934-ben azért mégiscsak összeházasodtak, ami később mindkettőjük életét meghatározta, hiszen a hamarosan életbe lépő zsidó törvények közvetlenül érintették őket. A vészkorszak alatt derült ki, milyen remek ember Jávor. A származásuk miatt a szakmából kirekesztett kollégákat ugyanis anyagilag támogatta. A nyilasok 1944. októberében tartóztatták le otthonában, megverték, megalázták, a Sopronkőhidai fegyházba vitték, majd a Pfarrkircheni koncentrációs táborba, amelyet aztán az amerikai csapatok végül felszabadítottak. Felesége is túlélte a háborút, a rommá bombázott ott Németországban találtak egymásra. Jávor Pál 1945-ben a Magyar Színházban, 46-ban a Művész Színházban kapott egy-egy szerepet, de az új vezetés ironikus módon nem találta kívánatosnak a Horthy korszak legnagyobb sztárjának jelenlétét, így Amerikába emigrált. Kisebb szerepek, szegényes díszletek, betanított irodai munka, éjszakai portás állás. Ezek voltak az idehaza egykor ragyogó csillag hétköznapjai. Jábor hosszas politikai egyeztetés után 1957. novemberében a forradalmat követő enyhülés eredményeként települhetett haza a feleségével együtt. 1958. januárjában a Jókai Színházban lépett színpadra, majd Major Tamás megüzente neki, hogy várja vissza a Nemzeti Színházba. A rossz nyelvek szerint ekkor már Major Tamás is tudta, hogy Jávor gyógyíthatatlan beteg. Jávor Pál 1959. augusztus 14-én hunyt el. Előtte a Kórteremben ünnepelték ezüst lakodalmukat a feleségével. Farkas réten nyugszik, én többször voltam a sírjánál, egy aranyozott koporsóban temették el, 80 ezren kísérték utolsó útjára. És jöjjenek a dalok. A válogatást természetesen Jávor Pál nyitja, majd Marót Vikivel és a Nova Kultúr zenekarral hívom önöket egy kicsi mozgásra, a sort pedig Robbie Williams zárja. Jó szórakozást!
1: Új világot találtam én itthon, megszerettem új embereket, bár addig egy kevés idő eltelt, míg megtaláltam én a helyemet. Nem vagyok oly fiatal, mint régen, nem is leszek olyan soha.

Sétálok a kedves pesti utcán, bámulom a sok-sok új csodát, megállok egy széles oszlop mellett, mennyi gazdag színházi plakát. Új csillagok jöttek fel az égre, és a bálon

Az elmúlt percekben Robbie Williams énekelt itt a Jazzy Goldiesban, és ezzel a mai válogatáson végére értünk. Remélem, szerették a mai műsort is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzyn. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, boldog édesanyákat, és természetesen ma is jó étvágyat majd az ebédhez.

0: Jazzy Goldies, itt a Jazzén. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az euró tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig Solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják, a Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak, a 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát, vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál. Várhatóan délután 3 óráig, mert javítják az útburkolatot. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Elmúlt 11 óra, jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Munk Ferenc egyik dalát, az Ordas Blues-t fogom elhozni. A szaxofonostól, aki 1989-ig a Várkonyi Mátyás vezette rock színház tagja is volt, Emerton díjat kapott, mint az év jazz szólistája 1990-ben. És kezdjünk a Say She-vel, Addis Kolai érkezik, a 2021-ben alakult brooklyni női ének együttestől, amely sajátos stílusát diszkolektik szóként határozza meg. A zenekar hangzása a 70-es évek funk és diszkó világát ötvözi modern elemekkel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 11. kerületben a panelek és a kertváros határán, az Ildikó tér közelében áll Budapest talán legfurcsább temploma, amely leginkább egy lezuhant UFO-ra hasonlít. A külső kelenföldi református egyházközség temploma olyan, mintha egész testével az ég felé fordulna. A hatszög alaprajzú épülettömböt a síkjára 45 fokos szögben megdöntötték, tetejét térrács borítja. Az 1950-ben megalakult egyházközség temploma 1979 és 1981 között épült fel. A helyi legenda szerint a környékbeli lakosok, látva a furcsa vászszerkezetet, eleinte rakétakilövő állásnak vélték. Tervezője Szabó István volt, aki az éppen csak nem tiltott, de nem is nagyon tűrt templomépítés élharcosa volt a Kádárkorban. Az ő nevéhez kötődik a szocializmus alatt épült első templom is, a Mindenszentek temploma a Farkaséti temető főbejáratánál.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, ahol a Jazzy Lexikonval megyünk is tovább. Mindy Albert és a The Bone Shakers közöse a Bone jön nem soká. Mindy Albert 1969-ben született, és az egyetem után kezdett el fellépni. Többszörös Grammy-díjas, amerikai szaxofonista, énekes és dalszerző. Jazz a Moltól is jön egy dal, az Encore. 1999-ben alapították a német duót. A zenéjükre a lounge, a jazz és bossa nova jellemző. És Big Sam's Funky Nation-től a Who's Gonna Help Brother Who Get Further-rel kezdünk. Egy New Orleans-i funk jazz zenekar ők, amelyet Sammy Big Sam Williams, trombonista és zenekari vezető vezet.

0: Jazzy Lexikon.
1: Neobarokk kísértett kastélyként magasodik a Szabadság tér fölé az egykori magyar tengerészet történelmi épülete, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság egykori székháza. A részvénytársaság 1881. december 21-én alakult meg Fiumében, viszonylag rövid fennállása alatt páratlan sikertörténet lett belőle. A trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette a tengeri kijáratát, ennek ellenére a 20-as években még használta az épületet a hajózási társaság a veszteségek adminisztrálása alatt, de később kihasználatlanul árválkodott. Az épület homlokzatán tengeri motívumok, a hajózáshoz köthető szimbólumok, delfinek, hajókötelek, horgonyok, a hajóorként végződő épületsarkok emlékeztetnek arra, hogy az elhagyatott épület az eltűnt magyar tengerhajózásnak állít emléket még ma is.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Nightmares on Wax egyik dala, jó is jön nem soká. Az Egyesült Királyság beli Leedsből származó George Allen DJ és zenész művész neve. A zenei stílusa ötvözi az elektronika legjavát a hip-hop ütemekkel. És Andy Grammertől is jön egy dala, Freeze. 1983-ban született az amerikai énekes, dalszerző és lemezproducer. A debütáló albumát 2011-ben jelentette meg. És Mezzo Forte-val kezdünk a Garden Party-val a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis opera, azaz operett műfaja Mozart nevéhez fűződik. Benne fogalmazódott meg, hogy az operát a köznép számára is elérhetővé kellene tenni, és rövid, könnyed, szórakoztató formában bemutatni. Magát az operett elnevezést is neki köszönhetjük. A századforduló Budapestjének legkedveltebb kulturális és társadalmi eseményei voltak a rendkívül népszerű operett előadások. Volt, aki a magyar kultúra megmentőjét, mások az züllesztését látták benne. Egy azonban biztos, fürtökben lógott a közönség, ha a nemzet csalogánya Blaha Lujza színre lépett, Fedák Sári viharos szerelmi élete pedig lázban tartotta az egész országot. A 19. század második felében a budai és pesti polgárság jelentős része német ajkú volt, így az operettnek volt köszönhető, hogy ők is megtanulták a magyar nyelvet, megismerték a népszokásokat és a kultúrát. Ezzel a magyar nyelv lassan, de biztosan elkezdte térnyerését a némettel szemben, kiszorította azt a társasági és kulturális élet porondjáról.
0: Jazzy Lexikon.
2: Every

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt, a mostani hasonló szinten. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, hová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján. A futárok Baktalórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagy Vilmos készítette. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Vadnagy Vilmos készítette. Jazzy. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés. Ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazát, a nemzetet szolgál és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott: akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikont hallgatják, elmúlt 13 óra. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Four Tops egyik dalát, az I Can Help Myself-et fogom elhozni. Egy amerikai detroiti vokál négyes ők, akik segítettek meghatározni a város monoton hangzását az 1960-as években. Group & Swing és Gaher Bálint közöse is jön a Bár lennék hős. 2006-ban alakult 10 profi zenészből a Group & Swing, és a harmadik Jazzy dalversenyen a döntőbe is bekerültek. Akkor egy énekesük Gaher Bálint kapta a legjobb férfi énekes díját. És a Kennedy Administration-től a Bellway-jel kezdünk. New York-i székhelyű, modern soul, funk és jazz együttes, karizmatikus énekesnőjük Kennedy. Zenéjükben ötvözik a klasszikus R&B elemeit a modern ritmusokkal, dinamikus és improvizatív koncertjeikkel.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Én Usza Dawoda és SCG közöse, a J-Load of Jazz jön nem soká. Én Usza Dawoda 1960-ban Gánában született, zenész, énekes, producer, aki 1994 óta aktívan zenél. És Count Basie Orchestra.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kunbéla téri, mai Ludovika téri szellőző aknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt hat állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
0: Jazzy Lexikon.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.
1: Hey, I'm Groove. But they call me Jazz. My crime is music. I'm going under here in jail, but I'm gonna break out and go out and play. Take my axe, listen to the sound.

0: to music.
1: Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. The Break-től jön a Pig Daddy. A francia zenekar electrofunk és hip-hop stílusokban mozog, 2003-ban alapították. Tony Desertől is hozok egy dalt, a Gad Habit. 1976-ban született az amerikai jazz énekes zongorista. És kezdünk a Love's Last Episode-dal. A One More Time jön most a Jazzy Lexikonban.

Jazzy Lexikon. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelységek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös higiéniés helységeket használhatták. Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés, ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazát, a nemzetet szolgál és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, üdvözlöm Önöket délután 2 után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Amy Winehouse az egyik dalát, a Between the Trees-t fogom elhozni. A 6-szoros Grammy-díjas angol soul, jazz, rhythm and blues énekesnőtől és dalszövegírótól, aki több mint 24 millió lemezt adott el. 2003-ban debütált Frank című albumával. A halála után a Back to Black című albuma egy ideig a 21. század legkelendőbb albumává vált az Egyesült Királyságban. Pete Projektől is hozok egy dalt, a Does the Music Turn You On-t. 2008-ban alakult a Pete Project székesfehérvári fiatalokból. A következő évben megnyerték a Jazzy dalversenyt. Hamar a tengeren túra is eljutottak, ahol a Catalina Island Jazz Fest Fesztiválon elnyerték az év felfedezetje címet. És Don Westtől a Never Love-val kezdünk. Az ausztrál Coastal Soul előadó Sydneyből klasszikus soul, blues és mauton ihletésű hangzást ötvöz modern indie soul elemekkel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és a Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa, rekord idő alatt épült, első motorkocsis föld alatti vasútját, a londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút, benne a járműpark messze megelőzte korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Candy Dalfurtől hozok egy dalt, a Don't Go-t. A holland szaxofonos énekes is, aki a smooth jazz és funk műfajokban tevékenykedik, 14 éves korában alapította első zenekarát. És Jason Mraztól az I Feel Like Dancing-nál kezdünk. 1977-ben született az amerikai énekes, cseh gyökerekkel rendelkezik, nagyapja 1915-ben költözött az Amerikai Egyesült Államokban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf a 19. századi magyar történelem egyik kimagasló, korszakformáló politikusának tekinthető. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként harcolt, majd a forradalmi kormány követként Konstantinápolyba, a török birodalom központjába küldte. A szabadságharc leverése után az emigrációt választotta, távollétében azonban halálra ítélték és hajnó parancsára jelképesen felakasztották. Nevét egy faltáblára ráírták, melyet a hóhér felszögezett a bitófára. A franciaországi emigrációban élő jóképű gróf ekkor kapta a francia nőktől a szép akasztott elnevezést. Mikor Ferenc József 1857-ben közkegyelmet hirdetett, Andrássy élt a lehetőséggel és hazatért. A hazabölcsét, Deák Ferencet követve lett a kiegyezés híve, és ő vezette a bécsi császári udvarral való tárgyalásokat, melynek következtében megszületett az 1867-es kiegyezés. Már ennek elfogadása előtt Ferenc József Andrássy Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lett. Szobrát az országház déli oldalában találjuk, nevét az egykori Sugárút, a mai Andrássy út őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

Lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Alessandro Maganinitól hozok egy dalt, a Living My Life-ot. A gitáros zeneszerző és producer gyermekkora óta élénk érdeklődést mutat a zene és dalszerzés iránt, amelyben elég hamar eldőlt, hogy érdeklődése középpontjába a jazz került. Amber Marktól is hozok egy dalt, a Mixert. Az amerikai énekesnő dalszerző producer is 2017-ben adta ki első kislemezét.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a stadion és a Pillangó utcai megálló között.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Arany János életének meghatározó pontja volt, amikor a Kisfaludi Társaság 1860. júliusában megválasztotta igazgatójának, ekkor költözött a fővárosba. Első pesti lakhelye az Üllői út és a Három Pipa, ma Erkel utca sarkán álló épület volt. A csendesnek cseppet sem nevezhető környék ekkor nagy átalakulásokon ment keresztül. Sorra építették az elegáns bérpalotákat, azonban az utcákat még javában a kereskedők nyikorgó szekerei uralták. Arany a lakásról ezt írt a Tompa Mihálynak szóló levelében. Ez egy 4 jószobás szállás, de baj az, hogy a központtól kissé távol van, hogy második emelet, és ami fő, hogy többnyire új nép lakja, mely ökönnel szokta ügyes-bajos dolgát igazítani egymás közt. A kisebb kényelmetlenségek ellenére Arany János rímbe is szedte első pesti lakását. A Három Pipa utca című versben emlékezett meg róla.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalóránd házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezett tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűbben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban anyák napja alkalmából újabb szobrokat fogunk bemutatni a hallgatóknak. Ugyanis volt már egy ilyen Mesélő Budapest rész, ahol olyan szobrokat mutattunk be a hallgatóknak, ahol anya volt a gyermekével, ugye? És igen, akkor ezeket vettük végig, de igen, hát ebből ez is egy kimeríthetetlen téma.
2: Így van, és hát úgy láttuk tényleg, hogy még egy ilyen alkalomra való szoborcsokor bőven van a fővárosban, úgyhogy a mai napra ezt hoztuk.
1: Buda és Pest mind a két oldal, ugye?
2: Mind a két indulunk oldalon. Hát induljunk a pesti oldalon, a 14. kerületben a Nagy Lajos Király úti lakótelep parkjában találunk egy szobrot, ezt 1957. szeptemberében állították fel, a gyermekét fürdető anya szobra. Ennek a szobornak az anyaga alumínium, eredetileg valószínűleg aranyozás borította, és Szandai Sándor alkotása. Róla azt kell tudni, hogy több művészeti ágban is jeleskedett, festőnek is készült, de írt is, és az írásai a Nyugatban is megjelentek. Amíg szobrászként alkotott, különböző művészeti irányok hatottak rá, de ez a szobor, a gyermekét fürdető anya, talán tényleg egy önmagán is túlmutató alkotás, hiszen arról az egyetemes gesztusról beszél, ami szerintem minden anya valahol megélt, ahogy ott van a karjában a gyermeke, és látja kibontakozó emberi életet, úgyhogy szerintem ehhez te is, én is tudunk kapcsolódni.
1: Mindenképpen.
2: Ezek a szobrok különben tényleg az anyaság ezer arcát mutatják be, hiszen kortól, időszaktól, pillanatoktól függetlenül, ezek mind-mind olyan momentumok, amikre az ember emlékszik, és akármekkora a gyerekünk, mindig tudunk valamilyen szinten kapcsolódni az anyaság élményéhez.
1: A 13. kerületben is rengeteg szobor van, bár én egyszer kíváncsi lennék, hogy van-e jelleg, hogy melyik az a kerület, ahol a legtöbb köztéri szobor van, és hol van az, ahol a legkevesebb.
2: Na, ezt majd egyszer megnézzük. Jó. Ezt így én sem tudom, még tippem sincsen, de egyszer utána mehetünk, ha gondolod.
1: Na, hát egy újabb történetszál, amit így felgöngyölíthetünk. 13. kerületben hova menjünk el?
2: Ez a Debrecen Parkban található szobor, a Kis Makrancos című kútszobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása. Ebből a szoborból Szentesen és Zalaegerszegen is állítottak ki köztéri szobrot, azok bronzból készültek, ez pedig egy műkőből készült szobor, és 1951-ben állították fel. Kisfaludi Strobl Zsigmond volt, aki a szabadság szobrot is megmintázta, úgyhogy az ő neve innen is lehet ismerős. Ez egy igazi, mozgalmas, lendületes mű, tipikusan jellemző Kisfaludi Strobl Zsigmondra. Itt egy mesztelen alakot látunk, aki kicsit védelmezi, kicsit fegyelmezi a gyermekét, de valahol, mintha még a játszó pajtása is lenne ennek a kis rosszalkodó kisfiúnak, úgyhogy tényleg nagyon dinamikus az alkotás, és nagyon kifejező mind a két alaknak az arca, a teste, úgyhogy érdemes megnézni, ellátogatni oda, vagy éppen megnézni az interneten.
1: Pesten maradunk még a következő szobornál?
2: Igen, még egy szobor a pesti oldalon, ez pedig a volt Népköztársaság útján, a mai Andrássy úton, egész pontosan a 124-es számú ház kertjében. Itt avatták fel 1985-ben nőnapon Takács Erzsébet szobrászművész anya gyermekeivel című alkotását. Ebben a házban volt különben a Magyar Nők Országos Tanácsának székháza, és ma pedig itt működik a Magyar Nők Szövetsége. Takács Erzsébetről, az alkotóról azt kell tudni, hogy édesanyja 9 gyermekét egymaga nevelte, úgyhogy ennek a szobornak a központi alakja biztos, hogy nem véletlenül, pontosan egy ilyen nagyon kemény sorsú, sok mindent látott édesanyja, aki helytáll az életviharaiban. És nagyon érdekes, különben van egyfajta belső feszültség ebben az alkotásban, hiszen az édesanyja feszültségét nagyon szépen ellensúlyozza a gyerekek nyugalma, az a fajta szeretet és biztonságérzet, ami róluk sugárzik. Van a nagyobbik lány, az ő alakja akár a művész önábrázolásának is megfelelhet.
1: Három szobrot vagy három szoborcsoportot már láthattunk akkor Pesten, menjünk át a budai oldalra.
2: Igen, Dél-Budán egy nagyon-nagyon szép alkotást hoztunk, a Budatétényi Kertészeti Kutatóintézet rózsakertjében található egy tényleg gyönyörű szobor, műkőből készült szobor, szinte egy ilyen középkori Madonna ábrázolásra emlékeztet minket. Az a címe az alkotásnak, hogy anya gyermekével, és itt az édesanyja kezében lévő fiúgyermek fején kötés van, úgyhogy ez egyfajta titokzatosságot ad az alkotásnak. Lehetne akár az ápolónők vagy a védőnők emlékműve is, de mégis inkább az anya-gyermek viszonyra utal. Nagyon meghitt az összetartozás, amit látunk az anya és gyermeke között, ahogy a kisgyerek odabújik az édesanyához, az anya pedig oltalmazza a betegségéből éppen talán felépülőben lévő kisfiú, és hát az anyai szeretet a betegségben is megnyilvánuló anyai szeretet szobrát látjuk itt. Talán azért van itt ez a szobor a Budatétényi Rózsakertben, mert itt korábban rózsa, szobor és kerámia kiállításokat tartott. tartottak a Kertészeti Kutatóintézet parkjában. Nagyon-nagyon szép ez a szobor.
1: Budatétény után merre megyünk?
2: A 11. kerületben, szintén Dél-Budán, az Erőmű utcában találjuk a Mikus Sándor szobrászművész 1956-ban alkotott, és majd 5 évvel később, 1961-ben felállított Gyermekekkel játszó nő, vagy Anya gyermekkel és labdával című alkotását. Ez a szobor beilleszkedik a szobrászművész korábbi nőalakjainak sorába, és egy igazi optimista, vidám alkotás, de kicsit mégis különbözik a hagyományos anya-gyermek szobroktól, hiszen nem annyira a meghitt melegséget látjuk benne, mint a korábbi alkotásban, hanem inkább egy erős, öntudatos női alakot látunk, aki neveli, okítja gyermekét, és a maga a hölgy is, a nőalak is, az anyaalak is nagyon sportos, tehát inas, nem az a meleg, gömbölyű, hanem tényleg inkább egy másik alakot látunk itt, és hát benne van a szoborban, hogy talán majd a felnövekvő következő generáció is ugyanilyen lesz.
1: Rengeteg szobor látható Budapesten, most azokat vettük sorra, ahol az anyai oldal domborodik ki. Boldog anyák napját kívánunk!
2: Minden édesanyának boldog anyák napját, neked is boldog anyák napját,
1: neked is,
2: Nóri.
1: Kinga. Köszönöm. És minden nagymamának, és tét nagymamának is.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon ismét egy úriember ül ide közénk képzeletben, aki nem más, mint Lázár Ervin, ugyanis 1936. május 5-én született. Az ő életét fogjuk megismerni, illetve az, hogy mi minden kötődik hozzá Budapesten, és ő hogyan kötődik Budapesthez. Az első pillanattól kezdve kötődik Budapesthez?
2: Igen, ugyanis 90 évvel ezelőtt itt született a fővárosban Lázár Ervin, édesapja Lázár István, uradalmi intéző, édesanyja pedig Pence Etelka. A fővárosban született, de a gyermekkori éveit a Tolna megyei alsó Rácegres pusztán töltötte. Itt élt a Lázár család egészen 1951-ig, és így a kis Ervin is a környező falvakba járt iskolába, majd a középiskolát a Szekszárdi Garai János gimnáziumban végezte, ott is érettségizett, és utána a budapesti ELTE bölcsészkarára került újságíró szakon, ekkor már az Ötvös kollégiumban lakott, és 1961-ben magyar tanári diplomát szerzett, és 65-ben költözött vissza a szülővárosába, Budapestre. Ekkor került az élet és irodalomhoz tördelő szerkesztőnek, és egészen 71-ig dolgozott itt, és ettől kezdve a rendszerváltásig szabad foglalkozású író volt, közben pedig a családjával 9 évig Pécelen laktak, és 1980-ban végleg visszaköltöztek Budapestre. Ezt követően is 1989-ben az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt, a lap első számának megjelenéséig, aztán a Magyar Fórum alapító tagjai között volt, később a Magyar Napló, a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd 90-es évek elején a Hitel olvasó szerkesztője volt, és 60 évesen ment nyugdíjba 1996-ban. Tehát ez nem az írói karrierje, hanem ez adta azt a mindennapi keretet a munkájának, ami mellett természetesen tudott írni, hiszen ő nem újságíróként vagy szerkesztőként lett híres számunkra és kedves számunkra, hanem a meséi által, hiszen a gyerekkori alapélményből táplálkozva kezdte el írni a meséit, a gyermekregényeit, amelyek tényleg végig kísértek szerintem több generációt már a gyermekkor évein, aztán fiatal felnőttként olvassuk ugyanezeket a mi kedvenceinket a gyerekeinknek.
1: Nem volt az ő stílusa.
2: Rendkívül nagy mestere volt a nyelvnek, nagyon játékos eszközként tekintett a magyar nyelvre, sajátos humorával, iróniájával újabb jelentés rétegeket adott ezeknek a mondatoknak, és hát minden írásának középpontjában valahol megtaláljuk a morális értékeket, a jó és a rossznak a dilemmáját. Azt is fontos róla tudni, hogy a mesék mellett novellákat is írt. Első novelláját 1958-ban a Jelenkor közölte.
1: Jöjjenek akkor a folytatásban a gyermekirodalmi művei.
2: 1964-ben jelent meg a Kisfiú meg az Oroszlánok című meseregénye a Móra kiadó gondozásában. Később ő lett már állandó illusztrátora, Réber László, akit Janikovszki Éva kapcsán is említettünk néhány héttel ezelőtt, hiszen sok kerek évforduló van mostanság. Aztán 1966-ban megjelent a Csonka csütörtök című első elbeszélés kötete, majd ezt követte 69-ben az Egy lapát szén Nellikének című könyv, és a harmadik pedig Butha szomorú 1973-ból, de továbbra is a legfontosabb műfaj Lázár Ervin számára a mese és az elbeszélés. 1971-ben jelent meg a Fehér tigris című groteszk hangvételű regénye, ez az egyetlen regénye, és az egyik leghíresebb műve a Hétfejű tündér 1973-ból, ez két kiadónál 8 kiadást is megért, ennek számos a színpadi adaptációja is elkészült. Aztán a másik szintén nagyon híres műve a 1979-ben megjelent Berzsián és Dideki című meseregény.
1: Itt egy pillanatra megállítalak, mert a Budapest Bábszínházban nem olyan régen mutatták be ezt a darabot, pont ahhoz kapcsolódnak, hogy 90 éves Lázár Ervin. Igen?
2: Igen, ezt, ahogy te is mondtad, nagyon sok feldolgozást ért meg, és ezt a nemzetközi zsűri 1982-ben Andersen diplomával is tüntette ki, és hát a négyszögletű kerekerdő, ugye ez szerintem mindenkinek az ezt első, ami eszébe jut. 1985-ben jelent meg, és megkapta az év könyve jutalmat, aztán 4 évvel később, 1989-ben a Babberci, illetve 1996-ban a Csillagmajor című könyve ugyanezt az év könyve díjat nyerte el.
1: A Babberci kalandjai egyébként pedig a Madách Színházban látható, úgyhogy kor
2: nem véletlen, a 90-es évfordulóra
1: a színházak is így kapcsolódnak ehhez.
2: Az év gyermekkönyve kitüntetésre, amelyet a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács Magyar Bizottsága adományoz, 3 alkalommal is érdemesnek találták a meséit. 1989-ben a Babberci nyerte el ezt a megtisztelő címet, 1990-ben a Lovak, kutyák, madarak, és 93-ban pedig a Manógyár.
1: Elbeszélései?
2: Többféle összeállításban, több kiadásban is találunk el.

0: beszéléseket Lázár Ervintől. A legbővebb válogatást a Hét szeretőm című kötet tartalmazza 1994-ből, és a Csillagmajor 1996-ból a szülőföld a puszta hangulatát idéző új elbeszéléseivel jelentkezett, és aztán 1997-ben Kisangyal összefoglaló cím alatt régebbi és még meg nem jelent novellák jelentek meg.
1: Lázár Ervin családjáról tudunk, vagy van információ, amit érdemes tudni?
0: Maga a család volt az egyik első számú inspiráló közeg Lázár Ervin számára. A gyermekeit is gyakran emlegette társ szerzőiként. Három gyermekük van Vati Zsuzsa írónővel, ő volt a felesége Lázár Ervinnek, Zsófia lányuk olasz-angol szakos tanárként, Fruzsina lányuk magyar földrajz szakos tanárként végzett, fiúk pedig jogász. És hát tényleg talán ennek a családnak is köszönhetően egy olyan különleges világot alkotott Lázár Ervin, ami a már említett művekben is megjelenik. Az a nagyszerű, hogy egy újabb szál, amivel kötődik a fővároshoz, ő főleg a 9. kerületben, a Ferencvárosban lakott évtizedeken keresztül, úgyhogy 2017-ben egy nagyon szép emlékparkot hoztak létre, Kerekerdő Park néven, ahol bizony találunk egy Lázár Ervin szobrot is. Ez a szobor nagyon érdekes, ugyanis nem a saját jellemvonásaival ábrázolja Lázár Ervin, hanem a mesélő szerepében ül egy ilyen nagy kőtömbön, egy könyvvel a kezében, és körülötte pedig ilyen kisebb-nagyobb különböző formájú kavicsok, kövek találhatók. Ezzel az ő sajátosan megteremtett univerzumát jelképezi ez az egész installáció. Nagyon hangulatos a park, különböző programokat szokott itt szervezni a Ferencváros, ugye így kötődik tehát Lázár Ervinhez. Ez az a világ, amit ő megteremtett, ebben a parkban is tetten érhető.
1: Úgy kezdtük ugye a beszélgetést, hogy 1936. május 5-én született, és hát most 90 éves lenne, de mikor halt meg?
0: 70 évesen halt meg, 2006. decemberében. Sírja a Farkasréti temetőben van. Ez is nagyon szép a síremlék különben, Csíkszentmihályi Mihály alkotása, egy alakot látunk vállán pedig egy galambbal. Emellett Újpesten általános iskola viseli a nevét, bent van egy nagyon szép emlékplakett is, itt is a négyszögletű Kerekerdőre utalva. Korábbi lakóhelyén, illetve szülőhelyén, Pécelen és Rácegresen szintén emléktábla őrzi a nevét.
1: Köszönöm szépen!
2: Jesse!

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan téma érkezik, amely szerintem mondhatom, hogy a kedvenc időszakunk, vagy igen, nagyon sokat szoktunk oda visszamenni, vagy onnan idézni. 130 évet megyünk vissza az időben, hiszen ekkor nyílt meg az ezredéves országos kiállítás, azaz a millennium, amire oly sokszor szoktunk hivatkozni, amelynek oly sok mindent köszönhet a főváros. Na de mi volt ennek az előzménye, hogyan történt az egész kiállítás, és hát mi minden történt itt.
2: Először is fontos azt azért elmondanunk, hogy mit is jelent a millennium, minek az ezredéves évfordulója ez a kiállítás. Ugye mindig tanuljuk történelemből már az óvodától, kisiskolától kezdve, hogy a mi honfoglaló őseink 895-96 körül érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Persze itt nem egy év alatt történt mindez, de tulajdonképpen nevet kellett adni ennek a, ennek a jelenségnek, ennek a történelmi momentumnak, és ez lett a honfoglalás, és ennek az ezredéves évfordulója volt 1895-96-ban. Több mindennel elcsúsztak, és így került aztán végül az év, amelyben ez megrendezésre került, és ez a kiállítás pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896. május 2-án nyílt meg. Ebben az évben különben még számos alkalommal fogunk erre utalni, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sok mindent adtak át a millennium keretében alkalmára, tehát nagyon sok minden ünnepli a 130 éves évfordulóját idén, tehát ezt még sokszor fogjuk emlegetni.
1: Ekkor még ugye Ferenc József volt az, aki Magyarország uralkodója volt, Sziszivel együtt.
2: Így van, ugye az osztrák-magyar monarchia idejében vagyunk. 1867 a kiegyezés óta Ferenc József és Erzsébet királyné Magyarország királya és királynéja, és hát természetesen ezt a kiállítás megnyitót is az ő jelenlétükben, az ő részvételükkel volt illő megnyitni, és erre került sor május 2-án, 11 órakor, méghozzá Ferenc József beszédével, a király beszédével nyitották meg ezt a kiállítást. Már április 29-én reggel megérkezett Ferenc József Bécsből, természetesen a nyugati pályaudvarra érkezett. Itt Bánfi Dezső miniszterelnök és Dániel Ernő kereskedelmi miniszter fogadta őt, és egy díszküldöttség várta, díszmagyar viseletbe öltözve, és Ferenc József mellett az egész udvari küldöttség is jelen volt, 8 személykocsiból és 2 podgyászkocsiból álló gőzmozdony vontatta szerelvény érkezett meg tehát a nyugati pályaudvarra. Azt elmondanám zárójelbe, hogy a nyugati pályaudvarnak van egy királyi váró nevű külön egysége, ami egy kis mini kastély, ha úgy tetszik, nem is kastély, hanem egy gyönyörű emlékszoba, bársonyos bútorokkal, velencei tükrökkel, és ez ott van a nyugati pályaudvarban, amikor Erzsébet királyné és Ferenc József utaztak a nyugati pályaudvarról, vagy ide érkeztek, akkor innen a királyi váróból indultak, vagy itt végződtek az ő útjaik.
1: Milyen feladatai voltak még a megnyitóig, mert azt gondolom, hogy ha már Budapestre érkezett, akkor ugye rengeteg minden volt, ahova őt elhívták, meginvitálták, vagy vendégül látták.
2: Így van. A megérkezését követően megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel és Kammermayer Károly polgármesterrel. Róla már beszéltünk korábban, a három Károlyok. Bizony. Aztán a közlekedés ügyet is felügyelő Lukács Dénes miniszter invitálására megtekintette a nyugati pályaudvaron a millennium alkalmából a Magyar Államvasút által őfelsége számára megrendelt udvari vonatot. Ez egy több kocsiból álló és a királyi pár minden igényét kielégíteni kívánó szerelvény, a GANZ és társabb vasöntő és gépgyár vagongyárában készült, gyönyörű bőrülésekkel, gazdag neoreneszánsz stílusú faragásokkal, és hát ez a kocsi sajnos az első világháborút követő zavaros időkben, valószínűleg akkor, amikor a román csapatok bevonultak Budapestre és megszállták a fővárost, ezt valahogy eltulajdonították, tehát ez a kocsi, ez sajnos nincs meg, pedig egy nagyon nagy értéket képviselt.
1: Erzsébet királyné mikor érkezett?
2: Egy nappal később, 1896. április 30-án érkezett Sziszi a déli pályaudvarra. Most a déli pályaudvarnak az épülete nem az, amit most látunk, ez egy szociál épület, hanem ennek a helyén állt egy favázas csarnok, a mai elődje. Ide jött tehát a vonata, és Ferenc József is ott volt, várta feleségét. Ugye azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné rendkívül népszerű volt a magyarok körében. Ne felejtsük el, hogy ekkoriban már, ez 2 évvel van a halála előtt, itt Erzsébet már nagyon magába forduló, elvesztette a fiát, nagyon sok negatív dolog érte az életében, és itt már igyekszik mindig elkerülni a nyilvános szerepléseket, és erre egy kivétel ismételtet, ez pedig pontosan a magyar millenniumi megnyitó volt, tehát nagyon nagy dolog az, hogy ő eljött egyáltalán. Különben a Trieste pályaudvarról érkezett, ugyanis az előző napokat az Adriai tengerre néző gyönyörű szép Habsburg palotában töltötte. Megérkezve a déli pályaudvarra, tehát díszhintón a budai királyi pár felhajtott a királyi palotába. Ugye el tudjuk képzelni, hogy a déli pályaudvartól valahogy felmentek az onnan nem olyan messze található várnegyedbe.
1: És akkor érkezzünk el a megnyitó ünnepségig 1896. május 2-áig.
2: Erre a megnyitóra a Városligetben került sor, méghozzá az iparcsarnok előtti szabad területen. Itt állt az iparcsarnok épülete már az 1885-ös országos általános kiállításra készült el, és itt volt egy öntött vasból készített zenepavilon is, ami ugyanerre az alkalomra készült, ezt alakították át ideiglenes királyi sátorrá, és a dísz sátor alatt helyezték el a királyi pár számára a két széket, illetve az uralkodó család tagjainak is itt biztosítottak helyet. Ez a megnyitó ünnepség Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter beszédével kezdődött. Nem ment azért zökkenőmentesen ez a történet, ugyanis a horvát nemzetiségi képviselők egy része bekiabálásokkal zavarta meg ezt a beszédet. Válaszként persze a dísz magyarba öltözött többséget képviselő ünneplő közönség a szónoklat egyes részeinél hangos éjjelzésbe kezdett. Ez a tetszés nyilvánítás megzavarta a kicsit távolabb elhelyezett énekkart, úgyhogy a kórus egy kicsit hamarabb a tervezetnél, már a beszéd alatt elkezdte énekelni a himnuszt. Ennek a ugye a nemzeti imádságunknak a felhangzására megszólaltak az ide függesztett harangok is. Ezeket a harangokat meghallva a budapesti templomok harangjai is megzendültek, és ezt pedig jeladásként értelmezték gellérthegyi tüzérek, akik a citadella ágyúiból díszlövéseket adtak le. Kicsit olyan volt ez, mint amikor van egy ilyen dominósor, és egy picit hamarabb indítjuk el, mint ahogy kellett volna, ugyanis a tervek szerint mind a himnusz, a harangszó, illetve a díszlövések csak az uralkodói beszéd után kellett volna, hogy megtörténjenek, de mivel jött ez a horvát forrongás, erre jött a hangos magyar éjjelzés, ez mindent elindított, az egész gépezet mozgásba lendült, tehát nem egészen a forgatókönyv szerint történtek a dolgok.
1: De Ferenc József szavai hol hangzottak el?
2: Ferenc József megtartotta a beszédet, és itt inkább idéznék a Vasárnapi Újság 1896. május 10-ei számában, itt találunk egy tudósítást az egész alkalomról, idézek tehát, a király egész beszéddel válaszolt, örömérzelmét nyilvánította a történelmi pillanatban, mikor a hasznos munka a szellemi és anyagi teremtő erő fejleményeinek bemutatásával így béke ünnep áll elő. Tanúsítani fogja az egész világ előtt, hogy a magyar nemzet nem csak a harctéren tudta vitézségével megoltalmazni a trónt és hazát, hanem a mivelődésben is méltó helyet vívott ki magának. Isten áldását kérte a kiállításra. Ismét felharsogott az éjen, kalapok, kendők lengettek. A király szalutálva köszönte meg a lelkes tüntetést, aztán az éjjelző tömeg közt hintajához kísérte a királynét, ki már ekkor eltávozott a kiállításról. Maga a király ellenben fényes kíséretével körútra indult, s megkezdte 2 óra hosszat tartott szemléjét. Kíséretében sokan kifáradtak ez alatt az öreg diplomaták, és hátra vonultak, s többen eltávoztak.
1: Ugye itt a Városligetben vagyunk, és a Vajdahunyad vára az ugye erre épült fel, nem az, ami most van ott, hanem ugye annak még volt egy fából épült változata.
2: Pontosan.
1: De ezekről szerintem fogunk még beszélni. Hogyan zajlott tovább?
2: Az is már ugye kitűnik ebből a rövid tudósításból, hogy ez egy nagyon megerőltető ceremónia volt, ellenben Ferenc József fáradhatatlan volt, rendkívül nagy érdeklődést tanúsított, sokat kérdezősködött az egyes csoportok elnökeitől, és folyamatosan tényleg aktívan is jelen volt ezen a megnyitó ünnepségen. Elmondhatjuk tehát, hogy az emlékév megnyitása, ha nem is pont a tervek szerint, de azért felejthetetlen ünnepi külsőségek között zajlott le.
1: Az ezredéves országos kiállításon mi minden volt látható, illetve kik mutatkoztak itt be?
2: A fő helyszín tehát a Városliget volt, és itt a Városligetben egy 520 ezer négyzetméteres területen 240 pavilonban mutatták be a magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, vadászat, kultúra, művészet, oktatás és más területek teljesítményét és eredményeit, kizárólag a történelmi Magyarország és Horvátország területén készített tárgyakat, alkotásokat, termékeket. Az volt tehát a terv és a cél, hogy az elmúlt 1000 év történelmi gazdaságát, mindenféle vívmányát bemutassák egy területen, és ezt mindenki megtekinthesse.
1: Meddig volt látható ez a kiállítás?
2: Ez egy fél éves kiállítás volt, tehát október 31-ig volt látható. Szerintem fogunk még beszélni majd a kiállítás zárásáról, az a körüli eseményekről is. És elmondhatjuk azt is, hogy a megnyitott követő fél évben szinte minden héten olyan eseményeknek adott otthon Budapest, amelyek mind látványosságában, mind az érdeklődő tömegek kivételesen nagy számában a mai napig egyedinek számítanak a magyar főváros életében. Tehát egy nagyon különleges időszak volt ez 130 évvel ezelőtt a fővárosban.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy úriember érkezik hozzánk, aki nem más, mint Berzsenyi Dániel. Ő egy kicsit régebben született, mint ahogy mostanában beszélgettünk, akár Lázár Ervinről, vagy Csukás Istvánról. Ő 250 évvel ezelőtt született, de hogy ki is volt ő, mi is, milyen volt az ő élete, ez jön most a folytatásban.
2: Berzsenyi Dániel valóban 1776. május 7-én született, nem Budán vagy Pesten, hiszen akkor még nem volt Budapest, hanem a Vas megyei egyház hegyén látta meg a világot, egy evangélikus nemesi család egyetlen gyermekeként. Édesapja Berzsenyi Lajos ügyvéd és helyi földbirtokos volt, édesanyja pedig a marcali, gombai származású Tulmon Rozália volt. A kis Berzsenyi Dániel 7 évig a soproni evangélikus liceumban tanult, itt sajátította el a latin és a német nyelvet, és egyik alapítója lett az első magyar nyelvű diák önképzőkörnek is. Nagyon fiatalon, 23 éves korában feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, és Sőmjénbe költöztek. Itt született két gyermekük, Lídia és Farkas, és aztán 1804-ben Berzsenyi Dániel és családja az édesanyjától örökölt, majd a rokonától Zálogból visszaváltott Niklai birtokra költözött. Berzsenyit legtöbbször ezzel a Niklai helyszínnel szokták összekötni, és aztán itt élt a család, és itt született még további két gyermekük, Antal és László. Ez a somogyi település különben érdemes ellátogatni, nagyon, a mai napig nagyon élénken őrzi Berzsenyi Dánielnek az életét és a szellemét, és mivel itt töltötte tényleg a felnőtt éveinek a legnagyobb részét, itt kezdett el az irodalommal elmélyülten foglalkozni, és ennek eredményeként körülbelül 600 oldalnyi vers és értekező próza maradt ránk. És mivel meglehetősen magányos, visszavonult életet élt Berzsenyi Dániel, ezért szokták sokszor a Niklai remete néven illetni Berzsenyit.
1: Volt-e olyan, akit ő példaképének tartott?
2: A római Horácius verselését tartotta példaképnek. Első verseit titokban írta, és csak 1808-ban jelenhettek meg ezek kötetben, de végig visszanyúlt az antik időkre, és ezt tekintette alapnak. Emellett persze egy saját műfaj teremtett, és az ő líráját a hazafias, a vallási, a szerelmi és az erkölcsi ódák jellemezték. Van egy-két vers, amit szerintem mindenki tanult, hiszen része a magyar irodalmi tananyagnak. A közelítő tél például egy olyan vers, amire talán sokan emlékszünk, vagy a Magányosság című verse, vagy a Búcsúzás kemenes aljától, ezek mind-mind fantasztikus versek, és hatalmas értéket képviselnek a magyar irodalomban.
1: Milyenek Berzsenyi versei?
2: Nagyon melankolikus volt Berzsenyinek az egész lelki alkata. Az ő verseit olvasva tényleg lehet egy olyan érzésünk, hogy erről a vidékről, erről nagyon szelíd dunántúli vidékről, és ebből a vidékből nőtt ki az ő költészete. Az a mélabú, amit korábban is említettem, végig jellemző volt rá, és emellett szintén megjelennek ilyen szenvedélyes, tüzes nekibuzdulások, a hazáért való aggodalom és a magány keresése, illetve a magányosság érzése visszatérő motívumok Berzsenyi verseiben.
1: Kik voltak az ő pályatársai és a korszak jelentős irodalmárai?
2: Kiterjedt levelezést folytatott Kazinczy Ferenccel például, Kölcseivel vagy Virág Benedekkel, és 1817-ben az ő tiszteletére rendezte meg gróf Festetics György az első helikon ünnepségeket Keszthelyen. Kölcsei, bár pályatársa volt, 1817-ben meglehetősen szigorú, néhol igazságtalan kritikát fogalmazott meg Berzsenyi verseivel kapcsolatban. Ezek után már nem sok verset írt, hanem főleg verstani és mezőgazdasági témájú munkákkal foglalkozott. Ám 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia első vidéki rendes tagjává választották, és ettől kezdve a közgyűléseket itt fönt a fővárosban is rendszeresen látogatta.
1: Milyen volt az ő egészségi állapota ekkor?
2: Gyerekkorától kezdve meglehetősen gyenge, beteges testalkatú volt Berzsenyi Dániel, ezt a korabeli feljegyzések is alátámasztják. Ekkoriban már kóros mélabú is ott szerepelt az ő orvosi lapján, ha ezt mondhatjuk így, és azt olvastam róla, hogy valószínű krónikus májbetegségben is szenvedett, úgyhogy ezek miatt, a betegségek miatt rendszeresen kezeltette magát Balatonfüreden, illetve a budai gyógyfürdőkbe is rendszeresen járt föl. Ilyenkor a Tabánban található és a mai napig is megtalálható szarvasházban szállt meg. 60 éves korában, 1836. februárjában halt meg.
1: Síremléke Budapesten vagy Niklán van, ahogy ugye hivatkoztak is rá, hogy a Niklai remete. termete.
2: Ez utóbbi, Nikla az ő végső nyughelye, itt van a síremléke is, ennek az avatója az osztrák önkény elleni tüntetés volt. Ne felejtsük el, hogy 1860-ban már a szabadságharc leverése után vagyunk, de még nem indul meg a kiegyezéshez vezető építkezés időszaka, tehát ez még az abszolutizmusnak a kora, és hát nagyon sok negatív érzés van még ilyenkor az emberekben, aztán ez később persze a kiegyezéssel majd feloldódik.
1: Mi az, ami itt Budapesten őrzi az ő emlékét?
2: A legfontosabb, van egy mellszobra a Nemzeti Múzeum kertjében, ezt 1860 tavaszán, tehát nem sokkal a halála után állították fel. A szobrot Báró Vaj Miklós mintázta, a talapzat pedig Gerendai Antal műhelyében készült, és bármilyen furcsa is, az eredeti talapzaton áll a mai napig. Ennek a szobornak az a különlegessége, hogy ez az első tényleges hazai szeméről készült budapesti szobor. Felavatása után mindössze egyetlen apró változás történt vele, ugyanis eredetileg a múzeum körút felé nézett a szobor, de 1861-ben, amikor Kazinczy mellszobrát a kert felé fordítva állították fel, akkor Berzsenyi szobrát is megfordították. Emellett a 13. kerületben van egy Berzsenyi Dániel gimnázium is, és több kerületben is van róla utca elnevezve.
1: A mai nap pont megfelelő arra, hogy esetleg elővegyünk egy Berzsenyi Dániel verset vagy kötetet és olvassunk tőle. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk a Budapest múzeumai sorozatunkat, és most elérkeztünk a Természettudományi Múzeumhoz. Ez a múzeum is olyan múzeum, amely sokszor költözött, vagy ez itt volt az elejétől fogva?
2: Hát sajnos az előbbi része a kérdésednek, ugyanis ennek a múzeumnak a története is szorosan összefonódott a Nemzeti Múzeum történetével. Ennek a megalakulása ugye 1802-re nyúlik vissza, erről beszéltünk nagyon sokat a kerek évforduló kapcsán, ugyanis Széchenyi Ferenc gróf ekkor adományozta mintegy 17 ezer kötetből álló könyvtárát és éremgyűjteményét a magyar nemzet számára, és ebből lett aztán az országos Széchenyi könyvtár. Az első természettudományi gyűjtemény egy évvel később, 1803-ban az alapító Széchenyi Ferenc hitvesének, Festetics Julianna grófnőnek volt az adománya. Ez az adomány válogatott és értékes magyar ásványokat tartalmazott. Ez az anyag a többi adományjal együtt a pesti Pálos kolostorban, a később papnöveldébe, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem papnövelde utcai épületébe került elhelyezése. Aztán persze jött a nagy pesti árvíz, erről is beszéltünk majd, és ezt követően tovább gyarapodott a gyűjtemény. 1811-ben jött az első őslénytani gyűjtemény Reiner főherceg ajándékaként, és ugyanebben az évben vásárolták meg az első állattani gyűjteményt is, amely lepkéket, csigákat és kagylókat tartalmazott. Majd 1818-ban József Nádor 7000 forintért megvásárolta Kitai Bál Pál herbáriumát, növénygyűjteményét, és ezzel megvetették a botanikai osztály alapjait.
1: Ugye róluk már szerintem ezek olyan nevek voltak, amelyekről már beszéltünk, vagy megemlékeztünk, és így is tudják hozzájuk kötni a hallgatók. Na de, hogy hogyan folytatódott a gyűjteménynek a gyarapodása, ezzel menjünk tovább.
2: Ugye reformkorban vagyunk, és ez a kor a hazafias lendületnek, az adakozásnak az időszaka volt, tehát ennek megfelelően elég gyors ütemben gyarapodtak a gyűjtemények, adományozás, vásárlás útján. A szabadságharc idején az ásvány és kőzet gyűjtemény körülbelül 13 ezer darabot számlált, az állattani anyag pedig több mint 35 ezer darabból állt. És hát persze a szabadságharc leverése utáni időszak nem kedvezett a nemzeti gyűjtemények gyarapításának, hanem majd csak a kiegyezés volt az 1867-ben, amely a felvirágzás kezdetét jelentette. Úgyhogy először Kubinyi Ágoston, majd Puszki Ferenc lett az igazgató, és ekkoriban kezdett felmerülni az, hogy egyre nagyobb lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti Múzeumon belül önállósítani kellett, és így 1870-ben elkülönült az állattári, az ásvány őslénytári és a növénytári osztály.
1: 1870, tehát az önállósodás megtörtént, ezután mi jött a folytatásba?
2: Az egyes tárak fejlődése megélénkült, és a millenniumra, 1896-ra a természetrajzi gyűjtemények nagysága már megközelítette az 1 millió darabot. Tehát itt már egy nagyon zsúfolt gyűjtemény együttesről van szó, helyszűkéről van szó, és ez elodázhatatlanná tette az egyes részlegek új helyre költöztetését. Itt különböző helyszínek megjelentek hosszabb, rövidebb időre, volt egy része a kollekciónak az Iparművészeti Múzeumban, volt a Magyar Tudományos Akadémiában, volt a Nemzeti Múzeumban is, de hát 1902-re már csak az állattani gyűjtemény is elérte az 1 millió darabot. Ez a probléma, ez ott volt folyamatosan, és aztán a 20. században érdekes módon itt nem is a második világháború, hanem az 56-os forradalom volt az, ami egy hatalmas trauma volt a gyűjtemény életében, ugyanis 1956-ban a múzeum történetének talán legsúlyosabb katasztrófáját élte át, ugyanis október 24-én találatot kapott a Nemzeti Múzeum épülete, itt volt a gyűjteménynek egy jelentős része, és ekkor elpusztult az Afrika kiállítás, az ásványtár és az őslénytár egy része, és november 5-én pedig gyújtóbomba talált az állattárba, és elégett 36 ezer madár, 22 ezer tojás, 13 ezer hal, 40 ezer kétéltű és hüllő, 500 ezer puhatestű, 60 ezer szitakötő és recésszárnyú, 200 ezer légy, valamint több mint 100 ezer szakkönyv és külön lenyomat.
1: Ez egy óriási veszteség volt.
2: És akkor ezek után ismét és továbbra is felmerült az, hogy hova is kerüljön ez a, még így is a megmaradt anyag is egy hatalmas anyag volt. Több terv is született. Az egyik az volt, hogy a Nemzeti Lovardába kerüljön, ugye a Palota negyedben, a mai uh-huh. rádió épületébe, de voltak tervek arra, hogy a Vérmezőn épül majd fel valami, illetve a Fővám Palotába kerülnek, illetve a Budai Vár egy szárnyait is átadták volna ezekre a célokra. De aztán az egyetlen lehetséges megoldást a főleg az ELTE által használt volt Ludovika Akadémia épülete jelentheti, ez született megoldásként. Úgyhogy a rendszerváltást követően 1994-re készültek el a Természettudományi Múzeum új elhelyezési tervei is. 95-ben kezdődött meg, és még ebben az évben be is fejeződött a Ludovíceum épületében az ásvány és kőzettárnak helyet adó termek átépítése, és ekkor indult meg a Ludovika Akadémia lovardájának az újjáépítése is. Itt volt korábban a Alfa mozi, uh-huh. ami leégett, és ebben a gyönyörűen helyreállított épületben nagyszabású történeti ökológiai állandó kiállítás nyílt meg az Ember és Természet Magyarországon címmel 1996-ban a Mille centenáriumi rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként, ugye az 1100-as uh-huh. évfordulóra, nem a millenniumra, hanem 100 évvel még később.
1: Mikor volt a következő ilyen építési ütem?
2: 1999-ben adták át a Nagy Ludovika épület vadonatúj tetőterét, és Európa egyik legkorszerűbb múzeumi helyiségébe költözhetett az Embertani tár és az Állattár három részlege, az emlősgyűjtemény, a madárgyűjtemény és az állatökológiai csoport, és aztán a harmadik lépcsőben készült el a kiállítási épület és a Nagy Ludovika közötti föld alatti összekötő épület egy új kiállítási térrel a Ludovika udvara alatt, illetve további mélybesűjjesztett raktárterek és mélygarázsok. És ezután került sor aztán a teljes uh-huh. átfogó rekonstrukcióra, úgyhogy mostanra elmondhatjuk, hogy a múzeum tényleg készen áll egy fantasztikusan érdekes, izgalmas kiállításra, állandó és időszakos kiállításokra, vendégek fogadására, és azt gondolom, hogy ennek az egyik legdrámai pillanat, amikor bemegyünk a Természettudományi Múzeumba, Ludovika épületére. Igen, mert a fogadótér kupolájában egy hatalmas barázdás bálna felfüggesztett csontvázat található. Emlékszem, amikor a fiaimmal voltunk, még ott kicsik voltak, és teljesen el voltak ájulva, amikor meglátták ezt az óriási csontvázat.
1: Ez nálunk is ugyanígy volt, tehát mindegy, hogy fiú vagy lány, ez az asztal mekkora.
2: Így van.
1: Tehát látogassanak el tehát a Természettudományi Múzeumba, ezt a múzeumot is érdemes meglátogatni, akár ez erre az évre lehet egy ilyen kihívás is. Nagyon köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalóránt házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezett tevékenységét irányító férfi és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth-Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűbben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője és a Nincs olyan, hogy rossz szevő című könyv szerzője. Szia, szeretettel köszöntelek.
2: Köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Nagyon sokféle témáról beszélgethetnénk ebben a mostani műsorban is, amikor megbeszéltük a mai találkozónkat. Jöttek az ötletek, még erről is lehetne, még arról is lehetne, hiszen egyrészt nagyon régóta foglalkozol már a táplálkozással, meg a gyerekeknek a táplálkozásával. Másrészt meg szezonalitásról is beszélhetünk, hiszen most friss tavaszi gyümölcsök, zöldségek érhetők el, de egyúttal a tavasz magával hozza gyakran az allergiát is. Ha most egy picit mindenből csipegetünk, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni az allergiás megbetegedésekkel.
2: Rendben, kezdjük azzal.
1: Szóval, amikor a gyerekeknél, de akár felnőtteknél is bármilyen allergiát tapasztal, akár a gyerek, akár a szülő, hogyan érdemes elkezdeni az első lépéseket? Persze ez attól is függ, hogy milyen allergiáról van szó, de te mivel találkozol?
2: Az allergia az mindig egy nehezen nyomon követhető folyamat, hogy miből indult el, honnan indult el. Tehát most a légúti allergiákról beszélünk, ugye? Tehát az,
1: akár arról
2: az
1: is.
2: Lehet, hogy egy kicsit könnyebb annak az eredetét. Az első lépés az, hogy figyeljük meg, hogy mik azok az allergének, amik ezt kiváltják.
1: És ha nem tudjuk?
2: Erre vannak tesztek, tehát van vérteszt is, van prikteszt is, amit ki tudja mutatni, hogy mik azok az allergének, amik problémát okoznak. Ez nem jelenti feltétlenül az, hogy mindenképpen problémát fognak okozni, de nagy valószínűséggel akkor azok. És hogyha azt el tudjuk kerülni, vagy tudunk rajta segíteni komplementer módon, akkor az nagyon jó. Ezt nagyon szeretem kreatív módon is megoldani. Nem csak a hagyományos módon antihisztaminnal, hanem gyógynövényekkel, természetgyógyász kezelési módokkal tudunk még segíteni azon, hogy minél kevésbé legyen kínos egy ilyen allergiaszezon. Vannak esetek, amikor nem elég az, hogyha saját készítésű ilyen gyógynövényes készítményekkel kísérletezünk, hanem kell az, hogy az allergológus is segítsen, de ezeket ki lehet egészíteni, illetve hát nagyon sokat tudunk például segíteni olyanokkal, hogy légzőgyakorlatok, olyanok, hogy orrtisztítás, különböző gyógynövényeket is tudunk használni. Nekem már volt olyan esetem, amikor azt kértem a kliensemtől, hogy apró Bojtor János orröblítést használjon, mert olyan erős tünetei voltak, és az apró Bojtor János egy nagyon fontos antiszeptikus gyógynövény, és az tud segíteni. De van olyan is, amikor egy gyerköcnek a mandulái nagyon megduzzadnak, és olyankor is tud segíteni például szegfűszeg, fahéj, az eugenol nevű fertőtlenítő hatóanyag, az nagyon, nagyon jól tudja ezt segíteni. A kakukkfű is pont egy ilyen, ami nagyon jó antiszeptikus hatású. Olyan érdekes, a természet úgy alakult, hogy amikor ezek a pollenek megjelennek, igazából ott van a segítség is a természetben, mert akkor ott van a csalán, ott van a kakukkfű, ott van a cickafark, van egy csomó olyan gyógynövényünk, ami akkor pont elérhető, amikor maga a pollen is szennyez. Az illóolajakat, azokat külsőleg használjuk, vannak nagyon jó keverékek, amiket már gyerekek is használhatnak. Néhány van, amit nem, tehát 3 éves kor alatt, illetve 6 éves kor alatt néhány van, amit nem használhatnak. De szerencsére olyan keverékeket készítenek a gyerekeknek, amiben ezt figyelembe veszik, úgyhogy
1: de ezekben
2: biztonságos.
1: Mi van?
2: Például elő szokott fordulni az eukaliptusz, az elég gyakori, a menta, fürtös menta, egyébként azt tea formájában is lehet fogyasztani, teafaolaj, citrom és citromfű, ezek
1: felnőtteknek is, ugye?
2: Igen, uh-huh. azok igen, ezek előfordulnak benne.
1: Ha allergiáról beszélünk, akkor megnézhetjük a test nagyon különböző részeit is, hiszen például a bőrön is nagyon hamar jelentkezhet, hogyha valamire allergiásak vagyunk. Nyilván itt egy orvosi konzultáció is szükségessé válhat, de ha ezek még enyhe tünetek, akkor te például mivel találkozol?
2: nekem inkább ilyen kevert eseteim vannak, amikor egy úttal van egy légúti allergiás tünetcsoport, és vannak bőrtünetek is. És nekem az a tapasztalatom, hogy egy komplex megközelítés kell. Az egyik kulcs a bőr problémáknál a bélflóra állapotának a rendezése. Tehát az minden esetben nagyon-nagyon sokat szokott javítani. Amúgy, ha úgy gondolkozunk az allergiáról, nem csak erre fókuszálunk, hanem úgy holisztikusan nézzük, akkor egy általános értelemben vett egészséges táplálkozás az mindenképpen tud segíteni, mert egy olyan jó közérzetet és vitalitást tud adni, amivel ezek a tünetek is, amik tényleg meg tudnak kínozni ilyenkor, nem tudnak annyira erősen lelombozni.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy egy ennél komplexebb probléma például az ételallergia.
2: Igen.
1: De egy-két példát említsünk azért, pláne abban az esetben, hogyha a friss zöldségek, gyümölcsök mondjuk például kifejezetten problémát okoznak valakinél.
2: Igen, akkor tudnak problémát okozni egyébként, ha keresztreakció van. Tehát ha van mondjuk valamilyen pollenre allergia, akkor szoktak általában a zöldségek, gyümölcsök közül néhány allergiát okozni, vagy ilyen reakciót okozni. De a leggyakoribb allergének azok nem zöldséggyümölcsökben vannak, hanem inkább a fehérje tartalmú ételekben vannak.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy, együtt vagyunk. Oh!

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek vendége Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rosszevő című kötet írója. Ahogyan mondtam is, nagyon sokféle témából válogathatnánk, és egy kicsit most szeretnék is a te specialitásodra kapcsolódni, hiszen az Édespofa gyerekgasztroblog is hihetetlen tárház egy szülőnek, egy nagyszülőnek, ha azt akarja megérteni, hogy mondjuk a gyereke miért válogatós, vagy szelektív evő, vagy miért okoz neki problémát bizonyos ételeknek az elfogyasztása, vagy miért nem akar egészséges ételeket enni. Szóval nézzük meg egy kicsit, miért indult el ez a blog, és hogyan kezdett el építkezni. Egyébként mostanra már gyönyörű, tehát én imádom olvasni ott a cikkeket.
2: Olyan jól esik, már ezért megérte ide bejönni, köszönöm.
1: De tényleg nagyon szép fényképek is vannak rajta, meg azért elérhető egy csomó információ összeszedve, és nekem ez is nagyon tetszik, hogy egy helyen vannak.
2: Jaj, köszönöm. Abszolút személyes indítatásból indult az oldalam. Hát most már több mint 13 évvel ezelőtt termékenységi problémák miatt. Igazából az anyaságra vágyás az egy nagyon erős vágy tud lenni a nőkben. Azért nagyon sok mindent megtesznek. Én is sok mindent megtettem. Én egy nagyon stresszes munkahely, össze-vissza rendszertelen életmódban voltam, tehát abszolút nem voltam. Én azt gondoltam, hogy alkalmas vagyok rá, hogy babám legyen, de valójában nem álltam még részen rá, mentálisan sem. És nagyon sok mindent megváltoztattam. Voltam itt egyik pillanatról másikra, például a táplálkozásomat nagyon gyorsan, nagyon hamar megváltoztattam, aminek az volt a könnyebbsége, hogy akkor még nem volt család, tehát most már
1: nehezebb ennyi felé főzni, igen.
2: Igen, és most már azokkal foglalkozom, akik családban élnek és úgy akarják megváltoztatni. Tehát megvan az a tapasztalatom, amikor még nem kellett mindenkire figyelni, és megvan az is, amikor már igen. És én megváltoztattam a táplálkozásomat, és...
1: Milyen irányba egyébként? Honnan, hova?
2: Igazából én nagyon sok ultrafeldolgozott élelmiszert tettem.
1: Ez az életmód, minden, gondolom.
2: Igen,
1: a munka.
2: Uh-huh. És nem is volt egyáltalán nekem fontos az evés, tehát hogy ez egy ilyen mellékes dolog volt a létfenntartásnak egy formája, de úgy különösebben nem foglalkoztam vele, nem is tudtam igazából főzni. És elkezdtem elengedni az összes feldolgozott élelmiszert. Ennek volt egy olyan érdekes hatása is, hogy a cukrot is, amikor elengedtem, akkor néhány hétig én nagyon enervált voltam. Volt, hogy mikor remegtem, fájt a fejem, minden bajom volt. Tehát,
1: ahogy kiürül a testből?
2: Nagyon durva. És akkor utána elkezdtem érezni azt, hogy a valódi természetes alapanyagoknak, akár a sárgarépának, akár a zöldborsónak mennyire komplex íze van, és elkezdte az agyam újra kalibrálni az ízeket és az ízekkel való kapcsolódásomat. És ez volt az egyik nagyon érdekes változás, a másik pedig, hogy policisztás ovárium szindrómám volt, és az néhány hónap alatt megszűnt.
1: Az étkezés
2: hatására, igen. És akkor elkezdtem nagyon hálás lenni a testemnek, hogy milyen sokáig kompenzált, és milyen sokáig kibírta azt a terhelést, amit én adtam, és mennyire hálás azért a néhány dologért, amit én adtam neki.
1: Egyébként még itt maradva egy picit policisztás ovárium szindrómánál, akár sor kerül orvosi beavatkozásra, akár nem, egy életmódváltás mindenképpen hasznos lesz. Nyilván egyén függő is, de vannak olyan általános attribútumok, amiket bátran lehet javasolni, hogyha egy nő nőgyógyászati problémával küzd?
2: Nagyon jó a kérdés. A legjobb a személyre szabott étrend, de az nagyon fontos mindenki esetében, hogy a vércukorszintet kiigazítsuk, az inzulin szint ne menjen magasra. Tehát, hogy a szénhidrátokra úgy figyeljünk, és nem csak a szénhidrátokra, az egy nagyon fontos szabály, hogy egy kiegyensúlyozott vércukorszintet érjünk el, és a szénhidrátokra figyelünk, és kordában tartjuk, hanem itt minden makrotápanyagra és mikrotápanyagra érdemes figyelni. Ez nem egy bonyolult rendszer amúgy. Közgazdaságban fogant egy Pareto elv nevű elv, amit 80-20% elvnek is szoktak mondani, és azt jelenti, hogy az erőfeszítéseink 20%-a adja az eredményeink 80%-át. Ezt az életmódváltásra is rá lehet húzni, ez nagyon érdekes, hogyha a legfontosabb triggereket, úgymond taposóaknákat elkerüljük, akkor nagyon nagy javulást el lehet érni, anélkül, hogy mindent rá kellene áldoznunk.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért nem mernek ebbe belevágni, vagy nem keresnek fel szakembert, mert

0: megretten neked, hogy makrotápanyag, mikrotápanyag, úristen, akkor nekem most biopiacokon kell majd minden hétvégén áldogálni, és akkor ott mit kell venni, biztos nagyon drága lesz, hogy főzök így a családnak, neked gondolom ezekbe te mind belefutsz.
1: Igen, igen, ez tényleg így van, nagyon, nagyon bonyolultnak látják az egészet. Amikor a természetgyógyász képzéseimet végeztem, és főleg a fitoterápiát, tanultam a szinergia törvényét, az engem nagyon-nagyon megfogott, ez a nevezett Bürki törvény. Azt mondja ki, hogy ami a kis közösségeknek, a barátságoknak, a családoknak is az alapja, hogy együtt erősebbek, hatékonyabbak, ügyesebbek vagyunk, mint egyenként. Ezt a gyógynövényekre úgy lehet átfordítani, hogy bizonyos hatóanyagok, hogyha egy irányba mennek, akkor támogatni fogják egymást. De ugyanez az étkezésre is így van, hogy létrehozunk szinergiákat az ételeinkkel, akkor azok támogatni fogják egymást és minket is. Például ott van a cézár saláta, egy teljesen közismert és nagyon jó étel.
0: De?
1: Nem, nincsen de.
0: Ajaj, de
1: nem,
0: jó.
1: Nincsen, sőt, az a lényege, hogy ott van a paradicsom, ami már önmagában legalább 50 vegyületet tartalmaz, és biztos olyanok is vannak, amiket még föl se fedeztek, tehát, hogy rengeteg olyan hatóanyag van, amiről még nem is tudunk, és hozzáadja a színanyagait, a rost tartalmát, a szemet erősíti, szóval egy csomó jó hatása van. Hozzáadunk salátát, ami magas víztartalma, zöld színével a májat is támogatja, az keserű anyagai is támogatják a májat, uborka is, magas struktúrált folyadéktartalom, tehát rost tartalom, tehát ott van az elem, a rost színanyagok, antioxidánsok. Akkor hozzáadunk húst, pirított húst, ami pedig a fehérjéket adja hozzá, és ezzel mindenféle aminósavat.
0: Na és az öntet.
1: Mindjárt jövök az öntettel is. Ha egy pici citromot is teszünk rá, akkor a benne található a vas is könnyebben felszívódik, már az is egy ilyen szinergikus hatás. Az öntetet mondjuk valódi tojásból készítjük, és mondjuk nem valami rizsrossz napraforgóolajat használunk, hanem olívaolajat, akkor a B-vitaminok, a kolin, a lecitin, ami mind az idegrendszernek nagyon jó, plusz a olívaolajnak a zsírsavai is szintén az idegrendszert támogatják, az már megint egy komplexebb jó, és akkor még hozzáadjuk a kenyérkockákat, pirított kenyérkockákat, mint jóféle szénhidrát forrás.
0: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazziben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet írójával. Az imént egy nagyon incsiklandó képet hívtál be ide a beszélgetés terébe, egy csodálatos cézár salátát jelenítettél meg, mint egészséges ételt.
2: És hogyha ezt az egészet mondjuk kiterítjük, vagy szétválogatjuk, és az okos tányéron megpróbáljuk ábrázolni, akkor tökéletes lesz. Tehát amit a dietetikusok mondanak, hogy úgy nézzen ki a tálunk, vagy tányérunk, hogy a fele része a zöldség, gyümölcs legyen, tehát ilyen rost tartalmú, színanyag tartalmú finomság, ropogós, harsogó, a negyed része az legyen a fehérje forrás, és a negyed része pedig a szénhidrát forrás, keményítő szénhidrát forrás, akkor ez egy tökéletes kompozíció. És ilyeneket, hogyha néhányat össze tudunk állítani a nap folyamán, és ez nem olyan nehéz, akkor már megvan az a szinergikus hatás, ami az egészségünket támogatja.
1: Nekem nagyon tetszik ez a kép, és rögtön eszembe jut, hogy mire gondolnak sokan. Jó, értem, oké, fehérje forrást kell oda tenni, meg keményítő forrást, mibe van keményítő, esetleg a krumplival van, tehát hogy így rögtön elveszünk. És akkor elkezd az ember keresgélni az interneten, hogy lehet ezeket a forrásokat megtalálni. De például a te oldaladon találhatunk-e arról információt, hogyha én kevesebb keményítőt vagy többet akarok bevinni, akkor milyen ételt érdemes készítenem, és így tovább. Túl szétszórtak az információk, és az embereknek nincs idejük és energiájuk ezt megkeresni.
2: Igen, nekem elsődlegesen a táplálkozási tanácsadásomon hangzanak el ezek az információk. Én nagyon sok anyagot szoktam adni a klienseimnek. Ezt azért tartom fontosnak, hogy így megértsék az alapokat. Igen. Van, amikor ezzel is küzdenek, hogy egy nagy anyagot nem tudnak befogadni, úgyhogy én a konzultációimon is mindig elismételem és megbeszélem velük, illetve a receptjeimet azokat úgy szoktam összeállítani, hogy ilyen variábilisek, és mindenféle igényt, vagy hát a legfontosabb igényeket kielégítsék. Ha például valaki inzulinrezisztens, és figyelnie kell arra, hogy mennyi szénhidrátot, keményítőt, vagy most így fordítsuk le, rizst, krumplit, tésztát kell ennie, akkor megtalálja azt az arányt. Én inkább arányokat szoktam, mert én úgy érzem, hogy nem életszerű a számolás. Tehát az, amikor szénhidrátot kell számolni teljesen.
1: Az első két hétben számol mindenki szerintem, és utána egy ilyen kínszenvedés lesz belőle.
2: Valóban, úgyhogy én is marok mértéket szoktam használni, meg a tányér mértéket szoktam használni, amikor a klienseimmel konzultálok.
1: Egyszer nagyon-nagyon sok évvel ezelőttem, 15 éve is volt, hogy Tóth Líviával beszélgettem, aki az Aviva tornát behozta Magyarországról. Kérdezte tőlem, hogy én miket szoktam enni. És mondom, hogy hát jókat főzök, nagyon szeretek főzni. Kedvencem a rakott krumpli. Teljesen elájult. Micsoda? Rakott krumplit eszel, hát ezt nem szabad enni, mert hogy ez a női szerveknek nem jó. Pláne, hogyha valakinek esetleg termékenységi problémája van, nőgyógyászati gyulladás, akkor az szörnyű lesz, vagy rám nézett, és azt mondta, ugye nem iszol jeges kávét. Mondom, de. Ezen is kiborult, szóval, hogy ő azt képviselte ilyen nagyon szigorú módon, hogyha valakinek gyulladás van a szervezetében, akkor nem szabad olyan ételeket együtt tenni, és itt most visszacsatlakozom arra, amit pár perccel ezelőtt mondtál, amik nem támogatják egymást. Most nyilván ez egy olyan állapotra is vonatkozik, amikor valaki mondjuk babát szeretne, vagy valamilyen belső, komoly belső gyulladása van. De szabad-e ennyire szigorúan tekinteni az ételekre, hogyha valakinek olyan nagyon nagy problémája nincs?
2: Ha nagyon nagy problémája nincs, akkor nem. Igazából vannak nagyon-nagyon jó hagyományos irányzatok is, az ajurvéda is meghatározza, hogy milyen komponenseket, milyen sorrendben, hogy együnk. Tehát, hogy ezekben nagy bölcsesség van, és valóban, amikor egy terhelt szervezetről van szó, akkor én sem javasolnám a rakott krumplit. Én nem szeretek eltiltani senkit semmitől, azért nem.
1: Mentálisan is nagyon rossz.
2: Mentálisan, igen, főleg egy gyereknél az nagyon nehéz. Hanem inkább azt szoktam javasolni, hogy mivel egészítse ki, ha mindenképpen szeretne rakott krumplit enni, akkor legyen a rakott krumpli kevesebb arányaiban, és tegyen hozzá olyan zöldségköretet még, ami még ki tudja egészíteni.
1: Vannak-e nálad tiltólistás ételek? Tehát amire tényleg azt mondod, hogy ezt igazából inkább senki ne egye, gondolom a mélyfagyasztott mind, de azon kívül?
2: Képzeld, még azt sem. Tehát vannak helyzetek, amikor ez mentálisan is, lelkileg is nagyon
1: könnyebbség.
2: Igen, könnyebbség. Vagy az, amikor egy anya nem ér rá főzni, és a fagyasztóban van a panírozott halrudacska, akkor azt is meg lehet tenni, tehát nincs ilyen nálam, hogy tiltólista, de ez egy nagyon hosszú út volt, mire ide eljutottam, és nagyon sokat lazultam, mert eleinte volt, tehát amikor én a saját életmódváltásomon végigmentem, az egy hosszú kaminó volt, akkor én nagyon sokáig démonizáltam bizonyos alapanyagokat, én sem sütöttem semmit sem fritőzben, azóta már szerencsére van a forró levegős, úgyhogy ez így meg is oldotta ezt a dolgot, hogy sokan mások sem, tehát hogy nem kell mindenkit lebeszélni erről, meg csomó minden, tehát én akkor a glutént is, a tejet is kivontam a rendszerből, és nekem használt, de aztán hosszú út volt, mire rájöttem, hogy ami nekem jó, az nem biztos, hogy másnak is ugyanúgy jó, és minél több kliens tapasztalatom lett, annál inkább látom, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és nem lehet senkire semmit sem úgy ráhúzni. És az ízlés is. Ugye ez is egy külön téma, hogy a válogatosság, az ízlés hogyan alakul, és ennek van mindig egy idegrendszeri háttere is, tehát hogy azt is úgy figyelembe kell venni, és azt is, hogy ki mit tud megemészteni. Tehát olyankor, amikor azt mondja egy kliens, hogy ő nagyon szeretne lecsót tenni, de nem tudja megemészteni, akkor nem kell ráerőltetni. Tehát igazából ezt el kell fogadni, hogy vannak helyzetek, vannak típusok, akiknek bizonyos élelmiszerek nem jók, és nem esnek jól. Azt nem szeretem, amikor úgy tipizálnak, hogy neked ezt kéne enned mindenképpen, vagy vércsoport szerint, vagy bármi más szerint meghatározva, mert annyira egyedien vagyunk összeállítva.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. A témánk a táplálkozás átalakítása, és ezzel együtt a test energetizálása, a gyulladások enyhítése. Jazzy.

0: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet szerzője, az Édes Pofa gasztroblog írója. Nálam anyai ágon mindenki rosszul van a tojástól, tehát az anyukám is persze eszik tojást, csinál egy jó kis rántottát, de utána tudjuk, hogy rosszul lesz. Ugyanígy volt a nagyanyám, a dédnagyanyám, az az igazság, hogy én is szeretem a rántottát, de mindig várom, hogy rosszul legyek, és rosszul is leszek. És tényleg azon gondolkodtam, hogy vajon itt most egy komoly, átörökített érzékenység van a tojásra, vagy igazából én arra szocializálódtam, bármilyen furcsán hangzik, hogy hát de hát nálam anyai ágon mindenki rosszul van az epéjével a tojástól, akkor nyilván én is az olyan vagyok rosszul, mert a többiek is.
1: Igen, van egy ilyen nocebo hatás valóban, és ezt vizsgálták egyébként muszlim vallású embereknél is, hogy amikor nem tudtak arról, hogy sertéshúst esznek, akkor utána mit éreztek, és hogy nagyon rossz reakciókat adtak, amikor megtudták, tehát hogy fizikai tüneteik is voltak, nem csak bűntudat. Tehát, hogy ez létező kategória valóban.
0: Ez tehát az agyunk ezt tulajdonképpen lereagálja az információt.
1: Lereagálja, igen. Igen. Ugyanakkor lehet, hogy tényleg a valóságban is megtörténik, tehát nem kizárt, hogy te is érzékeny vagy valamilyen szinten a tojásra. Szoktak egyébként olyat is mondani, hogy ilyen nehéz gyomorérzés, fejfájás, tehát vagy van, aki itt érzi a torkában azt a ilyen gombóc érzést tojás evés után, tehát sokféle reakció van a tojásra. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az immunrendszer mondjuk reagál rá, és allergia van, de mégis valami nem tetszik.
0: Valami információt van, ami nem igen. Kéne, hogy ott legyen. A másik dolog, ami most eszembe jutott, mert közben a hallgatók nem látják, de sokszor mutatod ugye a saját testedem is az egyes testrészeket, hogy láttam például egy olyan animációt, ami a nőknél, férfiaknál is, főleg 40 pluszosokra vonatkozott szerintem, a megnövekedett has formáját mutatta. Hogy melyik milyen típusú emésztési problémára utal, hogyha a gyomor résznél van kitüremkedés, ha inkább az alhasi részen, hogyha lóg a has, ami már inkább egy hormonális vagy túl magas kortizol szintre, és ezzel együtt egy hormonális zavarra utal. Szóval nyilván te is látsz ilyen típusú, hát eldeformálódott hasat és gyomrot. Szerintem egyébként elég sokan küzdünk ezzel, igen. És aki meg a menopauzával vagy andropauzával igen. Küzd, az meg aztán pláne beszámol róla, és ilyenkor az emberek azt csinálják, hogy akkor nem esznek.
1: Igen.
0: Nem esznek, és mégsem megy le a hasuk, legfeljebb átmenetileg. Egy kicsit járjuk már körbe ezt témát.
1: Megvan ez a has, igen, hasdiagnosztika nekem is. A helyzet az, hogy itt, amikor van egy bármilyen, tehát ez általánosságban is igaz, hogy ott a zsigeri zsírok megnövekedett aránya az biztos, hogy jellemző, meg egy olyan testösszetétel eltolódás, ami veszélyes lehet a szív és érrendszerre. Tehát az mindenképpen ott az fontos, hogy arra figyeljünk.
0: De te vizsgálod egyébként a kliensnek a teljes testét? Megnézed például a hasát, a gyomrát?
1: Nem, én vizsgálatot nem végzek, aha. Tehát hogy hozzám laborleletekkel érkeznek, és én úgy szoktam összeállítani az én kezelési tervemet, hogy az ő leleteikből és elmondásaikból. Tehát,
0: de ez egy külön képzettség, ugye? Hogy igen. Tudni kell laborleletet igen, olvasni, igen.
1: Igen, igen ez nem egy, az egy nehéz dolog
0: igen,
1: valójában.
0: Igen, tehát, és egyébként nem is rendelkezik vele egy csomó természetgyógyász szakember, tehát hogy ezt külön tanulni kell, megvizsgázni kell belőle, hogy tudja leletet olvasni.
1: Igen, igen, igen. Gyakorlattal egyébként megjön ez is, meg sok mindent most már ugye az AI is tud segíteni, tehát hogy egy teljesen laikus ember is meg tudja érteni.
0: Csak ne diagnosztizálja magát ez alapján.
1: Ez nagyon fontos, hogy ne diagnosztizálja magát, és hogy igazából egyes markereket tud megérteni, de az összefüggést azt nem fogja látni belőle, mert nagyon érdekes, és ez is olyan, mint a természetgyógyászat, hogy minden mindenre hat, ezt is holisztikusan érdemes nézni, úgyhogy ez én se szeretném bíztatni a hallgatókat, hogy magukat diagnosztizálják. Tehát, hogy ez egy izgalmas dolog alapvetően a laborlelet elemzése. Ja, és nagyon függ a nemtől, kortól, és mindenféle más is beleszámít, ugye életvitel is, tehát, hogy meg az, hogy mik a tünetek, tehát, hogy ezeket mind együtt lehet értelmezni. Visszatérve a hasra, hogy ott mindig a szív- és érrendszer tehermentesítésével foglalkozni kell, és az nem jó megoldás, főleg nők esetében, hogyha nem esznek, mert hormonálisan azt nem fogja meghálálni a szervezet, és olyankor be is húzhatja a kéziféket, hogy jaj, itt éhezés van, akkor én nem engedek el is semmit.
0: De férfiakról például kevésbé szoktunk beszélni. Most akár az andropauza is egy nagyon érdekes dolog lehet, amikor ugye elkezdenek mondjuk 50 pluszosan egy kicsit szétesni, és akkor ők is esetleg kevesebbet tesznek, vagy össze-vissza esznek, vagy nem tudom, ilyenekkel találkozol-e, hogy ők is megpróbálják átalakítani az étkezésüket, csak nagyon rosszul.
1: Kevés a férfi tapasztalatom, mert hogy én inkább családokkal foglalkozom, és ott a nők a
0: főnökök,
1: igen, de volt néhány férfi kliensem, akik nagyon-nagyon másak, és nagyon hálás vagyok értük, mert ők nagyon transzparensek, tehát hogy ők minden apró kis változást könnyebben elmondanak, mint a nők, mert a nőkben benne van az, hogyha valami nem sikerül, akkor azért a felelősséget vállalják, meg saját magukat hibáztatják, és inkább nem számolnak be róla, viszont a férfiak az összes gyengeségükről sokkal könnyebben, tehát hogy így ez nagyon-nagyon egyszerűen és könnyen tudják azt visszajelezni, hogyha valami nem működik, ha valami nem ízlik, ha valamit nem tudtak bevezetni, és ebből adódóan így én is többet tudok tanulni, meg többet tudok tapasztalni.
0: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dénes Dúri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rossz evő című kötet írója. Az előzőekben éppen arról beszélgettünk, hogy milyen hálás kliensek tudnak lenni a férfiak, mert ők aztán tényleg elmondják, hogy mi az, amit nem fognak tudni vállalni, és ami nehézséget okoz nekik mondjuk egy életmódváltásban. De mire kell különösen figyelniük?
2: 40 fölött, illetve 50, inkább azt mondanám, hogy 50 fölött arra fontos ügyelni a férfiaknak, hogy az izomtömeget tartsák meg minden áron, tehát próbálják meg. Ott nem feltétlenül az étkezés átalakítása a legfontosabb, hanem hogy minél többet sportoljanak. Ez vonatkozik amúgy a nőkre is. A férfiaknál ugye ilyenkor már ebben a korban a metabolikus rezisztencia már erősödik, tehát hogy hiába sportol ugyanannyit, mint 30 évesen, már nem fog ugyanazt a hatást elérni, és az izomtömeg megtartásának nagyon fontos szerepe van a jó szénhidrát anyag cserében is, a csont erőben is, és az egész vitalitás szintben is.
1: Dori, most ránéztem az órára, és látom, hogy nagyon kevés időnk maradt, nekem meg rengeteg téma van a fejemben, úgyhogy a beszélgetésünk végén egy kicsit fel is vezetném, hogyha egyetértesz vele egy következő találkozónkat, mert hogy a gyerekek, főleg a szelektív evők engem nagyon érdekelnek.
2: Ja, engem is nagyon, ez körül közös érteklődés, köszönöm.
1: Már csak azért is, mert az én gyerekeim szerintem szelektív evőknek bátran mondhatók, és ez már pici bölcsiskoruktól kezdve így volt, tehát nekünk oltári mázlink volt, hogy a bölcsisnénik, meg az óvoda pedagógusok is nagyon támogatóak voltak, de hát ez egy kemény kiképzés volt az én két fiam, amikor bizonyos színű ételeket nem ettek meg, vagy bizonyos összetét, és ez a mai napig is így van, vagy mit tudom én, bementünk mondjuk a közértbe, és megálltunk a szalámiknál, és akkor nagyon hangosan felkiáltottak, hogy menjünk innen, nagyon büdös van, szóval a gyerekeknek még van egy ilyen nagyon finom és nagyon tiszta érzékel, ami az ételek összetételét illeti, ez nagyon kellemetlen volt nyilván. Tehát nem is ették meg, és a mai napig sem eszik meg a felvágottakat. Szóval, hogy beszéljünk majd a gyerekekről, de akkor így a beszélgetés végén egy ilyen átvezetésként a szelektív evést kérlek, hogy foglald össze, mert nagyon sokan ugye spektrumzavarral szokták azonosítani a szelektív evést, miközben ennek úgy gondolom, hogy más idegrendszeri alapja is lehet.
2: Igen, az idegrendszer az együtt fejlődik a babával, és fejlődési úton a szenzoros integráció az egy komoly folyamat, és egy hosszú ideig tartó folyamat. Abban vannak eltérések az idegrendszer fejlődése szempontjából, akkor ki tudnak alakulni ilyen alapú szelektív evések is. Tehát a szenzoros alapú szelektív evés, de vannak más alapjai is, tehát van veleszületett hajlamunk is igazából, tehát az is meghatározó, hogy mennyire vagyunk extrovertáltak, introvertáltak, a saját a neurotranszmittereink hogyan működnek, a saját jutalmazó központunk hogyan működik, ez is meghatározója annak, hogy milyen lesz az ételekhez való viszonyunk, tehát van egy ilyen, van kalandvágyobb típus, meg van olyan, akit nehezebb az újdonságokra rávenni, és vannak kulturálisan meghatározó, vagy illetve hát a családban meghatározó tényezők is, nagyon összetett a válogatóságnak a témája, azért is nagyon izgalmas, nagyon szeretem.
1: De válogatóság vagy szelektív evés? Meg gondolom, hogy azért itt egy fokozatokról is beszélhetünk.
2: Így van. Igazából a válogatóság az egésznek a tulajdonképpen ernyője, de nagyon sokféle dolog ide tartozik. Koragyermekkori evészavarok, ARFID, szelektív evés, tehát hogy ezeket külön kategóriákba lehet sorolni, de valójában egy restriktív evésről van szó, és ennek a hátterét érdemes minden esetben megvizsgálni.
1: Mondjuk egy szelektív evésnél ez azt jelenti, hogy bizonyos színű ételeket nem eszik meg, vagy bizonyos állagú ételeket. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Az a szenzoros, valószínűleg ott a szenzoros háttér van, hogyha bizonyos színű állagú ételeket nem eszik meg ott, akkor ez lehet a háttér. De ezt mindig érdemes így vizsgálni, nagyobb rálátással is, hogy például egy szenzoros profilt felállítani, hogy mik azok a pontok, amik problémát jelentenek, vagy mik azok, amik problémát jelentenek a gyerkőcnek. Amikor egy szenzoros feldolgozási nehézség van, még hogyha mondjuk nem is zavarnak hívjuk, de de a szenzoros integráció nehézsége van, akkor is ott meg kell nézni az alapokat, például a vesztibuláris rendszert, az egyensúlyozó rendszert, tehát hogy ott vannak komolyabb alapok, amiket mindenképp meg kell nézni, mert azok is hatnak arra, hogy hogyan fejlődik az idegrendszer, és milyen egyáltalán a közérzet.
1: Nagyon izgalmas. Mindenképpen folytassuk.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, és a Nincs olyan, hogy rossz szevű című kötet szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkoztunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Calvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűbben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, ahol a Jazzy Lexikonban délután 5 után köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Inkognito egyik dalát, a Lowdown-t hozom. A brit acid jazz banda 1979-ben állt össze, a bemutatkozó albumuk 2 évvel később jelent meg. Harold Petertől is hozok egy dalt, a Sea Breeze-t, a szaxofonos főleg pop, funky és smooth jazz műfajokban alkot. Olyan zenekarokkal dolgozott már együtt, mint a Garami Funky Stuff és a Pete Projekt. És Waldeck, valamint Patricia Ferrara közöse a Dating Lane jön kezdésnek. Waldeck a bécsi New Jazz szintén egyik legeredetibb formációja, akiket hazánkban is nagyon jól ismernek, hiszen a bécsi Down Tempo iskola egyik legnagyszerűbb leágazása ők.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1869-ben létrejött a Földtani Intézet, és ezzel hivatalosan is tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó tudományág hamarosan székházat is követelt és kapott is. 1899-re a Stefánia úton megépült Budapest egyik legszebb szecessziós épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet. A gyönyörű szecessziós alkotás teteje kétségtelenül a város egyik legszebb pontja, elképesztő panorámával. Az épületben használt csodálatos kék szín szinte egybefolyik az égbolttal, és minden részletében a kék bolygót idézi. Ha kicsit jobban körülnézünk ebben a mesevilágban, felfedezhetjük a kémények csavart, szürreális formáit, az éleket díszítő kőcsipkéket és a zsolnai mázas borításon lévő népi és földtani motívumokat. A tető középpontjában az épület leghangsúlyosabb elemeként ős magyar figurák, atlaszok tartják vállukon a glóbuszt, ami szintén az intézet tevékenységére utal.
0: Jazzy Lexikon.

0: Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Mario Biondi-tól hozok egy dalt, a Little Piece of My Life-ot. Ő Catania-ban született, édesapja is énekes, már fiatalon kórusokban énekelt ő maga is. Többször járt hazánkban is. És Bebo Bestől a Saron on the Rocks jön kezdésnek. A producer, zenész, film, zeneszerző rengeteg albumon játszott, és számos filmzenét felvett. A zenekarában brazil és indiai zenészek is játszottak már.
1: This cat on the block.

0: Jazzy Lexikon.
1: A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás e módja olcsó volt, de kockázatos. Ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol el fogom hozni Lizzo-tól a Juice című dalt. Melissa Vivian Jeffersonról van szó, amerikai énekesnő dalszerzőről, aki a pop, a hip-hop, a soul, R&B és funk pop világában alkot. Nils Lundgren Funk Unit-tól is jön egy dal, a For Those Who Like to Party. A svéd R&B funk harsonás, énekes, vörös kürtös ember néven is ismert. És Breffoltól kezdünk, a Szárnyal, itt a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 5. kerületi Aulich utca 3 szám alatti lakóházat Kőrösi Albert tervezte Valkó Lajos pénzügyminisztériumi államtitkár számára. A kivételesen gazdagon díszített szecessziós épület 1901-ben készült el. A homlokzatot tanulmányozva egész állatsereglettel találkozunk. Béka, kígyó, mókus, szitakötő, gyík, páva és bagoly néz le ránk, de gesztenyefa és tölgyfaágak, valamint kukorica is megfigyelhető a díszítő elemek között. A homlokzat fő dísze az oromzaton, az a csempelapokból álló kerámia falkép, amelyen egy piros ruhás hölgy éppen gyümölcsöt szakít le az almafáról. A kerámia ritkaságnak számított az épület díszítésben Pesten, ahol inkább a mozaik képek használata volt gyakoribb.
0: Jazzy Lexikon.

0: Kezdi Lexikon.
1: Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6, illetve 9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termál medence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülő medencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nádor tér, Vörösmarty tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik, igényvezérelten a nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták várhatóan este 9 óráig a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei útat is. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa György úton át. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az M1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Ertele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon 18 óra után. Jó napot kívánok, Repkenyi Dóra vagyok. John Legend egyik dalát, a Save Room-ot fogom elhozni. Az amerikai énekes, színész és zongoristától, aki a legjobb eredeti film betétdalért jár Oscart, 2015-ben Glory című dalával nyerte el. Ferenczi Andrástól is jön egy dal, Soha nem késő. Egyéni rekettes hangja azonnal felismerhető, humoráról pedig főzenekarának neve a Bypass Project is tanúskodik. És Leisure-től a Let It All Out-dal kezdünk. Az öttagú új-zélandi kollektíva soul, funk és pop elemeket ötvöz lágy, pszichedelikus hangzással.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. század végén a Duna vízhordók a Dunából vitték a vizet, főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Duna vize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta kiskocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden Duna vízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A Duna vízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Lee Ritner egyik dalát hozom, a This Is Love-ot. Az amerikai születésű gitáros, producer és zeneszerző nagyon aktív évtizedeket tudhat maga mögött. A gitárosnak több mint 40 albuma jelent meg. A munkássága során több mint 3000 zenei projektben vett részt. Rafael Guelazzi-től is hozok egy dalt, a Reality and Fantasy-t. Az olasz énekes zongorista 2011-ben az Euróvíziós Dalfesztivál második helyezettje lett. És Amy Secrets-től a Let's Go-val kezdünk.

0: Kezdi Lexikon.
1: A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz, a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, ahol Big Bad Voodoo Daddy-től hozom a Mini The Mushert. A kaliforniai banda 1989-ben Scotty Morris vezetésével alakult meg, és a The Family Fortune, valamint Betty Black közöse a Cry Me a River-ön kezdésnek. Betty Black, azaz Sylvia Gordon egy izgalmas R&B, soul és electropop előadó, aki a New Yorki alternatív zenekarán a Kudun kívül szerzett hírnevet, miközben olyan ismert előadókkal dolgozott együtt, mint például a Black Eyed Peas vagy Moby. A felvétellel további nagyon kellemes napot kívánok Önöknek. Az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsis elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakították át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utcai megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, melyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Jazzy Lexikon.

Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Úgy fogalmazott, együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Súr Imrevel, és persze a legjobb funky muzsikákkal.
5: Természetesen nagyon kellemes nyári napunk van. Ez a Funky Feeling a legjobb Suri mixekkel, 8 mix.
4: Olyan zenékkel az elsőként Rick James és a Super Freak, aztán The Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve a Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight.
5: Vadonatúj Suri mixek, Rick James, Super Freak, 81-es kislemez. Azért próbálom csak itt az elejét darálni, mert hogy nagyon érdekes az a kis kimutatás, amit kigyűjtöttem. Na, tehát Rick James amerikai énekes, készített 81-es kislemez. A Freak egyébként egy slang, a szexuálisan kalandvágyó rádiókra használják, és hogy mennyit változott a dal megítélése az évek során, arra tökéletes bizonyíték a Rolling Stone magazin listája. 2004-ben még csak a 477. volt minden idők 500 legjobb dala között, aztán 2021-ben pedig már a 153. lett.
4: Döbbenetes. Akkor még egyszer a két szám, 477 és 153.
5: Így van.
4: És na, hogy miért?
5: Ne, azt ugye, azt nem tudom.
4: Dehogy nem.
5: Na miért?
4: Hát mert a dal hangmintáját folyamatosan újból és újból felhasználják, így MC Hammer 1990-ben, ugye ebből lett a Can't Touch This. Aztán jött 2020-ban a Black Eyed Peas, illetve Nicki Minaj 2022-ben.
5: Na jó, ami nekem egy nagyon érdekes volt, hogy ezt a bizonyos 2021-es Rolling Stone magazin 500-as listát hát nagyon-nagyon érdekes emberek töltik meg.
4: Hogy melyik a 10 legfontosabb?
5: Hogy melyik a legfontosabb dal?
4: Hát ez, tudod, minden ilyen lista nagyon szubjektív, tehát hogy értem. Szerintem is ez borzasztóan szubjektív. Én például messze nem ezt a 10 dalt választottam, de én nem is vagyok Rolling Stones magazin. Nem is vagyok Rolling Stones magazin.
5: Meg is nézted, hogy kik ezek? Hát a 10. tényleg csak földarálom. 10. az Outkast, 9. a Fleetwood Mac-től a Dreams, 8. Missy Elliott, 7. a Beatles, aztán 6. Marvin Gaye.
4: So what's going on?
5: Igen, aztán az 5. a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, 4. Bob Dylan.
4: Like a Rolling Stone.
5: 3. Sam Cooke.
4: És a Change is Gonna Come.
5: 2. a Public Enemy.
4: És az első?
5: Aretha Franklin, Respect.
4: Igen.
5: Jó, Otis Redding írta egyébként.
4: Az van, hogy azért van ez így, mert ez mindenkinek fontos a szövege.
5: Igen?
4: Tehát igen. Tehát azért választották ők ezeket a dalokat, mert mindenik szövegének van valami mondani valója. Ugyanakkor számukra nem biztos, hogy ezek a legfontosabb dalok.
5: Jó, hát csak tájékoztatásként elmondom, hogy 99. lett a Bee Gees Stayin' Alive-ja. A legjobb Michael Jackson dal, a Billie Jean, a 44. Jó, igen. Tehát az első 43-ban nincs Michael Jackson
4: szám. És mondjuk Prince and the Revolution-től a Purple Rain is csak a 18.
5: Igen, döbbenetes. Úgyhogy ezt azért hoztam, mert hogy nagyon érdekes. 2021-ről beszélünk.
4: Egy dolgot kihagytál, hogy a Freak ugye mondhat, hogy slang kifejezés a szexuálisan kalandvágyokra mondják ezt. A dalszövege így szól, hogy she's a very kink girl, vagyis az a fajta hölgy, akit nem akarsz hazavinni anyukának.
5: Igen.
4: Na, csak erről szól majd a dal, és akkor még egyszer Rick James, Super Freak, Collective Law, Promised Land, Dan Hartman, Instant Replay, illetve Gary's Gang, Let Love Dance Tonight. Ez tulajdonképpen mind a funk és a diszkó határa mozgó muzsika. Super

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Fangi Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként Rick James-től szólt a Super Freak, aztán a Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight. Következő mixemben Anita Howard-dal kezdjük, és ez a Freak Like Me. Aztán Steve Wonder-től az I Wish, illetve az ATFC-től a Bad Habit.
0: Steve Wonder, I Wish.
1: Igen, ez egy jó régi muzsikája a Stevie-nek, és szerintem talán az egyik első sikere volt.
0: 76 végén jelent meg a 18. lemezén. Tehát,
1: hogy... hát nem, de amikor valakinek van közel 50 lemeze, akkor azt még mondhatom, hogy ez még a kezdeti.
0: Bődületes volt a dalt, egyébként Wonder írta, és a dal középpontjában az ő gyerekkora áll, az 50-es évektől a 60-as évek elejéig, hogy bárcsak visszatérhetne és újraélhetné azt. A kislemez egyébként annak idején a Billboard 100-as listán és a Soul kislemezek top listáján is az első volt, és a 19. Grammy díjátadón el is nyerte a legjobb R&B énekes előadás díját.
1: És az a baj, hogy ide kapcsolódik, hogy egy interjúban elmondta, hogy szerint őt kihasználták, illetve kihasználták azt, hogy ő nem lát.
0: Wow.
1: A volt ügyvédje, Jonathan Vigotta, szemtől átvágta és aláíratott fel egy olyan szerződést, amelynek nem minden pontjáról tájékoztatta megfelelően a világsztárt. Az ügyvéd halálakor derült ugyanis ki, hogy a hivatalos irat szerint Wonder köteles 100%-ot fizetni az ügyvédet gyászoló rokonoknak is, pedig az énekes úgy tudta, hogy ez csak addig áll az ügyvédjének, amíg őt képviseltem. Wonder ugyanis 21 éves korában már akkor is az öt képviselő ügyvédeknek szerződésben ajánlotta fel a dalai bevételének 6%-át, ám arról nem volt szó, hogy ez majd tovább folytatódik a rokonok felé is.
0: De ez milyen durva azért, hogy egy nem látó embert így és az ügyvédje, akibe bízik.
1: Igen. Hát jó. Ez elég csúnya.
0: Jó, na, ilyen világ, tessék, ezért kell minket hallgatni.
1: Anita Howard, Freak Like Me, Steve Wonder, I Wish, illetve

0: Nagyon kellemes eset kívánunk továbbra is, ez itt még mindig a Jazzy és benne a Funky Feeling. Előző mixingben Adina Howard, Freak Like Me, See Wonder, I Wish, ATFC és a Bad Habits szólt. Folytatásban elsőként a Count Basic és a Love and Light, aztán Jocelyn Brown-tól a Somebody Else's Guy, aztán a Basement Freaks-től az All That Funk, illetve Conan the Selector-tól a The Game. Jocelyn Brown egy népszerű stúdióénekes volt, rengeteg producer és zenészel dolgozott együtt, aztán gondolt egy merészet és kilépett a reflektorfénybe, és elkészítette első önálló kislemezét, amilyen ő maga volt a dalszerző is. A Somebody Else's Guy című dal egyébként arról szól, hogy amikor megismert egy fiút, hát az épp valaki másnak volt a pasija, és hogy mi lett a történet vége? Hát az meg kell hallgatni a dalt, és ez a dal is mondjuk egy Get Funky kedvenc.
1: Így, úgyhogy neki sikerült kilépni a vokalista státuszból. Nagyon keveseknek sikerül ez egyébként.
0: Bizony.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling, Suli Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixemben Count Basic, Jocelyn Brown, a Basement Freaks, illetve Conan the Selector egy-egy felvételet hallgathattuk.
0: Conan the Selector?
1: Igen, Conan a barbár helyett jött a Conan the Selector.
0: Óriási.
1: Igen. Na, következő mixen Salt and Pepper, Push It, aztán Earth, Wind and Fire, September, Tramps, Disco Inferno és Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, vagyis ez egy full disco kis egyveleg lesz itt nekünk.
0: Bármelyikről tudnék beszélni, de hát itt akkor köszöntsük sok szeretettel a Salt and Pepper Funky Feelingben debütáló dalát. Nem de volt még.
1: Nem volt. Én nem is
0: soha.
1: Jó, okay.
0: Mióta beszélünk a dalokról, azóta nem. Én keresgéltem, hogy mondtam-e már a Salt and Pepper Push It című daláról bármit. Hát még nem, úgyhogy welcome. 87 év végén adták ki, Bárány Ani akkor volt 7. osztályos, aztán ez csak majd középiskolában ismerte meg ezt a dalt, de erről tényleg csak ennyit. 88 elején az amerikai Billboard 100-as listán a 19. helyre keveredett, és akkor van még néhány érdekesség. A zenekar Nelson Mandela 70. születésnapi koncertjén is előadta a számot hatalmas sikerrel, ami csak azért vicces, mert hogy Nelson Mandela 70. születésnapjára nem biztos, hogy a Salt and Pepper
1: Push It című
0: dalát képzelném, nem?
1: Igen.
0: Jó. Na, aztán még itt van az is, hogy Grammy-re is jelölték.
1: Illetve a VH1 televízió 100 legjobb hip-hop dala között a 9. helyre sorolta ezt a dalt, és egyébként tényleg egy fontos dal volt.
0: Jó, végül is 1,3 millió példányban kelt el világszerte, szerintem Iminek is van otthon belőle.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Hajnalban érkezik Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett szállodahajó. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domangos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8 másik ember pedig feltehetően megfertőződött. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt tovább is a Jazzy és benne a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. Előző mixünkben elsőként George Michael-től szólt a Killer és a Papa Was a Rolling Stones-nak egy egyvelege, amire mindjárt rá is kérte a Temptation-től a Papa Was a Rolling Stones című felvételt, annak is az Enosia féle remixét. Aztán a High Gloss-tól, vagy jött a High Gloss-tól az It's Up to You, illetve a végén Mervyn Gaye-től a Got to Give It Up. Na! Szerintem elég jó ütős kis egyveleg volt.
1: Nem véletlenül te csináltad. Jó? Na, hát na, így.
0: Hát na, így. Jó. Következő mixünkben elsőként egy euro dance, disco, hip-hop, nem tudom, funky banda, az a nevük, hogy Two Black, ők is az egy slágeres zenekarok közé tartoznak, az ott a cím, hogy Waste of Love. Aztán jön majd Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way. Én azt gondolom, hogy ez egy jó, erős kis funky blokk lett.
1: Így. Na, Musicology, Prince 28. stúdióalbuma, amelyet 2004-ben a fél évig tartó Musicology Tour koncertjein adtak a résztvevőknek, vagyis csak akkor juthattunk hozzá ilyen lemezhez, ha elmentünk a koncertre, aztán persze később digitálisan is megjelent, és hát óriási értéket képvisel a Discogson, ez így van?
0: Ez így van, a Discogson kisebb vagyonokat kell fizetni egyébként.
1: Neked van ilyened?
0: Nekem nincs.
1: Nincs. Hát majd valamelyik születésnapodra összehozzuk a kedves hallgatókkal. Egyébként Prince az albummal 2 Grammy-díjat is nyert, és a ma már sokszor emlegetett Rolling Stone magazin olvasói Prince-t választották a legjobb férfi előadónak és a legörömtelibb visszatérésnek.
0: Igen. A lemeze egyébként tényleg Prince-től származik, és ő játszotta fel az összes éneksávot, illetve az összes hangszert, kivéve néhány kitűnő szólistát, mint például Candy Dulfer, Maceo Parker, valamint Sheila E.
1: Óriási. Na, szerintem hallgassuk meg.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Anikával, ahogy szoktuk azt mondani, Annácskámmal. Na, az előző mixemben Two Back-től szólt a Waves of Love, aztán Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way, Bruno Borlone-féle remixben. Folytatás! The Icy Brothers, Fight the Power, aztán Ready for the World, Oh Sheila, The Real Thing, Can You Feel the Force, illetve Sir Soundbender és a Let's Go Disco.
0: Icy Brothers, Fight the Power, ez egy olyan dal, amit a csapat a The Heat Is On című albumok első kislemezeként jelentetett meg. A dal a baromság szó használatáról nevezetes, amelyet a rádióadás során cenzúráztak, de hát itt a Jazzyben
1: kisipolták. De várj, ez mikor volt?
0: Na?
1: 50-es évek? 60-as
0: igen?
1: évek?
0: És persze. Akkor nem lehetett ilyet mondani?
1: Nem. Akkor még nem.
0: Én nem értem.
1: Akkor még nem.
0: Nem értem akkor még. Egyébként egy...
1: Én igen, de megerősíthetem. Igen.
0: Amerikai családi csoportról van szó, eredetileg az Ohio-i Cincinnati-ből származik, és énekes trióként indultak az 50-es években, aztán több mint 6 évtizedes karriert tudhatnak
1: hát,
0: magukért. 60 év.
1: Mondom neked, hogy ez nem ma volt.
0: Jó, na.
1: És 1922. szeptember 30-án az Icy Brothers új albumot adott ki, Make Me Say It Again Girl címmel, amelyet Beyoncé, az Earth, Wind & Fire, illetve Snoop Dogg is közreműködik, tehát ekkora a respektjek az öreg embereknek.
0: De hallottad ezt az új lemezt?
1: Nem, még eddig nem jutott el hozzám, de most majd rákeresek.
0: Jó, jó, jó.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként az Icy Blast-től szólt a Fight the Power, egy egész hangsúlyos muzsika. Aztán Ready for the World és az Oh Sheila. Aztán Real Thing-től a Can You Feel the Force, illetve Sir Sandbender-től a Let's Go Disco. Na, az utolsó mixemben nagyon összeszedtem magam, hogy igyekeztem a miatt összeállítani, ami ütős és azért megmarad az emberekben. Elsőként kezdünk Chaka Khan-nal és ez az Ain't Nobody. Aztán a Beat and Space Club-tól jön a Gotta Play Funk. Aztán a Daft Punk-tól a One More Time, illetve a Dr. Packer-től az Instant Groove.
0: Daft Punk One More Time, francia Daft Punk elektronikus zenei duó, kislemezként jelent meg a második albumukról, a Discovery-ről 2001-ben. A duó tagjai Thomas Bangalter és Guy Manuel de Honem Cristo. A zenekar úgy gondolta, hogy ez a dal majd jól összeköti a debütáló lemezüket, a Homework-öt, ami 97-es, a második lemezzel, a Discovery-vel, a dal már 98 elején elkészült, de a fiókban maradt egészen 2000. november 13-áig, amikor is megjelentették.
1: Igen, hát a kritikusok egyébként elsőként fanyalogva fogadták, főleg a vokális részeket, amire a Daft Punk úgy nyilatkozott, hogy ma már kevésbé törődünk azzal, hogy mit mondanak a kritikusok a zenénkről, mint korábban, nekünk tetszett a szám, csalódottak voltunk némileg a kritikák miatt, de ez csak zene, csak szórakozás, és amíg hiszünk benne, csak az számít.
0: Amen.
1: Na, jó éjszakát!
0: Jó ét!

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

perfect.

DJ Leo készítette. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás főtámogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Andrássy út 45-ben álló írókboltja nem csak mint hatalmas kínálattal rendelkező könyvesbolt, de különleges helyszín. A szemfüles látogató a galéria részén még észreveheti a keleties bambusz motívumokat idéző stukkókat. Ezek a korábban itt álló japán kávéház utolsó emlékei. Az 1894-ben nyitott kávéház fénykora a két világháború között Krasner Menyhét tulajdona alatt volt, de története során híres volt művészeti asztaltársaságairól is. A Szinyei Merse Pált, Ferenczi Károlyt, Ripple Rónai Józsefet, Kern Stock Károlyt tagjai között tudó Miénk körének emléktáblája áll a bejárat mellett. Gyakran megfordultak itt a Latabár testvérek is. Rejtő Jenő néha készülő regénye részletével fizetett a fogyasztása után, és itt írta számos versét József Attila.
0: Jazzy Lexikon.

0: bennetünk.
1: Jazzy Lexikon. Az MTK a Magyar Sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK-sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a gibraltári szorost, a szuezi csatornát, bódeni tavat és a Balatont is. Mindemellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
2: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzsejévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tizek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vasvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Andrássy Gyula gróf 1890-ben bekövetkezett haláláról értesülve, Tisza Kálmán miniszterelnök azonnal törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé egy emlékmű felállításáról, melyet az országgyűlés hamar elfogadott. A híres politikus lovasszobrának helyét az országház déli szomszédságában jelölték ki. Az emlékművet Zala György szobrászművész készítette, és Ferenc József császár és király személyesen avatta fel 1906. december 2-án. A szobor 1845-ig állt a Kossuth téren, amikor is több más szoborral együtt a szobor döntögetés áldozata lett. 2010 után, amikor tervek születtek a Kossuth téren álló 1944 előtti szobrok visszahelyezésére, döntés született arról, hogy Andrássy Gyula gróf eredeti szobrának hiteles másolatát is vissza kell állítani eredeti helyére. Ez megtörtént, és 2016. szeptember 13-án a leszármazottak körében ünnepélyesen felavatták a régi új szobrot.
0: Jazzy Lexikon.

Ebből gondoltam azt, hogy talán aznap beült mellé a kocsiba. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szép. Kérem, segítsen nekem!

0: Házi lexikon.
1: Az 1838-as árvíz után felmerült, hogy a mai nagykörút vonalán húzódó, akkori keskeny Duna ágat kiszélesítenék, hajózhatóvá tennék, és a római part csónakázós vendéglős hangulatot megteremtenék a város közepén, létrehozva velencei mintára egy Kárpát-medencei Canale Grande-t. 1863-ra el is készült a Duna csatorna terve a hidak, kikötők és csatornaparti paloták rajzaival együtt. A csatorna árvizek esetén levezette volna a megnőtt víztömeget, ezzel megvédve az ártól a belvárost. Az elképzelés végül pénzügyi okok miatt nem valósult meg, a helyén futó közúti nyomvonal azonban véglegesen bekerült a városrendezési tervekbe, és meg is valósult a jelenlegi nagykörút alakjában.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt a Jazzin, bennek a Jerik Andrea köszönti önöket. Hamarosan érkezik az a dal, amely a 2012-es Jazzy dalversenyen a legjobb 10 közé jutott, s elkövetője Artman, vagyis Szitko László jazz zongorista zeneszerző. Jön a Funk and Soul. Halper László gitáros keltette életre a Halper Experiment formációt, s Jimi Hendrix ihletésű játékával tűnt ki. Töröcsik Franciska színésznővel készítettek egy lemez 8 évvel ezelőtt, mely a Don't Stop the Music címet kapta. Erről szól mindjárt a Sing Along. Előtte még Szent Martin is muzsikál nekünk, a neves szaxofonos 20. albuma 12-ben jelent meg, s 10 szerzemény került fel rá. Ennek nyitó dala az Induló utazó. Egyébként Szent Martin legközelebb Akteleken lép fel júliusban.

Jazzy Night következő blokkjába érkezik Éliás Gyulától egy gyöngyszem. Az Artisius díjas énekes eleinte klubzenekarokban játszott, majd külföldön is kamatoztatta tehetségét. Több

Önök továbbra is a Jazzy Nightot hallják. Kratelli Josephine új világ nagy lemeze 20 évvel ezelőtt jelent meg, s később fonogramdíjra is jelölték az év hazai jazz albuma kategóriában. Az énekesnő felvételein a funk, soul és jazz műfajokat ötvözi. Itt lesz Juhász Cornéltól a Sweet Rhythm. A neves gitárost leginkább a Cornélió Tutu Band alapítójaként ismerhetjük. 2003-ban kezdte meg működését a formáció, s leginkább a latin jazz funk muzsika jellemző lemezeikre. Elsőként a Rafael Mario triótól szól a My Hope, a Junior Primadíja zongorista csapatának debütáló nagylemeze 9 évvel ezelőtt jelent meg, hangzásvilágukat a jazz, a hip-hop és az elektronikus zene elemeinek ötvözéséből alakították ki.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

valóság, hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

csak lehetnék. Már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mutánja van. Már bocsánat a kifejezésé. Hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Jessi. Együtt vagyunk.
1: Várcsak. Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. És ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes. Elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemű kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér

egészen úgy, mint hajtanába rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos ősz.

0: nincs amiben hinnem. S azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkora az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.